0: A 26, mert ezek mind stúdió előadások, amik érkeznek hozzánk, a 26 meg azért. 2026 van, és az az alcíme, hogy az új generáció báb fesztiválja. Ezeket az előadásokat az Országlili stúdióban, illetve a Kemény Henrik teremben lehet majd megtekinteni, és különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami hát szintén egybevág a Budapest Bábszínháznak a missziójával, ami összeköti ezeket az előadásokat, hogy bár mindenki máshonnan közelít az alkotók közül, van, aki a mozgásszínház világa felől, van, aki a képzőművészet irányából, de a báb az mégis összeköti az összes előadást. Tehát, hogy a báb műfaj kerül fókuszba, de van, hogy valamilyen társművészettel van összepárosítva.
1: Az előadások után Stúdió 26 after beszélgetéseket tartanak, ahol az alkotók és egyetemi hallgatók a generációs kérdésekről és a báb művészet jövőiről beszélgetnek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő. Kulturális életének a legjavával, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait olyan alkotókkal, akik tudják így vagy úgy, de hatással tudnak lenni a kulturális életre, és én engedjék meg nekem, hogy hazabeszéljek, mindig nagyon szeretem az írókat, az újságírókat, akik azért, vagy arra tették fel az életüket, hogy közvetítőként adjanak nekünk valamit, és sportújságírókkal ritkán van alkalmam beszélgetni, ezért örülök nagyon Csillag Péternek. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy jöttél.
2: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mert hát most íróként érkeztél ide hozzám, és hoztad a Futball Szabadsága című könyvet, Csendes forradalom a stadionok árnyékában. Alcímmel, szívből gratulálok hozzá egyébként.
2: Köszönöm.
1: Kinézetre is nagyon szép, tehát küllemre is. Itt vagyunk egyébként az ünnepi könyvhét előtt. Találkozni fogsz az olvasóiddal? Ott leszel a dedikálásokon?
2: Igen, a Jaffa kiadónál jelent meg ez a kötet, és tudtommal lesz egy dedikálás, most nem akarom elrontani a dátumot, de remélem, hogy jól mondom, 12-én, június 12-én pénteken, valamikor a kora esti órákban.
1: De gondolom, a Jaffa oldalán úgyis ott lesz, vagy a te oldaladon, bárhol megtalálják, hogyha ha keresik. Na, hát meddig tartott az alkotói fázis? Mindig ez a legizgalmasabb rész.
2: Ez egy elég speciális könyv, mert tulajdonképpen ez korábban megjelent publicisztikáimnak a gyűjteménye, tehát
1: Azt tudom.
2: Ilyen módon a teljes alkotói időszak az, lehet mondani, hogy 10 év, vagy bő 10 év.
1: Na, ezzel kérdeztem, azért ez egy komoly lélektan, hogy van valami, amit elkezdesz, az gyűlik, de aztán azt össze is kell szerkeszteni.
2: Igen, és ez az összeszerkesztés, újra gondolás, újra fésülés, ez volt néhány hónap, de nagyon izgalmas volt egy kicsit más szemszögből, egy kicsit más szemmel figyelni ezeket a szövegeket, és már azzal a szándékkal, hogy egy összefüggő és így a koncepcióját tekintve is egységes könyv álljon össze belőle. És tulajdonképpen elég hamar kirajzolódott, hogy az a vezérfonal, amelyre ezek az írások felfűzhetők, az a szabadság, motívuma.
1: Úgyhogy, azért focizik valaki? A szabadságért?
2: Igen, hát ez tulajdonképpen az elsődleges jelentéstartalom, hogy a futballban, a játékban, a tiszta, őszinte, természetes játékban van egy olyan nagyon erős szabadság, érzés, szabadság, élmény, belső szabadság, amelyet az ember megtapasztalhat, átélhet, és amely abban a közegben, abban az egyszerű, letisztult világban megtapasztalható. Hát ez a tiszta amatőr labdarúgásnak a világa, vagy még talán annál is lejjebb, mondjuk, amikor a kertben focizik valaki a gyerekével. Tehát az is ugye a futballnak a része. Szóval ez az elsődleges jelentéstartalom, de hát a futballról, mint társadalmi jelenségről, mint a 20.-21. századi Magyarországnak egy fontos tényezőjéről, amelyhez az embereknek van és volt viszonyulása, vagy mint kulturális témáról, vagy akár az irodalmi alkotóknak a számára érdekes jelenségről is szól ez a könyv. Tehát igyekeztem azokat a kapcsolódási pontokat megtalálni, amelyek valamilyen módon a futballt, a szabadságot és ezt az új értelmezési keretet összehozzák.
1: Talán még a szenvedélyt kihagytad.
2: Ez egy fontos
1: szó. Az is egy ilyen, ugye, összekötő kapocs.
2: Igen, a szenvedély, és talán még egy kulcs szót érdemes megemlíteni, a kötődést, amely így elsőre talán egy kicsit nehezen megfogható kifejezés, de talán mégis az egyik legfontosabb, hogyha azt nézzük, hogy mit jelent egy csapathoz tartozni, egy játékosnak, egy szurkolónak, mit jelent a kötődés, mint öröklött minta, mondjuk családon belül az édesapától, nagyszülőtől látott példa egy akár szurkolói, akár játékos esetben.
1: És de ezeket te boncolgatod a könyvben?
2: Én ezt boncolgatom a könyvben, illetve hát az érdeklődési területem is alapvetően ez, tehát én régóta a futballnak a társadalmi, történelmi, kulturális vetületeivel foglalkozom leginkább újságíróként, az eddig megjelent könyveim is.
1: De hát egyfajta kutató vagy, szóltak. Én olvastam rólad sokat, és azért is vártam ezt a találkozást, mert mindig érdekel a kutatás lélektan, a háttere, kulissza, titkai. Hogy kell ahhoz neked művelned ezt? Hogy így tudj szenvedéllyel, eltökéltséggel, alázattal írni róla?
2: Hát ez egy érdekes kérdés. Ugye Arrigo Sacchinak, a nagy olasz edzőnek volt ez a bölcsmondása, hogy nem kell ahhoz, vagy nem kell, hogy valaki korábban lóként ló legyen ahhoz, hogy aztán sikeres zsoké váljon belőle. Hát tulajdonképpen itt a futballirodalommal, vagy a futballról szóírásokkal is ez a helyzet. Én kötődöm a játékhoz, játszom most is nagyon alacsony és ilyen kezdfelésből űzött szinten, korábban versenyszerűen is egy kicsit magasabban, de mondjuk így a nagy egészet nézve az is azért viszonylag alacsony szint volt. MB3 pénzügyőrben, meg a harmadik kerület csapatában fordultam meg felnőtt szinten. De nem kell. Tehát őszintén szólva az egyszerű válasz az, hogy nem kell. Tehát hogyha újságíróként, vagy mondjuk történészi, vagy társadalomkutatói aspektussal közelít az ember a témához, akkor egyáltalán nem kell, sőt, tulajdonképpen egy ilyen rideg, nem is tudom, milyen vizsgálni való jelenségként közelítünk a futballhoz, amelyet igyekszünk minden oldalról körbejárni, bemutatni hitelesen és a valósághoz ragaszkodva.
1: Péter, azon gondolkodtam még, ahogy készültem a veled való találkozásra, hogy azért ez tényleg, most már sokatszor használom ezt a lélektan szót, de talán ide a te sztoridra illik, hogy azért vannak ezek az írások, amelyek akár adott esetben 10 évesek is, de már nem vagy ugyanaz az ember. Holnap se leszel ugyanaz az ember, mint aki ma voltál. Hogy tudtál ránézni ezekre az írásokra?
2: Ez is egy nagyon érdekes felvetés, és valóban volt néhány olyan írás, hát a sokkal bővebb merítés volt az, amelyből aztán ezt a válogatást összeállítottam, nem is tudom, 2-3-szor ennyi írásból gyűjtöttem össze ezeket, és volt néhány olyan írás, amit már úgy nem tudtam igazán elfogadni, vagy nehezebben, vagy a kifejezésmód, vagy a téma megközelítése már nem állt annyira közel ahhoz, amit mondjuk most gondolok. Nyilván az elmúlt évek, vagy az elmúlt 10 év, hogyha mondjuk ennek a kezdeti időpontját nézzük, tapasztalatával felvértezve, és sokat tanulva, talán egy kicsit hát lehet mondani, hogy álmokat, illúziókat is veszítve, tehát ahogy az ember azért így sodródik a valósággal, azért sok olyan tapasztalatot gyűjt, ami egy kicsit ezt ilyen tiszta, romlatlan képzeletvilágot, ami eredendően talán megvan benne, úgy elnyomja, vagy nehezíti ennek a kibontakozását, de én mégis mind a mai napig a futballban is azt keresem, ilyen újságíróként, kutatóként, hogy nagy szót akarok mondani, és játékosként, résztvevőként is, ami igazán tiszta, őszinte, egyenes, és nincsenek benne azok a hát rárakódott negatív tartalmak mondjuk, amelyek egyébként főleg az elit futballban és a profi futballban megfigyelhetőek.
1: Fú, izgalmas. Tehát most ezzel kapunk egy komoly korrajzot is a könyveddel?
2: Szerintem igen. Hát ez a könyv, ez azért, mivel, ahogy említettem, eredetileg publicisztikáként jelentek meg a Nemzeti Sport felületein, ez alapvetően szubjektív műfajú könyv, tehát hogy ez nekem is érdekesebb.
1: De részrehajló vagy bármelyik csapathoz?
2: Mert nem hiszem, csak hogy ebben azért sokkal erősebben benne vannak az én személyes tapasztalataim, benyomásaim, ez első személyben íródott könyv, ilyen értelemben különbözik is az eddigi könyveimtől, amelyek inkább mondjuk így műfajukat tekintve ismeretterjesztő könyvek voltak. Futball és irodalom kapcsolata az Adi Stoplisban, futball és 20. századi magyar történelem, kapufák és kényszerítők, vagy a kis történetek, oldalvonal, vagy a hátsó füves könyv, ha a pályák beszélni tudnának, ami egy ilyen szatmári, tulajdonképpen egy ilyen szociológiai kutatásnak a hozadéka, vagy a Nyers István életrajz. Szóval ezek azért más műfajt képviseltek. Most ez a könyv, ez ilyen értelemben közelben hozzám, és tulajdonképpen az, igen, hát valahol az én szubjektív szűrőmön keresztül jut el az olvasóhoz is az a tapasztalat, amit egyébként szerintem mindenki átél és lát maga körül, szóval, hogy azért van ennek egy ilyen általános, nem is tudom, merítési alapja, tehát hogy tulajdonképpen az a valóság, amiben mi élünk Magyarországon az elmúlt években, amilyen tendenciákat látunk mondjuk a világban, a világfutballban, ahogyan változik a sportágnak, a futballnak a jellege, ahogyan változik az embereknek, a társadalomnak a viszonyulása a futballhoz, mint jelenséghez, ahogyan a futballra ráépülnek ezek a plusz, nem is tudom, keretek, meg plusz rétegek, ez mindannyiunknak a közös élménye, és ez benne van ebben a könyvben, azt hiszem.
1: Nem akarok, én ebben a műsorban azért igyekszem a közhelyeket kerülni, de valahogy mégiscsak ideillőnek érzem, ugye van a mondás, hogy a foci az mindenki ért. De mennyire kell valóban értőnek lenni a te könyvedhez. Tehát ha én mondjuk életemben nem véztem még egy meccset sem, érdekes lesz? Izgalmas lesz?
2: Én bízom benne, hogy igen.
1: Tehát úgy írtad, hogy ez...
2: A futball szabadsága a cím, amiről beszéltünk is.
1: De a szabadság meg fontos mindenkinek.
2: És a szabadság az egy olyan valóban egy általános, de mégis mindenkinek talán a legfontosabb, vagy a életét leginkább meghatározó törekvés, vagy vágy, vagy iránytű, amely fontos, és ezt a futballon keresztül, a futball jelenségein keresztül látni, értelmezni, bemutatni, ez szerintem mindenkinek érdekes lehet. Uh-huh. Ugye ez a könyv szól irodalomról, kultúráról, ahogy említettem, van számos olyan aspektusa, amely egyáltalán nem a futballról, mint játékról mond dolgokat, hanem inkább arról a világról, vagy arról a kultúráról, amelyben ez a játék folyik, és ilyen szempontból kifejezetten érdekes, talán mondjuk a könyvnek az utolsó passzusaiban kerül elő hangsúlyosabban az irodalom, képzőművészet világa, például most eszembe jut egy téma, amit hadd emeljek ki, mert ez nekem az egyik legkedvesebb műalkotásom, és örülök neki, hogy a könyvben is bemutathattam ennek a hátterét és a születési körülményeit. Bodor Zoltán festőművésznek van egy fantasztikus falusi focipálya festménye, egy nagy olajfestmény, a 80-as évek elején festette Szentendre mellett Pismányban, és gyönyörűen bemutatja azt a világot, amely hát részben a falusi futball valóságnak a sajátja, részben pedig egy csodálatos természet, egy tájkép, tehát hogy ott a környezet is meghatározó, és benne van az a tiszta és könnyen befogadható szellemiség, ami mondjuk egy ilyen falusi csapatot és egy ilyen település határában fekvő pályának az atmoszféráját meghatározza.
1: Ami a borítón van, fotó, az is egy falusi focit ábrázol? Vagy az nem feltétlenül?
2: Ez egy Fortepán gyűjteményből vett kép, amelyet a Jaffa kiadó illetékeseivel, szerkesztővel, Schulz Judittal egyeztetve választottunk ki. Ez városi kép, gyerekek fociznak egy grundon, egy házfal oldalába, egy nagyszerű kép, és a háttérben
1: is játszottok.
2: Színekkel is játszott a grafikus kollega nagyon ügyesen, és a háttérben látszik egy fa, egy viszonylag kis méretű, de ugye ezt a természetességet mégiscsak erőteljesen szimbolizáló fa, amelynek az oldalában játszanak a gyerekek a labdával. Hát azt a felszabadultságot, azt a belefeledkezést, azt a tiszta szellemet, amelyet ez a világ jelent, azt hiszem, hogy ez a kép is megmutatja.
1: Gyakorlatilag most ugye mondtad a falusi focit, annak is van bája, meg romantikája, de a városinak is.
2: Abszolút egyetértek. Igen, hát ezt megtapasztaltam ezt is, azt is. A Hátsó Füves című sorozatot, országjáró sorozatot, projektet viszem és szervezem kollégákkal és azokkal, akik ebben benne vannak. Hát ez egy ilyen közösségi misszió, és ennek tulajdonképpen pont az a célja, hogy ezt a világot feldolgozza, bemutassa falvakban is, kisvárosokban is és nagyvárosokban is. Most éppen Hátsó Füves Budapest néven fut egy sorozat ebben, és akkor itt hadd említsem meg még azt, hogy a Lackó Dezső Múzeumban, Veszprémben nyílik majd egy nagy Hátsó Füves kiállítás június 11-én. Nem véletlen az időzítés, a világbajnokság nyitó meccsének a délutánján, Hátsó Füves egy eltűnő futballvilág képei címmel, amely ezt a világot mutatja be szociológiai, néprajzi, társadalomtudományi és hát mindenki számára befogadható ilyen élményszerű módon.
1: Ott leszünk. Van itt egy sorozat. Igen, ez is sorozat, de inkább szokás úgy hívnám, hogyha valaki könyvvel érkezik, akkor valahol felütöm a könyvet. Megnézzük, hol nyílik ki. És, ja hát igen, látod, most nem beszéltünk össze.
2: Porrá lett dicsőség.
1: Pont az 5. fejezetnél jó a címe is. Csak egy picit beleolvasok. Játszani a játék miatt. Jelszavakkal dobálozni veszélyes. Megtanította ezt a nemzeti sport példája is. A második világháborús évek fogvicsorgatós légkörében a Magyar Sportlap újra és újra visszhangozta címlapján az Állami Sportfőhatóság zord figyelmeztetését. A sport mindig honvédelem. Na, hát és akkor ezután mindenki képzelje tovább a folytatást, meg keresse a könyvet, tehát ebben aztán minden van.
2: Igen, ez a fejezet egyébként arról szól, hogy ezeket a jelszavakat hogyan használták nem csak a különböző médiumok, hanem mondjuk klubok. Ugye ezzel kapcsolatban azért sok érdekes megfigyelésre okot ad, hogy
1: aztán jön a halhatatlanok klubja is. Jók a címek, szívből gratulálok.
2: Köszönöm
1: hozzá.
2: Szépen.
1: Milyen volt így egyben? Tudom, hogy több kötetes szerzővel beszélgetek, de egyben fogni az elmúlt évek eszenciáját.
2: Hát ezt a könyvet jó volt nagyon kézbe venni, egyrészt azért, mert tényleg szép, azt hiszem, hogy ez a címlap, a színpárosítás, ez a sárga-fekete, amit a grafikus kitalált, ez nagyon, nagyon mutatós és jól eltalált. Másrészt meg hát ahogy említettem, ez tényleg közel áll hozzám. És talán az a motto, amelyet a szerkesztővel egyeztetve kiemeltünk, az meg is mutatja azt, hogy mi az, ami mondjuk az én irányultságom ebben, vagy ami igazán tükrözi ezt a hozzáállást, és ez Örkény Istvánnak a gondolata, aki azt mondta, most itt az egész idézetet felolvasom, ami három mondat, hogyha belefér, a mottóban csak egy szerepel ebből. Nem akarom azt mondani, hogy a teli népstadion ellenszenves gondolatokat ébreszt bennem, de itt voltak éppen teljesen különböző dolgokról van szó. Vagy az a sport, amiről én beszélek, vagy a másik. Vagy új nevet kellene találni valamelyiknek. De azt hiszem, sem céljukban, sem tartalmukban, sem formájukban nem hasonlítanak egymáshoz. Én az intimitást keresem a sportban, nevezük most kisportnak, amely minden kényszer és rekordvágy nélküli vállalkozás, és amely szerintem költői tett.
1: Zseniális. Aki tud a sorok között olvasni, meg most hallgatni, és azt szerintem elvitte ebből a beszélgetésből is azt az útravalót, amit el kell vinni, meg a te könyvedből is el fogja vinni. Úgyhogy szívből ajánlom Csillag Péter a Futball Szabadsága című könyvét, és a te oldaladat keressük, vagy a Jaffát, vagy mind a kettőt?
2: A Jaffa oldalán elérhető minden friss információ. Én közösségi médiában nem vagyok aktív, ez egy ilyen saját elhatározás a Hátsó Füves sorozatnak, vagy a Hátsó Füves projektnek a közösségi médiás megjelenéseit csinálom, úgyhogy a Hátsó Füves oldalon is
1: megtalálják
2: ezeket a tartalmakat.
1: No, de találkozzanak veled személyesen is, és kérdezzenek. Jó lenne, ha addigra el is olvasnák. a könyvet, mert akkor még felkészültebben tudnak kérdezni. Nagyon élveztem a beszélgetést, úgyhogy gyere, gyakrabban várlak vissza.
2: Köszönöm ide a kívást.
1: A műsorban Csillag Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök. Önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.

0: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. És ezt Goldschmidt Gábornak már néhányszor elmondtam.
2: Hát, köszönöm szépen.
1: Itt járt a stúdióban, örülök neked, rég láttalak.
2: Hát igen, néha találkozunk, néha egy darabig, nem?
1: Aztán... De közben meg mindig jössz, úgyhogy ennek örülök, mert amikor a zenekaroddal, a Keep Floydingnak van valami mérföldköve, vagy nagyobb buli, akkor úgyis találkozunk, és most megint lesz.
2: Igen, hát június 7-én Várkert Bazár, szabadtéri színpad.
1: Hát és most már mondhatom, hogy ti visszatérő vendégek
2: igen,
1: vagytok ott.
2: Igen, viszont a szabadtér az nekünk eddig egyszer volt elérhető.
1: Csak
2: és, egyszer? És igen, mert ősszel meg tavasszal szoktunk menni, és most sikerült egy nyári időpontot megcsípni, úgyhogy ez nekünk nagyon nagy, ilyen kis szívünk csücske ez a koncert, mert nagyon szeretünk szabadtéren játszani, ezért ott nagyon más a hangzás, mint egy zárt teremben.
1: Hú, na majd akkor erről mindjárt beszélünk, mert már témánál vagyunk a hangzások tekintetében, de azt azért tisztázzuk, hogy amikor ti ott szabadtérre mentek, az azt jelenti, hogy az IFI Park területén lesztek, a legendás IFI Park területén?
2: Én nem tudom, hogy az az IFI Park volt-e, az ott a malom, tehát milyen torony volt ott.
1: Hát az a baj, most ezt én sem
2: ezt
1: fogom
2: most
1: így,
2: én
1: így
2: most
1: tudni.
2: Perántottál a csőbe, de nem tudom, hogy az az IFI Park volt-e.
1: Szerintem igen, hát ott olyan nagyon sok szabadtéri koncerthelyszín nincs.
2: Nem a tabáni részről beszélünk,
1: hanem ott fönt.
2: A Várkertnek a...
1: Szerintem az volt az IFI Park.
2: Ott van egy ilyen kis éttermi rész, előtt egy ilyen plac.
1: Az
2: volt az IFI Park.
1: Az volt a legendás IFI Park.
2: Na, hát akkor ma is tanultam
1: annyi a különbség, hogy a színpad az nem azon az oldalon volt, hanem a másikon, de egyébként minden.
2: Aha.
1: Tehát a helyszín az ugyanaz, és hát a legenda, tehát a magyar rock élet az összes nagy mérföldköve az oda datálódik.
2: Na hát ebből látszik, hogy sajnos én nekem az úgy kiesett, mert ugye az egy ideig az ott zárva
1: hát
2: volt.
1: Hát az évtizedekig volt. Zárva volt, persze.
2: Én és
1: 2014-ben nyitották újra, de hát ugye minden egyes előadó, aki ide jön ebben a műsorban, azt mondja, hogy az rang ott fellépni. Uh-huh. És akkor most azon túl, hogy rang, most akkor beszéljünk erről, hogy mennyivel másabb tényleg a hangzása egy ilyen bulinak.
2: Hát alapvetően maga a szabadtér az hozzáad az egészhez, tehát hogy nem vagy négy fal közé zárva, és nem pattog jobbra-balra a hang, ez fizikailag azért nagyban segít abban, hogy tisztább hangozást tudjál kreálni.
1: Aha, na ez jó, és hogy kimondáltad, ezt meg én tanultam most. Te tanultál más tőlem, én meg tőled. Tehát aki szabadtéren játszik, az tisztább hangzást ad.
2: Tisztább hangzást tud elérni. Aha. Szerintem igen. Hát attól függ, hogy milyen szobában meg teremben játszik, de azért nagyon ritkán vannak olyan hangversenytermek, vagy inkább koncertteremnek mondom, ahol a csillapítás olyan mértékű, hogy ott azzal ne kelljen kalkulálni. Persze vannak olyan zenes stílusok, tehát a komoly zene nem hiába teremben játszik, mert ott erre szükség van, hogy a terem maga hangosítsa, meg erősítse azt a hangot, amit a zenészek játszanak. De rockzenében inkább ez hátrány szokott lenni, mint előny. Uh-huh. Tehát, hogy mi örülünk annak, amikor a hangosítás az úgy tud megdörrenni, hogy annak nincsen egy ilyen reverberációs hatása. Ez az egyik része, amiért szeretjük a szabadtért, a másik, hogy a közönség is sokkal jobban érzi magát. Zeneileg nagyon más érzés a szabad ég alatt játszani, mint egy zárt teremben. Uh-huh. Játszani a természetes fénnyel és a sötétedésnek a hatásával, tehát hogy fénytechnikailag is sokkal változatosabb dolgot lehet kreálni. Egyszerűen egy szabadabb érzés, hogy
1: értem,
2: így mondjam.
1: Értem. Jó, én azért vagyok ráállva erre a témára, hogy mi hogy szól, főleg klasszikus zenészekkel, vagy komoly zenészekkel, most ezzel nem benneteket ledegradálva természetesen, szoktunk arról beszélgetni, hogy például a Zene Akadémia nagy terme, ez hogy szól, vagy a MÜPA hogy szól. És akkor próbálják így a hallgatóknak lefordítani ezt, hogy értsük is amiről beszélnek.
2: Igen, hát ott van a teremnek egy hangzása, amit ők kihasználnak igazából, ami általában nekünk csak hátrány.
1: Na és közben képzeld el, hogy a Novai Gábor egyszer itt járt, és akkor ő is mesélt arról, hogy például egy Puskás aréna koncert, nekik a Hungáriával az nagyon nehéz volt. Mert ott is, hogy akkor a hang hogy megy, és akkor a fúvósok, a vonósok hogy lesznek, stb. Tehát ez nem egyszerű, de nyilván az egy stadion.
2: Igen.
1: Ez meg a Duna fölött lesz.
2: Igen.
1: Ott a szabad ég alatt. Mivel jöttök most? Mi a program?
2: Hát most tudnék mondani egy nagyon vicces. Igen. Hogy gondolom gyalog, okay. De igen, tehát, hogy alapvetően egy ilyen best of műsort akartunk oda rittyenteni, ami a Sid Barrett-es érától egészen a öreg tagok szóló munkásságáig.
1: Azok is beleférnek egyébként?
2: Igen, most éppen megtanultunk két új darabot is, amit eddig még nem játszottunk, mint Gilmour-tól, mint Waters-től, úgyhogy ezeket is ott előadjuk, úgyhogy nagyon várjuk ezt a koncertet. Emellé persze a Pink Floyd-nak a nagy slágerei, és egy-két csemege is be.
1: Látod, mert sokszor beszélgettünk mi, de valahogy ez nem került szóba, hogy a szóló lemezek, azok beletartoznak-e a ti repertoáratokba?
2: Bele, alapvetően igen. Nyilván válogatunk, hogy...
1: Na de közben az nem Pink Floyd, ugye? Nem annak
2: nevezik. Nem szigorúan Pink Floyd, viszont nagyon jól megmutatja, hogy a Pink Floyd az mitől lett Pink Floyd. Aha. Tehát, hogyha a szóló anyagokat meg tudjuk mutatni, hogy egy-egy ember, egy-egy kis mozaik az mit adott bele a Pink Floydba, akkor ott azt nagyon szépen lehet látni, hogy ez az egész képhez hogy alakult ki, amit mi Pink Floydnak hívunk.
1: Ez dalokat jelent? Tehát egy-egy lemezről egy-egy dalt,
2: így
1: vagy
2: van.
1: Többet is akár?
2: Így, ez dalokat jelent. Most ugye a Gilmour-tól már több nótát is előszedtünk, tehát hogy őt azért favorizáljuk, mert ugye a gitárosok így favorizálják a Gilmour-nak a tevékenységét. Waters-től is elővettünk már jó párat, de szerintem a Gilmour még forban van.
1: No, hát az anyazenekar, ugye ez csak, hogy értsék a hallgatók, ti egy Pink Floyd tribute csapat vagytok. Én nem feltétlenül szeretem ezt a szót, de azok vagytok. Igen. Tribute. De nekem a Keep Floyding valahogy mindig más volt egyébként itt a vagy más polcra tettelek benneteket. Közben mondom annak, aki egy Beatles-es pólóban érkezett most a stúdióban, a sárga tenger alatt járó, hoztad. Ők is neked fontosak?
2: Nyilván,
1: csak jó a póló?
2: Nyilván, a pólót ajándékba kaptam, de nyilván hát azért kaptam ajándékba, mert hogy hát ők is azért hát olyan életművel állnak az ember előtt, ami előtt csak fejet hajtani lehet. És...
1: No, és akkor ezt, még ha ennyit elárulhatok a hallgatóknak, hogy te hangszerkészítő is vagy.
2: Igen.
1: Amellett, hogy zseniálisan zen muzsikálsz, akkor hadd kérdezzem meg azt, aki hangszerkészítő is, meg aki egyébként zseniálisan muzsikál, hogy a Pink Floyd dalok és a Beatles dalok között a technikában mi a különbség? Ha ezt le tudod nekünk fordítani. Nehezebb játszani a Pink Floydot, mint
2: szerintem
1: a Beatles-t?
2: Mind a kettőt nagyon nehéz játszani.
1: Hát tényleg a Beatles-t is?
2: Igen. Én kevesebb Beatles-t játszok, ezért nekem a Beatles nehezebb, mint a Pink Floyd.
1: Nyilván, miért nyilván, mondják azt, bocsáss meg, hogy a Beatlesnek ilyen egyszerű harmónia menetei voltak.
2: Egyébként szerintem a Pink Floydnak még egyszerűbb harmónia menetei vannak.
1: Tényleg?
2: Igen. Nyilván lehet nézni technikailag, hogy mi az, ami lejátszható, meg mi az, ami reprodukálható, és akkor itt lehet előhozni a Rolling Stones-t meg ezt, mert őket is szokták így bántani, hogy jaj, milyen primitív gitározás van ott. De én azt mondom mindig, hogy mindennek megvan a maga helye, meg ez ideje is, és hogyha azt te próbálod autentikusan, inkább úgy mondom, megpróbálod autentikusan elkapni, akkor rájössz, hogy olyan korlátaid vannak, és az általában a gondolkodásod, meg a fizikai fölépítésed, ami miatt soha nem fog úgy megszólalni, mint az eredeti, még a legegyszerűbb téma sem. Tehát egyszerűen nem úgy nyúlsz hozzá a hangszerhez, ahogy éppen az adott zenész hozzányúlt a felvételkor, vagy egy koncerten, amit próbálsz eljátszani. Úgyhogy én azt mondom, hogy mind a kettő nehéz, nyilván minél többet gyakorlod valamelyiket, annál jobban ráérzel, de sohasem lesz tökéletesen ugyanaz. Éppen ez a szépsége a zenének, hogy ugyanazt reprodukálni szinte lehetetlen.
1: Szinte lehetetlen, aha. De hát mégis meg kell próbálni.
2: Így van, meg hát ugye itt olyan zenéről beszélünk, amit 20 éve nem játszanak élőben. Az a felállás az így nem él. Úgyhogy szerintem ezt érdemes így fönntartani.
1: Nektek ilyen szempontból a felelősségetek nagy?
2: Szerintem igen. Igen. Tehát el lehetne itt lébecolni a színpadon, mert igazából élőben senki nem hallottam. Az a közönség, aki ránk eljön, annak a fele élőben soha nem hallotta a Pink Floydot. Tehát
1: nincs is összehasonlítási
2: alap. Most nagyképűen mondom, hogy van egy alapszint, amit tudunk bármilyen állapotban, bármikor hozni, éjszaka kettőkor fölébresztenek akkor is, de nyilván nem ez a cél, hogy egy ilyen sablon dolgot tegyünk az asztalra, hanem hogy mindig keressük azt, hogy mi az a korlát, amit még le lehet itt döntögetni.
1: Hát és le is kell.
2: Hát le is kell, és akkor itt jönnek be az új nóták, vagyis olyan nóták, amiket még eddig nem játszottunk.
1: Nagy a merítés, tehát sok van még?
2: Hál' Istennek szerintem igen. Itt inkább már az jön elő, hogy kinek mi nem tetszik. Tehát, hogy a zenekarban van olyan, hogy mondjuk, hogy kéne már ezt a számot játszani, és akkor van egy kis belső ellenzék, aki mondja, hogy hát ezt most ő még nem tanulta meg, és akkor egy picit így lehet ezzel csúszni.
1: Aha. Azt mondod, most best of lesz. Mondd még egyszer, kérlek, az időpontot, hogy megmaradjon.
2: Június 7-én.
1: Tehát június 7-én este. Ott a Várkert bazárban egy best of Keep Floyding koncert, Best of Pink Floyd dalokkal természetesen, meg hát a szólólemez dalaival, de már próbáltok?
2: Persze. Ez a zenekar, ez úgy működik, hogy minden héten próbál. Tehát, hogy
1: akkor is, hogyha nincs buli?
2: Akkor is, hogyha nincs buli, akkor megyünk. Nekünk ez egy ilyen kis lazulás, kiszakadás a mókuskerékből, úgyhogy megfeltöltődés nyilván. Úgyhogy igen, igyekszünk minden héten lemenni, akkor is, hogyha nem történik semmi.
1: És a setlistet, az ki állítja össze?
2: Hát mondanám, hogy az Andris a setlist felelősünk, ez régen rá volt testálva, de nyilván közösen határozzuk meg, mert neki is ez terhes, hogy mindig valami újat előráncson. Általában megvan, hogy mi a tematika, és akkor annak megfelelően előszedünk számokat, elkezdjük sorbaírni őket, és akkor egy közös ilyen agyalás végére kialakul egy olyan sorrend, ami belefér ebbe a tematikába, ami éppen adott. Nyilván a setlistnek az összeírásába azért ez is egy ilyen apróság, mikre kell figyelni, hogy hány vokálos szám van, hogy a lányoknál úgy legyenek, hogy fönn vannak, len vannak, fönn vannak, len. Szaxofonos szám, hogy hány, ne egy darab legyen, mert akkor az imi csak egyszer fúj, hanem akkor, hogyha jön, akkor sok számba legyen. Tehát, hogy ilyen dolgot, igen, 8 tagú zenekarnál ezt azért figyelembe kell már venni.
1: Ugye nekem talán már párszor mondtam, mindig az a fejlővésem, hogy mi lesz az első dal. Ha van intro, akkor utána az intro után mi az első dal. De például ott van valami szabályszerűség? Be kell rúgni az ajtót, vagy építkezés van? Lépés.
2: Hál' Istennek mind a kettőre van példa. Általában a Pink Floyd is azért úgy belépett az ajtón, de mondjuk, hogyha a falra gondolsz, ott berúgták az ajtón. És szoktunk mind a kettő
1: velé. Már kísérleteztetek ezzel is azzal is?
2: Így van. Mind a kettő nagyon jó. Teljesen más hangulata lesz a koncertnek a kezdés pillanatában, meghatározzuk azt, hogy mire számíthat a közönség szerintem. Most azt hiszem, hogy lágyabb vonallal fogunk kezdeni, de már beszélünk arról a régóta, hogy a falat megint elő kéne venni, mert most már nagyon rég játszottuk így egybe. 2019-ben volt, hogy egybe adtuk elő utoljára a falat, és ez most így már hiányzik mindenkinek.
1: Az egyben az mit jelent?
2: A teljes falalbum, tehát ha úgy nézed, akkor a dupla lemez,
1: igen.
2: Plusz még beleválogattunk Final Cut-os nótákat, amik ugye akkor íródtak, amikor a fal is, csak utána később adták ki.
1: De az most nem fog beleférni a Best of koncertbe.
2: Nem. Lesz a falról most is nóta, de majd egy külön műsor lesz az, hogyha falazunk.
1: Hát igen. Ha már falazás. És majd olvas utána, hogy ott a Várkert bazárban, vagy a legendás ifjúsági parkban leomlott a fal egyszer.
2: Aha.
1: Pont egy Edda koncerttel annyian voltak, hogy ott a nagy tömeg kiszakította, oldalta azt a bizonyos falat. Aztán utána be is lezárt az egész.
2: Aha.
1: Azzal lett vége az akkori sikertörténetnek. De az megvan bennetek, hogy ilyenkor azért írjátok tovább a történelmet itt Magyarországon?
2: Mármint a Pink Floyd történelmét.
1: Mert hidat képeztek.
2: Igen, biztos, hogy így az agyunk hátuljában benne van ez a gondolat, de nem ebben tudatos. Élünk. Nem ebben élünk, hogy mi most itt visszük tovább a legacy-t, hanem hogy mi szeretjük ezt csinálni, és szeretnénk minél több embernek megmutatni, minél több helyszínen, hogy mi is az a Pink Floyd, meg hogy mi ezt hogy tudjuk csinálni.
1: És ha már beszéltünk hangzásról, a szabadtér meg beltér, akkor hadd kérdezem meg, ha hangszerkészítéssel foglalkozol, hogy a te általad készített gitárok azok másképp szólnak?
2: Próbálom úgy csinálni, hogy ne.
1: De az rajtad múlik?
2: Rajtam is múlik. De nyilván vannak olyan dolgok, amik például a gyári hangszereknél nekem nem tetszenek, és ezért változtatnék rajta, azt én könnyen meg tudom csinálni, hogy nekem kényelmes legyen a hangszer. Tehát vannak gyári hangszerek, például a Gilmore-nak is vannak ilyen dedikált signature modelljei, vagy modellje, ami nekem kényelmetlen, tehát neki nagyon jól működik, de én máshoz vagyok hozzászokva, és ezért könnyebb nekem a saját hangszeren előadni a dolgot.
1: Mióta játszol saját hangszeren?
2: Szerintem, hát nem a kezdetek óta, de egy olyan 20 éve biztos.
1: Aha.
2: Azt hiszem 2004 óta. 22.
1: És azóta, amióta ezt elkészítetted az első saját magadnak, azóta már nem veszel?
2: Ez egy vetésforgó. Tehát, hogy mindig cserélgeted, rájössz, hogy mi a hátránya, akkor félrerakod, akkor csinálsz egy másikat, ami jobb.
1: Aha.
2: De én azt mondanám, hogy talán ez a

0: vagyok a ennek a hát ez nem mítosz, ennek a gondolatvilágnak a híve, hogy nagyon be kéne játszani. Nyilván meg kell szokni egy hangszert, hogyha így értjük, akkor be kell játszani a hangszert, de hogy annyival nagyot változna a hangja, ahogy öregszik, nyilván változik, de nem olyan nagy mértékben változik a hang.
1: Na de mi, aki most azért kérdezek ilyeneket, én például játszom hangszeren, de valahogy úgy képzeljük ezt el, hogy neked különleges kapcsolatod van, és lenne egyébként is gitárosként a saját hangszereddel?
0: Nyilván mindenkinek egy olyan érzés, mint amikor megfogod azt a kést, amit 1000 éve fogdosul, és már ki van ott kopva, ahol kell kopva lennie, akkor azt tudod, hogy az van a kezedben. Ez ugyanaz a hangszernél is. Ez a bejátszás lehet, hogy egyébként akusztikus hangszereknél sokkal jobban el tudom képzelni, hogy bejátszásra szükség van. Tehát ahogy az ott azért jóval nagyobb rezgések generálódnak, mint egy elektromos hangszernél.
1: No, már a végén vagyunk. Gábor, aztán rúld még el, hogy ilyenkor, amikor ugye még előtte vagyunk a koncertnek, már úgy a fejedben élnek képek, hogy majd milyen lesz?
0: Vizionál az ember mindig, aztán persze mindig más, de sose rossz.
1: Na, ez jó.
0: Tehát van, és már nagyon várom is a dolgot, és remélem, hogy minél több embert látok majd még a napfénybe, és amikor meg besötétedik, akkor általában már nem szoktam látni semmit.
1: Oké. De az biztos, hogy visszatérjük, most már ezt mondhatjuk így, vagytok.
0: Igen, én azt hiszem, hogy ez most már az 5.
1: Szuper.
0: Alkalom így a várt.
1: Még sok ilyet kívánok, sok csillogó szempárt, akkor nagy baj nem lesz.
0: Köszönjük szépen.
1: Ami, ahogy mindig szoktam mondani, a tiétek is csillogni fog. Találkozunk a Várkert Bazárban június 7-én. Oké. Mindenki a Keep Floydingra, Goldschmidt Gáborral beszélgettem. Vigyázz magadra.
0: Köszönöm szépen.
1: Gábortól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csillag Péternek és Goldschmidt Gábornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jól haladnak a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalások. Kitakarította a BKK a Göncz Árpád város központot. Idén is megrendezik Tatán a Víz-Zene-Virág Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Jól haladnak a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalások, jelentette ki Magyar Péter bécsi látogatásán. A kormányfő közölte, a hét eleje óta az Európai Bizottság vezetői Budapesten egyeztetnek, és levélváltás is történt Ursula von der Leyennel az ügyben. Elmondása szerint most olyan projektek kiválasztásán dolgoznak, amelyek a rendelkezésre álló határidőn belül megvalósíthatók. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az előző kormány nem használta ki a lehetőséget a források lehívására, ezért most rövid idő alatt kell pótolni az elmaradásokat. A miniszterelnök közölte azt is, hogy a következő hetekben több európai vezetővel egyeztet, és június végére a visegrádi országok kormányfőinek találkozóját is tervezi Budapesten. Bécsben az osztrák vezetéssel a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyéről is tárgyalt, amelynek kivizsgálására közös bizottság kezdi meg munkáját. Szolnok és Magyarország jövője a fejlődésben rejlik. Erről beszélt Györfi Mihály polgármester a városi közgyűlést követő tájékoztatón. Elmondta, ebben egyetértettek Rost Andreával, a térség országgyűlési képviselőivel, aki szerint a városnak olyan fejlődésre van szüksége, amely nem veszélyezteti a lakók egészségét és a környezetet. A polgármester jelezte, a júniusban nyíló Tiszasziget strandfürdőben a szolnoki lakosok 28%-os kedvezményt kapnak a belépőjegyek árából. A közgyűlés elfogadta a szervezeti és működési szabályzat módosítását is, amely több polgármesteri jogkört visszaad a városvezetőnek. Folytatódott a BKK kezdeményezésére indított, a főváros tisztaságát és közbiztonságát javító összehangolt akciósorozat. Tegnap nagy takarítást és fokozott ellenőrzést tartottak a Göncz Árpád város központban. Megtisztították a megállókat, az aluljárót és a környező területet. A BKM, a Főkert, a BKV, a BRFK, a Föri és a 13. kerületi közterületfelügyelet közösen tisztította meg a környéket, ellenőrizte a megállókat és a járatokat. A térségben szombatig háromnapos komplex járat ellenőrzés zajlik. Tovább terjeszkedik Magyarországon az Uber. A hónap végétől Pécsen és Kecskeméten is lehet majd fuvart rendelni az alkalmazáson keresztül. A cég szerint Pécs egyetemi és kulturális központként, Kecskemét pedig ipari és gazdasági szerepe miatt indokolta a terjeszkedést. Az Uber 2024-ben tért vissza a magyar piacra, azóta Budapest, Miskolc, Debrecen és Szeged után most újabb városok csatlakoznak. A vállalat közben más szolgáltatásokat is fejleszt, például Budapesten már elérhető az Uber futár csomagküldés is. Június 25-e és 28-a között rendezik meg Tatán a 30. Víz-Zene-Virág Fesztivált, a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményét. A fesztivál 4 napján 4 színpad, családi és művészeti programok, valamint gasztronómiai attrakciók várják a látogatókat. A nagy színpadon mások mellett Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Parnograszt, valamint Bály Alex és a Slep lép fel. A jubileumi év újdonsága a Rocksziget, egy külön színpad a keményebb műfajok kedvelőinek, ahol koncertet ad többek között a Bikini, az Ocean, a Coral Tribute és a Mobilmánia Viki Dágyulával. Nyárias meleg várható ma sok napsütéssel, melyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg időnként. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északi északkeleti szél mérsékelt vagy néha élénk lesz. Délután 26 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pünköst hétvégére nyugodtan tervezhetnek szabadtéri programot, napos száraz időt és 28 fokos meleget ígérnek.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 26-án, amely egy keddi napra esik, 19 órától a Városliget szívében, igen, ott a Magyar Zeneháza előadó termében jön az Évszázadok Tánca Idemény Balázs zongora művésszel, lehet táncolni Chopin mazurkára címmel. A zene és az általa kiválasztott természetes mozgás valószínűleg az emberi ösztönvilág egyik legősibb rituális megnyilvánulása. Nem meglepő tehát, hogy a nyugati klasszikus zene történetét átszövik a különböző táncformák, amelyek már önmagukban is kulturális identitást hordoznak. De vajon tényleg lehet táncolni Chopin mazurkáira, vagy egy Liszt Ferenc által írt halálcsárdásra? És mitől válik egy keringő elfeledetté? Demény Balázs zongoraestje korszakok megkötése nélkül állítja párba egymással a különböző táncokat, rávilágítva az évszázadokon átívelő kapcsolódási pontokra, így teremtve párbeszédet a múlt és a jelen között. A kapcsolódásban segítségünkre lesz Horváth Csaba koreográfus, aki szóban is igyekszik majd közelebb hozni a műsorban szereplő táncok világát. A junior prima díjas Demény Balázs 1989-ben született Kolozsváron. Zongora tanulmányait szülővárosában kezdte, majd 2004-től a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 2009. szeptemberétől pedig a Zeneakadémián Kemenes András osztályában folytatta. Kitüntetéses diplomájának megszerzése után első helyen jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájába, ahol jelenleg is tanul, számos patinás mesterkúzus és fesztivál résztvevője volt, ahol olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Kurták György, Kocsis Zoltán, Eckhardt Gábor, Szokolai Balázs. Zenekari szólistaként pedig több mint 70 fellépés fűződik a nevéhez, ami mostantól bővülni fog, mert május 26-án kedden este 19 órától érkezik oda a Magyar Zeneházába.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten. Magyar-Osztrák Bizottság vizsgálja majd az azbeszt ügyet hétfőtől. Fiatal alkotók bemutatkozását segíti a Budapest Bábszínház fesztiválja. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés jövő pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifaemelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvet, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. A végső döntést a fővárosi képviselők hozzák meg a jövő heti ülésen. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz Nyugat-Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét. Az azbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Perenkívüli megállapodással zárná le a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított pereket a Tisza kormánnyal. Erről beszélt Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Elmondása szerint a városvezetés az új politikai helyzetben inkább tárgyalásokkal rendezni a vitás kérdéseket, és nem bírósági úton. A főváros jelenleg mintegy 200 milliárd forintos költségvetéssel lép fel a korábbi viták alapján, miközben vitatja az állam által jelzett több mint 53 milliárd forintos tartozást. Kis Ambrus szerint június közepéig megoldást kell találni a finanszírozási kérdések rendezésére. Közölte azt is, hogy a főváros folyószámlája jelenleg több mint 47 milliárd forintos mínuszban van. A jövő heti közgyűlésen várhatóan a fővárosi költségvetés is napirendre kerül. Május 24-e és 31-e között rendezik meg először a Stúdió 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű, kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Edina, a Budapest Báb Színház igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
3: Azért Studio 26, mert ezek mind stúdió előadások, amik érkeznek hozzánk, a 26 meg azért, mert 2026-ban, és az az alcíme, hogy az új generáció BÁF fesztiválja. Ezeket az előadásokat az Országlili stúdióban, illetve a Kemény Herrik teremben lehet majd megtekinteni, és különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami hát szintén egybevág a Budapest BÁF Színháznak a missziójával, ami összeköti ezeket az előadásokat, hogy bár mindenki máshonnan közelít az alkotók közül, van, aki a mozgásszínház világa felől, van, aki a képzőművészet irányából, de a báb az mégis összeköti az összes előadást. Tehát, hogy a báb műfaj kerül fókuszba, de van, hogy valamilyen társművészettel van összepárosítva.
2: Ma is sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel és csapadék nélkül. A szél csak ritkán élénkül meg. A reggeli 16 fok után napközben 24-26 fokot mérhetünk. Hétvégén nyárias meleg lesz több órás napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Délutánonként 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Programajánló.
1: Hát kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 30-án szombaton több program is lesz gyereknap alkalmából, meg egyébként is a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében. 10.30-től délelőtt a koncertteremben rendhagyó zenei barangoló veszi kezdetét, mert hogy a Magyar Zeneháza azon a napon nevet változtat, és gyerekek háza lesz belőle. Sőt, Zenevár, ahol hát már biztosan kitalálták, a zene várja az érdeklődőket, de nem csak nevet változtat, át is alakul a ház, ugyanis családi programok nem a megszokott terekben zajlanak, hanem nagy sikerű sorozatuk a Ramazulinak megfelelő módon az épület legkülönbözőbb pontjain lehet majd zenével játszani, hangszerekkel ismerkedni, foglalkozásokon részt venni. Sőt, aki a program két órája alatt több helyszínen is pecsétet szerez az útlevelébe, az egy apró ajándékkal is gazdagabbá válhat. Hát leginkább abban bíznak egyébként a szervezők, hogy mindenkit, aki ellátogat erre a különleges gyereknapi barangolóra, a zene örömével ajándékoznak meg. A menetrend elképesztő, mert lesz hangzuhatak Belegrai Gabival, aztán gyerekjóga Szent Györgyi Hannával és Drórácskó Mónikával, aztán a VIP lunchban visszahangozzák a ligadást Földi Verával, a zenepedagógiai teremben jön a hangerdő Szántó Dóra Violával, a könyvtárban világjáró hangmanók Bedef Annival, a hangolja ritmusra megint Tápai Dórával majd a 220-as teremben, ahogy a csigavonalak barokk zenére Kőszegi Simon Jucussal és Tavasi Ágival is lesznek, de a második emeleti folyosón Titi Támatiné Dorner Ottival, ahogy hangszerfelismerő is várja az érdeklődőket Tarferivel. Hihetetlen gazdag lesz a kínálat a gyerekeknek, akiket persze, hogy szeretnének. Egy összművészeti fesztiválon, mert nevezzük ezt így, a gyerekek házában, ami ugye aznapra, ahogy mondtam, nevet vált, a zenére nevelni és abba az irányba terelni. Tehát rendhagyó zenei barangoló május 30-án szombaton 10.30-tól a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jól haladnak a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalások. Kitakarította a BKK a Göncz Árpád városközpontot. Idén is megrendezik Tatán a Víz Zene Virág Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szentő Fibori vagyok. Jól haladnak a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalások, jelentette ki Magyar Péter bécsi látogatásán. A kormányfő közölte, a hét eleje óta az Európai Bizottság vezetői Budapesten egyeztetnek, és levélváltás is történt Ursula von der Leyennel az ügyben. Elmondása szerint most olyan projektek kiválasztásán dolgoznak, amelyek a rendelkezésre álló határidőn belül megvalósíthatók. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az előző kormány nem használta ki a lehetőséget a források lehívására, ezért most rövid idő alatt kell pótolni az elmaradásokat. A miniszterelnök közölte azt is, hogy a következő hetekben több európai vezetővel egyeztet, és június végére a visegrádi országok kormányfőinek találkozóját is tervezi Budapesten. Bécsben az osztrák vezetéssel a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyéről is tárgyalt, amelynek kivizsgálására közös bizottság kezdi meg munkáját. Szolnok és Magyarország jövője a fejlődésben rejlik. Erről beszélt Györfi Mihály polgármester a városi közgyűlést követő tájékoztatón. Elmondta, ebben egyetértettek Rost Andreával, a térség országgyűlési képviselőivel, aki szerint a városnak olyan fejlődésre van szüksége, amely nem veszélyezteti a lakók egészségét és a környezetet. A polgármester jelezte, a júniusban nyíló Tiszasziget strandfürdőben a szolnoki lakosok 28%-os kedvezményt kapnak a belépőjegyek árából. A közgyűlés elfogadta a szervezeti és működési szabályzat módosítását is, amely több polgármesteri jogkört visszaad a városvezetőnek. Folytatódott a BKK kezdeményezésére indított a főváros tisztaságát és közbiztonságát javító összehangolt akciósorozat. Tegnap nagy takarítást és fokozott ellenőrzést tartottak a Göncz Árpád városközpontban. Megtisztították a megállókat, az aluljárót és a környező területet. A BKM, a Főkert, a BKV, a BRFK, a Föri és a 13. kerületi közterületfelügyelet közösen tisztította meg a környéket, ellenőrizte a megállókat és a járatokat. A térségben szombatig 3 napos komplex járat ellenőrzés zajlik. Tovább terjeszkedik Magyarországon az Uber. A hónap végétől Pécsen és Kecskeméten is lehet majd fuvart rendelni az alkalmazáson keresztül. A cég szerint Pécs egyetemi és kulturális központként, Kecskemét pedig ipari és gazdasági szerepe miatt indokolta a terjeszkedést. Az Uber 2024-ben tért vissza a magyar piacra, azóta Budapest, Miskolc, Debrecen és Szeged után most újabb városok csatlakoznak. A vállalat közben más szolgáltatásokat is fejleszt, például Budapesten már elérhető az Uber futár csomagküldés is. Június 25-e és 28-a között rendezik meg Tatán a 30. Vízzenevirág Fesztivált, a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményét. A fesztivál 4 napján 4 színpad, családi és művészeti programok, valamint gasztronómiai attrakciók várják a látogatókat. A nagy színpadon mások mellett Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Parnograszt, valamint Bájalex és a Slep lép fel. A jubileum év újdonsága a Rocksziget, egy külön színpad a keményebb műfajok kedvelőinek, ahol koncertet ad többek között a Bikini, az Ocean, a Coral Tribute és a Mobilmánia Vikidá Gyulával. Nyárias meleg várható ma sok napsütéssel, melyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg időnként. Számottevő csapadék nem valószínű, az északi északkeleti szél mérsékelt vagy néha élénk lesz. Délután 26 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pünköst hétvégére nyugodtan tervezhetnek szabadtéri programot, napos száraz időt és 28 fokos meleget ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő. Kulturális életének a legjavával, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal, olyan vendégekkel beszélgetek, akik így vagy úgy, de hatással tudnak lenni a kulturális életünkre, mert a kulturális életünk sok mindent meghatároz, egész életünket szerintem. És nagyon nagy öröm, hogy a Testnevelési Egyetemről, innen a szomszédunkról, mert mi, ahol a Márvány utcában vagyunk, megtalálhatók itt Budapesten, ezt a hallgatóknak mondom, akik még nem tudnák, és hát a szomszédságunkban van gyakorlatilag a Testnevelési Egyetem, megtelt a stúdió, én mindig örülök, amikor sokan vagyunk itt a stúdióban, egy gyönyörű hölgy, és az ő kedves, hát hallgatója, mondhatom ezt, hogy nem mondhatnám, hát hiszen egy kutatóoktatóval fogok beszélgetni, dr. Kalabiska Irinát köszöntöm nagy szeretettel, a Testnevelési Egyetem kutatóoktatóját és egyben témavezetőjét. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is örülök, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Ne viccelj, hát nagyon jó a téma, és itt van Borbás Zoltán Manó is, aki azt mondta, hogy hívhatjuk őt, vagy hívhatlak Manónak, örülök neked is, te a Testnevelési Egyetem PhD hallgatója vagy.
3: Így van, én is köszönöm szépen a meghívást.
1: No, mind a kettőtöknek örülök, hát a téma zseniális, nekem nagyon tetszett, amikor hallottam, egy kutatás közben vagyunk, ami már elindult nálatok ott a Testnevelési Egyetemen, és akkor innentől tiétek a szó, meséljetek erről a kutatásról. Érinteni fogja a férfiakat, kedves hallgatóink, úgyhogy a hölgyek, akik most hallgatnak minket, adják át majd az információkat, a férfiak pedig nagyon füleljenek. No, ki kezdi?
3: Kezdem én. Okay, én vagyok a PhD hallgató, Irina pedig a témavezetőm, amint az elhangzott. Felmerülhet a kérdés, így picit távolul indítom a dolgot, de felmerülhet a kérdés, hogy vajon mit keres egy kulturális magazinban a sport. Sok esetben elfelejtik, hogy a testkultúra, a mozgás az a kultúra része. Tehát régebben így is hívták, hogy testkultúra, nyilván ezért is képezi mondjuk az általános iskolai nevelésnek a részét a testnevelés. Uh-huh. Csak egy nagy ugrás magára a témára. Mi 35 év fölötti magyar férfi lakosságot szeretnénk vizsgálni, illetve életmódbeli változások hatásait az ő egészségükre.
1: Tehát 35-től mennyi?
3: 64 éves korig. 35-től 64
1: éves korig. Hát akkor ebben még én is beleesnék.
3: Így van.
2: Pontosan.
1: Így van. Vizsgáljátok, mert hogy élünk mi 35 év felettiek? Sporttal vagy sport nélkül?
2: Sajnos szomorú a magyar statisztika, mert pont olvastam nemrég egy tudományos közleményben, hogy a férfiak európai, a magyar férfiak európai viszonylatban dobogós helyen állnak, és mert mértéktelen alkoholfogyasztás, kávéfogyasztásban, láncdohányzásban vezetünk, sajnos, és ugyanúgy jellemző a túlevés, a stressz, a túlhajszoltság a magyar férfiakra, és ezért is őket céloztunk meg első körben, hogy bevonnánk egy nagyon izgalmas kutatásba.
1: Mi a teendőnk? Tehát ha most én kedvet kapok hozzátok a missziótokhoz, ehhez a kutatáshoz, akkor mit kell tennem?
3: Elsősorban kell egy, mondjuk úgy, hogy önvizsgálat, tehát akinél van hasi elhízás, láthatóan nem kell
1: tehát
3: nagynak lenni. Akinél van ilyen jellegű elhízás, nekik a jelentkezését várjuk, az elérhetőségemet nem tudom, hogy...
1: Itt minden szabad, úgyhogy mondjátok jó. Is, kérlek.
3: Oké, tehát borbas.zoltan@tf.hu e-mail címre, vagy a +36 70 207 26 89-es telefonszámon.
1: Ezt még néhányszor el fogjuk mondani, és a posztban is ott lesz, úgyhogy majd keressék. A közösségi oldalainkon.
3: Rendben. És akkor igazából ezeken az elérhetőségeken, vagy valamelyikén vegyék fel velünk a kapcsolatot. Várunk olyanokat, akik több csoportra osztjuk magát a kutatást. Lesz olyan, aki diétázik és sportol, lesz olyan, aki csak diétázik, és lesz olyan csoportunk is, ahol igazából nem lesz beavatkozás, hanem azt nézzük, hogy 12 hét alatt hogyan változnak különböző értékeik.
1: Akkor ennek megvan a kifutási ideje, tehát 12 hét?
3: Igen.
1: Az összes csoportnak?
2: Igen. Tehát ez egy... Ezt úgy hívják, hogy egy intervenció, és 12 héten át majd követjük őket, és azt kell tudni erről a kutatási projektről, hogy ugye 12 hét az mozgásban fog telni, meg diétázásban, de lesz a 0. hét és a 13. hét, amikor szűrővizsgálatokat fogunk elvégezni a jelöltekkel, és ezek a szűrővizsgálatok, szűrőcsomagok, ezeket ingyen kapják, tehát abban benne lesz a teljes kardiológiai szűrés, egy teljes állapot felmérés, tehát terhelés élettani vizsgálat, abban benne lesz egy ilyen külön kérdőíves felmérés, mi lesz még benne?
3: Testösszetétel,
2: a testösszetétel, igen, a lényeget elfelejtettem, ami a szakterületem, azt persze kihagytam, ugye a DEXA vizsgálat, ami testösszetétel mérésről fog szólni, és a testösszetétel vizsgálat alatt rá fogunk menni külön a viszcerális zsigeri zsírra, mert ugye ez a kutatási projektnek a lényege, a célja, hogy megvizsgáljunk, hogy ezt ebből a viszcerális zsírból hogyan tudunk fogyasztani a magyar férfiakat. És ez ugye nekünk volt már a Manuval egy pilot projektünk, tehát pilot study, abból készült a Manu diplomamunkája, és nagy sikerekkel jártunk, úgyhogy így lett Manóból PhD hallgató, és ezt továbbra vittük, ezt a témát, csak itt még kihagytam nagyon fontosan a vérvételt. Ugye nagyon sok férfi fél ettől, de egy olyan csomaggal készültünk, ami nagyon-nagyon informatív lesz.
1: Tehát mindent ti intéztek?
2: Igen, minden nálunk fog történni.
1: El se kell menni külön
2: sehova nem kell elmenni. Az összes vizsgálat a testnevelési egyetemen különböző épületjeiben fog történni.
1: Óriási.
2: Úgyhogy egy helyben megoldjuk.
1: Mennyi alanyra van szükségetek?
3: Összesen 150-re, meg csak egy gyors visszacsatolás a viszcerális zsírra, mert hogy talán nem mindenki számára világos, hogy mi is ez.
1: Akartam is kérni, hogy a hallgatóknak fordítsátok le.
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos része az emberi testnek, hogy fogalmazzak így. Ez a belső szervek körül lévő zsírt jelenti, tehát ami konkrétan a májon van, akár a szíven, a beleken, a belső szerveken, ahol nincs szükség nagy zsírmennyiségekre. És ez a zsír, ez sokkal jobban összefügg az egészséggel, sokkal inkább egészségkárosító hatással bír, mint a bőr alatti zsír, tehát mint ami látványos mondjuk akár az embernek a combján, amitől ugye leginkább a hölgyek szoktak tartani, vagy félni, az, ami a hasüregben található tulajdonképpen ez a viszcerális zsír, ami egyébként feltétlen ránézésre nem is látható. Van ilyen eset is.
1: Én azért is örülök nektek, nagyon őszinte leszek, ezt az egyik kolléga nőm ajánlotta nekem, mint témát benneteket, de azért ajánlotta, hogy én menjek oda, és legyek
2: nagyon
1: része
2: helyes
1: a 100 férfinek egyébként.
2: Szeretettel várunk.
1: És köszönöm, és azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen lehet, hogy életeket fogtok menteni ezzel.
3: Ez a célunk.
1: Ez ki is van mondva így.
2: Igen, is van mondva.
3: Magasztosnak hangzik valószínűleg.
1: De közben meg ez a lényeg.
3: Igen, ugye a magyar lakosság, a magyar társadalom dobogós az elhízottságban világszinten. Tehát ez is egy olyan statisztikai adat,
1: ami... magamról, hogy ezt jól meg is magyarázzuk, hogy ez miért van így.
3: Igen, és sokféle magyarázat van, és mi igazából magának a doktori kutatásnak a célja fegyvert adni az emberek kezébe, hogy ilyen drasztikusan fogalmazzak, amit az egészségükért tudnak használni. Egy ilyen teljesen használható, mindennapi életbe beépíthető programot szeretnénk adni, ami tényleg segít abba, hogy hosszabban és egészségesebben éljünk. Ugye a longevity mostanában egy nagyon, nagyon népszerű téma, és ez egy olyan szelete, ami szerintem nem eléggé van kibontva, vagy nem annyira, mint amennyire lehetne.
1: Na, mindjárt kibontunk mindent, de azt mondjuk ki szerintem elsőként, hogy mennyire kell sportosnak lenni, sportos beállítottságúnak, hogy valaki erre adja a fejét és jelentkezzen, majd mindjárt elmondjuk még egyszer az elérhetőségeket. Szóval mi van, ha valaki felmond fent egész életében tornából, vagy tesiből?
3: Akkor sincs probléma. az egyik csoport az kifejezetten olyan emberekre irányul, akik kezdők, olyan edzések...
2: Szerintem lesz négy csoport,
3: tehát van. Tehát lesz egy olyan csoport ketté bontva, ahol olyanokra van szükségünk, olyanok jelentkezésére, akik egyébként a sport minden napi része az életüknek, vagy rendszeresen, vagy legalábbis van sportmúltjuk, akár ilyen sportolói, vagy komolyabb sportmúlt. Őket szeretnénk plusz edzésprogrammal támogatni, illetve egy diétával. Egy olyan csoport is lesz, ahol inaktív emberek, akik elhízással küzdenek, ők csak sportolnak, és lesz egy olyan csoport, akik ezek közül, aki nem is sportol, tehát mondjuk tényleg, hogy elhangzott ez a megfogalmazás, be vannak oltva a mozgás ellen, nekik egy diétát adunk, és megnézzük, hogy ezek egymáshoz viszonyítva milyen hatással vannak a viszerális zsírra, a testösszetételre, az egészségre általánosságban.
1: Én azért is örültem nektek, és várlak is, most leteszem a nagy esküt, hogy folyamatosan gyertek, és számoljatok be, hogy hol tartok a kutatással, mert nagyon imádom magát a kutatás szót is. Mert a kísérlet ez mindig izgalmas. Akár a kutatókkal is olyan szívesen beszélek, régészek, történészekkel, de ez egy másfajta kutatás, amit ti végeztek, de nagyon izgalmas lesz a vége. Hogy ki mire jut végül, mert ugye itt megy a vita, állandóan jönnek ide egészségőrzők ebbe a műsorba, és hát hol azt mondják, hogy hát persze számít a mozgás, de van, aki azt mondta, aki ételekkel foglalkozik, meg dietetikus, hogy ja, hát valami 5% a fogyásnál. Most ez, mit mondtok ti? Kérdezem a két szakértőt.
2: 5% az nagyon kevés. Szomorú.
3: Ezt valószínűleg a kifejezett edzésre értették. Ugye nagyon-nagyon fontos a kontextus. Tehát az, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy heti 3x1 órát edz, az mondjuk tényleg ilyen 10-15%-ba számít bele a kalóriába, vagy ha megnézzük, hogy az mennyi kalóriát éget. Itt pont emiatt is magának a kutatásnak a témája az, hogy hogyan lehet egyébként mondjuk növelni a mozgást, és hogyan lehet csökkenteni a kalória bevitelt, mondjuk így, mert egyébként a kutatásnak az egyik része az időszakos böjt diéta, nevezzük így, ez eléggé régóta kutatott népszerű téma.
1: Na de mennyi például ez? Hány napot kell böjteni?
3: Ez úgy néz ki, hogy 8-16-os klasszikusnak nevezhető.
1: Most, ugye?
3: Igen.
2: Úgy hívják, hogy intermittent fasting. Ez úgy hívják ezt a diétát.
1: Hát képzeljétek el, hogy én egyszer ezt már sikerült pár hétig betartanom, és tényleg az volt, hogy azt tettem, amit javasoltak, és nem voltam éhes. Tehát nem ettem szénhidrátot, és nem voltam éhes. És tudtam tartani ezt amit most mondtok. Persze az órák azok változtak.
2: Időszakos böjtölés, a magyarra fordítjuk. De visszatérve itt a mozgásra, én mindig annak a híve vagyok, hogy a mozgás gyógyszer. Tehát, hogyha valaki hosszú életű akar lenni, akkor muszáj mozognia. A Radák professzor...
1: Én mit mozogjak ilyen súlya?
2: Hát először igen, egy hosszú séta. Tehát azzal kell kezdeni. És utána, ha már érzed a változást, akkor szépen lehet bevezetni fokozatosan a kis kocogást, egy kis erőedzéseket, és igen, tehát így fölépíteni, és kiválasztani esetleg egy olyan sportágat, ami úgy megtetszik. A labdajátékok között.
1: Ping-pong egész jó.
2: A ping-pong, az nagyon jó. Tehát tényleg az egyik legjobb szerintem a labdajátékok között. Most nem akarok megsérteni egy sportágat sem, de szerintem a ping-pong az nagyon jó. Sokan szeretik. Én például személy szerint én teniszezek.
1: Hát engem az is van, de ott sokat kell futni, nem? Ilyen szaladgálós.
2: Hát így, nagyobb a pálya, igen, a pingpongnál lehet, hogy nem kell annyit futni, attól függ, hogy kivel játszol, de a tenisznél igen, ott. De van páros tenisz például, és akkor ott négyen vagytok, és ott nem kell annyit szaladgálnod.
1: Elkezdtem
2: akkor. Ja. Úgyhogy,
1: ebben is segítettek a kutatás során, hogy az ember találjon olyat, ami neki... Komfortos?
2: Hát igen, itt a DEXA vizsgálatoknak van egy olyan része, hogy a sportág választásban elég informatív a gyerekeknél. Tehát, hogyha esetleg valaki például nem döntött el, így, ha úgy értem, a kis korosztálynál szokott ez probléma lenni, hogy nem döntött el, melyik irányba induljon, akkor érdemes részt venni egy ilyen DEXA vizsgálaton, és akkor ott meg tudjuk nagyjából mondani, hogy a csont összetételből, tehát a csontnak a tömegéből, ugye az is egy nagyon informatív dolog, mert akinek nehéz csontozata van, vastag csontozata, azt esetleg a tornában, vagy a ritmikus gimnasztikáról, ha beszélünk, vagy bármilyen légtornákról, meg ilyesmikről, azt lehet, hogy nem lesz annyira sikeres, de esetleg a küzdő sportokban sikeresebb lehet, tehát ugye ilyen mennyiségű csont. Aztán ugyanúgy fontos az izomnak a mennyiség, izomszövetnek a mennyisége. Tehát egy atlétánál ugye az izomtömeg mennyiség az nem mindig előny. Tehát minél több izmuk van, az lehet, hogy például maratonfutásnál az lehet, hogy nem olyan előnyös. Úgyhogy ezekről tudunk beszélgetni, aztán magasságbecslés, ugye az is nagyon fontos, hogy most milyen magas lehet a gyerek felnőtt korára, de az fontos kiemelnem, hogy ahhoz minél többször kell jönni, ahogyan növekszik a gyerek, fejlődik a gyerek, minél többször kell részt venni ilyen DEXA vizsgálatokon, és akkor esetleg meg tudjuk állapítani, hogy persze lesz még egy plusz kiegészítő. Persze, mi csináljuk ezeket. Ugye nálunk van külön egy szolgáltató központ, sportmedicina központ, ez nem régóta létezik a TFN, hogy az átlag lakosságnak is elérhető lehet, és így oda lehet időpontot kérni, és akkor bejelentkezni hozzá.
1: De egyébként most ez a kutatás a négy csoporttal, ez ingyenes?
2: Ez teljes mértékben.
1: Tehát bárki, aki csatlakozik, annak el is végzitek ezeket?
2: Igen, kutatás keretein belül ingyenes a történet.
1: Na hát, kedves férfiak, akkor itt a vissza nem térő alkalom. Manó, szerintem most van az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek újra az e-mail címet, meg a telefonszámot.
3: Rendben. borbas.zoltan@tf.hu. A telefonszám pedig 0670-207-26-89.
1: De ott lesz a posztban is, úgyhogy aki most eltévesztette, az keresse meg a mi közös fotónkat, és ott lesz alatt a pontos elérhetőség mindenképp. Ez egy nagyon fontos misszió. Misszió ez nektek? Azon túl, hogy nyilván van vele cél.
2: Nekünk az.
3: Igen.
2: Tehát,
1: hát annak tűnik.
2: Hát aki kutatói pályát választ, én most magam nevében beszélhetek, annak ez a missziója. Hogy új dolgokat találjunk, hogy adjunk át a tudásunkat, mutassunk meg a tudásunkat, és ezzel segítsünk az embereknek. Én ezt így látom.
3: Én nem különben.
1: De ugye ez 3 hónap, mikor indul a 3 hónap?
3: Ciklikusan fog elindulni, a következő szeptemberben fog indulni.
1: Tehát szeptemberig kellene összegyűjteni?
2: Igen,
1: azt a...
2: minél több ember.
1: Vagy ez a 100 férfi már megy a különböző csoportokba?
3: 150 főre van szükségünk összesen, most egy kisebb csoportunk van jelenleg.
1: Tehát szeptemberig kell összegyűjteni ezt a mennyiséget.
2: Igen, most mi úgy terveztünk, hogy akkor szeptemberig, de ha nem jön össze, akkor persze folytatjuk, tehát a Manónak a PhD az nem egy év alatt lesz meg, ez egy kicsit hosszabb folyamat, úgyhogy most vannak néhányan, akik már részt vesznek, férfiak, lelkesek, hál' Istennek még senki nem esett ki, csinálja, hanyadik hétnél járunk?
3: Az első csoporttal a 9. hétnél vagyunk, és nagyon lelkesek, látható fogyás.
2: Edzenek, diétáznak, igen.
1: De ők külön edzenek, vagy nálatok?
2: Nálunk.
3: Nálunk edzenek.
1: Ja, mindent ott csinálják?
2: Minden nálunk, minden. A TFN. A Koltai Jenő sportközpontban, az a Csörcsörsz utcában van, ott vannak az edzések, és...
1: Hányszor kell menni egy héten?
3: Három alkalom van egy héten, így aztán folyamatos kapcsolattartás is van.
1: Hát meg egy nagyon jó közösségi.
3: Igen.
1: kezdeményezés, itt gondolom barátságok igen. is létrejöhetnek.
3: Igen, hát már ki is alakultak, nagyjából úgy köszönnek egymásnak, hogy na hello, most hány kiló,
1: aha.
3: Ki hol tart, meg többen kérdezték is, hogy folytathatjuk el, már próbálnak győzködni, hogy kicsit hosszabbítsuk meg a 3 hónapot 6-ra, nézzük tovább.
1: De arról nem is beszélve, hogy azért egy olyan talán itt elfér ez a hasonlat, hogy ugró deszkát adtok ezzel a 3 hónappal, hogy beindítjátok őket, és onnantól azért már egyszerűbb lesz folytatni külön.
2: Ez így van, ugye azt tudni kell, hogy nálunk a testnevelési egyetemen nagyon sok kutatási projekt fut, és már sok lezárult, és az előző kutatási projektekből vannak önkéntesek, akik megadták az elérhetőségüket, hogy ők folytatni szeretnének. Tehát, és akkor ezért minden évben indítjuk valami új projektet, hogy így motiváljuk a lakosságot minél egészségesebb életmódra. Most ez az első pillére a kutatásnak, hogy most a férfiakkal foglalkozunk, mert ők a célcsoport, Manu elmondta miért. A következő lépés ugye a nőket is beszeretnénk vonni ebbe a kutatásba.
1: Beszélünk majd erről is.
2: Igen,
1: mindenképp.
2: Igen.
1: Hát akkor kitartás nektek.
3: Köszönöm szépen.
1: Ezen a nem tudom, hogy nem könnyű úton, de közben meg nagyon nemes. Az egész, úgyhogy sok ilyet.
2: Köszönjük.
1: Nektek, és sok csillogó szempárt, akkor a tiétek is csillogni fog. Akkor.
2: Téged nagy meg baj. Szeretettel várunk.
1: Köszönöm szépen. Ha aludhatok még rá? Kicsit.
3: Még van egy időt,
1: oké. Dr. Kalabiska Irinával beszélgettem, kedves hallgatóink, a Testnevelési Egyetem kutató-oktatójával és egyben témavezetőjével, és Borbás Zoltán Manóval, a Testnevelési Egyetem PhD hallgatójával, akinek a telefonszámát és azt az e-mail címet, amit elmondott többször, megtalálhatják majd ott a posztban is, úgyhogy éljenek vele. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És a vendégeimtől most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten. Magyar-Osztrák Bizottság vizsgálja majd az azbeszt ügyet hétfőtől. Fiatal alkotók bemutatkozását segíti a Budapest Bábszínház Fesztiválja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés jövő pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifaemelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvet, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. A végső döntést a fővárosi képviselők hozzák meg a jövő heti ülésen. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz Nyugat-Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét. Az azbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Perenkívüli megállapodással zárná le a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított pereket a Tisza kormánnyal. Erről beszélt Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Elmondása szerint a városvezetés az új politikai helyzetben inkább tárgyalásokkal rendezni a vitás kérdéseket, és nem bírósági úton. A főváros jelenleg mintegy 200 milliárd forintos költségvetéssel lép fel a korábbi viták alapján, miközben vitatja az állam által jelzett több mint 53 milliárd forintos tartozást. Kis Ambrus szerint június közepéig megoldást kell találni a finanszírozási kérdések rendezésére. Közölte azt is, hogy a főváros folyószámlája jelenleg több mint 47 milliárd forintos mínuszban van. A jövő heti közgyűlésen várhatóan a fővárosi költségvetés is napirendre kerül. Május 24-e és 31-e között rendezik meg először a Stúdió 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű, kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Edina, a Budapest Báb Színház igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
5: Azért Stúdió 26, mert ezek mind stúdió előadások, amik érkeznek hozzánk, a 26 meg azért, mert 2026 van, és az az alcíme, hogy az új generáció báb fesztiválja. Ezeket az előadásokat az Országlili Stúdióban, illetve a Kemény Henrik teremben lehet majd megtekinteni, és különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami hát szintén egybevág a Budapest Báb Színháznak a missziójával, ami összeköti ezeket az előadásokat, hogy bár mindenki máshonnan közelít, az alkotók közül, van, aki a mozgásszínház világa felől, van, aki a képzőművészet irányából, de a báb az mégis összeköti az összes előadást. Tehát, hogy a báb műfaj kerül fókuszba, de van, hogy valamilyen társművészettel van összepárosítva.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel és csapadék nélkül. A szél csak ritkán élénkül meg. A reggeli 16 fok után napközben 24-26 fokot mérhetünk. Hétvégén nyárias meleg lesz több órás napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Délutánonként 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Egyrészt mindig nagyon örülök, amikor megtelik a stúdió, most ez történt, nagyon kedves emberek átlátogattak, művész és alkotó emberek látogattak meg engem, ennek is mindig nagyon örülök, akik tényleg hatással tudnak lenni a kulturális életünkre, mert hát akik színpadon állnak és becsomagolják az érzéseiket nekünk, a műkedvelőknek, azok mindig valamit hozzátesznek az életünk. Az Alinkát köszöntöm, nagy szeretettel, mint a hölgyet elsősorban, és az Illem is úgy kívánja, örülök köszönöm. Neked. Letettem a nagy esküt, ugye a múltkor itt voltál a Takács Nikolásszal, és a Nikolász kérte, hogy az Alinkát hívjam meg, úgyhogy letettem itt az éterben a nagy esküt most.
6: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Természetesen ezt betartom. És hát én nagyon régóta készültem egyébként Szekér Gergővel egy beszélgetésre, úgyhogy örülök, hogy most találkoztunk, mert itt úgy látszik, mindig párban érkeznek hozzám. Téged elhozott Alinka a Nikolász a múltkor,
7: és Alinka elhoztak.
1: Milyen jó, hogy mondtam, hogy én szeretem a te dalaidat, egyébként mind a kettőtökét le a kalappal, a közös dalaitokat is nagyon kedvelem. Köszönjük. És hát ami miatt én mindenféleképpen ragaszkodtam ahhoz, hogy beszélgessünk ebben a műsorban, az, hogy amikor benneteket lehet látni, akár külön szólóban, akár közösen itt Budapesten, az mindig egy ilyen közösségépítő esemény. Alinka, neked nagyon örültem, amikor a Margit-szigeti szabadtéri színpadon láttalak, Teodórát innen csókoltatjuk. Gergő, tudom, hogy te rendszeresen mindenfajta közösségépítő rendezvényen fellépsz itt Budapesten.
7: Így van.
1: És ezek azért fontosak, mert szerintem a mai világban, amikor hát látjátok, gondolom a ti zsebetekben is ott van az információs stráda, egy
7: hát telefon.
1: Azért az emberek nem nagyon találkozgat. Nem feltétlenül arról szól a mai világunk, hogy élőben találkozunk azokkal, akik fontosak nekünk, vagy hát az összes baráttal biztos, hogy nem, Ezek a ti eseményeitek meg erre lehetőséget adnak.
6: Hát szerintem egy koncert alapvetően egyébként most legyen szó zenéről, de hogy bármilyen egyébként, bármi élő összejövetel szerintem nagyon-nagyon fontos a mai világban kifejezetten. Abszolút. Mondom ezt egyébként tényleg 30-31 évesen, de én ugyanezt mondtam gyerekkoromban, és én szívesebben mentem ki focizni egyébként, mint hogy a számítógépemet bújjam, mert fontos, mert kicsit elidegenedünk egymástól.
1: Hát meg hogyha nem tesztek ezért ti, akkor igen, ki fog tenni? Tehát ti közvetítők vagytok, és hídépítők, pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak benneteket, hogy a hídépítőkre meg szükség van. És akkor most Alinka felét fordulok, hogy mi majd mind a kettőtökkel beszélgetünk a stílusokról, de például az a stílus, amit ti képviseltek, azért az sem egy átlagos stílus.
8: Igen, én alapvetően operaénekesként végeztem, és jelenleg most klasszikus crossover műfajt képviselek, ez leginkább úgy érthető az emberek számára, hogy...
1: a műfajokat.
8: Igen, én úgy szoktam definiálni, hogy amit Andrea Bocelli csinál, tehát hogy így tudják a legrövidebben megérteni, viszont most a popzene felé is elkalandoztam, úgyhogy ez most már tényleg crossover a javából, amit nagyon-nagyon élvezek, és imádom csinálni. Születnek a jobbnál jobb dalok, szuper fellépések vannak, úgyhogy tényleg abszolút.
1: Na látod, és pont ez a lényeg, hogy azért az operát becsomagolni, egy olyan hát ez a csomagolás itt a lényeg, hogy az egyáltalán továbbadódjon generációknak. Az egy nagy misszió.
8: Igen. Igazság szerint én az operát azt úgy képviselem, hogy vannak koncertek, és akkor egy koncerten belül úgy van összeállítva a repertoár, hogy van egy-két operária, crossover dalok, pop dalok, tehát éppen amilyen műsor születik.
1: Na de a lényeg, hogy benne vannak, és most akkor a pályatársakat nézzük, azért a pályatársak ennyire nem szegmentálnak. Vagy nem tesznek bele legalábbis ilyeneket. Úgyhogy ez azért van szükség erre, hogy ez menjen tovább hídépítőként.
8: Nekem ez fontos dolog, mert én szeretem megmutatni, hogy mi az, amit tudok. Nagyon sok évig tanultam ugye a klasszikus zenét, nem is szeretném ezt így elengedni. És a közönségem egyébként nagyon szereti, tehát abszolút hálásak, hogyha énekelek klasszikus műveket is.
1: Na de hát a YouTube csatornád is tele van.
8: Igen, több van belőle. Operáriák még nincsenek feltéve, azt inkább így fellépések.
1: Na de akkor is lehet érezni, hogy ez más.
8: Hát alapvetően szerintem a hangképzés már úgy ezt így megmutatja.
6: Igen. Hát ha beleszólhatok, minőségi, kifejezetten minőségi.
1: Igen, ezt akartam én is mondani.
6: Mondjuk ki.
1: Na, nem csak, hogy beleszólhat, akkor mondjuk már el, hogy az úriember...
8: Hogy került
1: egyáltalán ide?
8: Az úriember úgy került ide, hogy mi megismertük egymást tavaly előtt év végén. És hát rögtön megvolt ez a baráti összhang, nagyon tehetséges embernek tartom a Gergőt is, és én nagyon szeretek tehetséges emberekkel duetteket énekelni, úgy lásd Takács Nikolász, akivel az Adagio című dal dolgoztuk fel, és hát az volt a kérésem Gergőhöz, hogy írjunk egy dalt, amiben megmutatom, hogy én végül is popzenét is tudok énekelni, hogyha úgy van.
1: És akkor... De szeretsz is énekelni popzenét?
8: Szeretek. Igen, mert nem akarom ezt most így a klasszikus éneklést ledegradálni, de sokkal kevesebb munkával is lehet énekelni, ez számomra egy ilyen tök új dolog volt. Hogy...
1: Na jó, örülök neki, mondom, én ezért vártalak benneteket, hogy akkor beszéljünk már a technikai részéről ennek. Én kérdezgettem itt, talán a múltkor pont a Nikolászt is, hogy aki kap a sorstól egy ilyen lehetőség, adottságot, hogy el tud énekelni. Nekünk úgy tűnik, hogy könnyebb dolgokat is, de akkor az nem úgy van? Azért dolgozni kell? A
8: hát
1: magas hangokért?
8: A klasszikus hangképzéssel azért van meló. Tehát, hogyha, ugye én nem skálázom minden nap, de hogyha mondjuk van egy olyan fellépés, amin van egy klasszikus zene, vagy egy operária, vagy egy olyan nagy volumenű dal, amit úgy kell elénekelni, hát akkor azért egy ilyen két héttel előtte. Ugye a hangszál ez egy izom, tehát ugyanúgy kell edzeni, mint hogyha elmész sportolni, hogy kell tornáztatni, hogy kijöjjenek azok a könnyedén azok a hangok, ugrások, amik megkövetelik, tehát, hogy amit a dal megkövetel. Szóval persze, a klasszikus zene azért az
1: és
8: egy...
1: És tényleg a popot egyszerűbb énekelni?
6: Szerintem én. Én beleegyezem,
8: hát
6: egyébként,
8: én
6: igen.
8: Tényleg senkit nem akarok megmondani, ez csak a saját tapasztalatom.
1: Te dolgoztál, te tanultál ezért.
8: Tehát, hogy olyan értelemben, hogy
6: Nem kell megtanulnod.
8: Valójában le kell butítani a hangomat a pop énekléshez. Nem kell annyira beskálázni, csak egy picit. Szóval egy tök érdekes dolog, de nagyon-nagyon élvezem, és hát Gergő zseniális módon tanítja nekem ezt a technikát, vagy ezt a dolgot.
1: Mármint a pop éneket?
6: A pop éneket.
8: Igazából elmond kettő mondatot, és tudom, nyilván annyi előképzettségem már volt a témában, hogy anno nekem Nikolász volt az énektanárom, akivel szintén már ezt a pop éneklés, vagy ezt a crossover dolgot elkezdtük, és akkor ebben volt egy szünet, és most ezt a Gergő így megmutatta nekem, és imádom. Tehát, hogy nagyon élvezem.
6: Nem volt sok munkám benne, egyébként ezt be kell valljam. Tehát 15-ösen gyorsan. Na, Alinka nagyon adaptív, igen, tehát, hogy nagyon gyorsan tanul. Azért annyi különbség van egyébként a pop és a klasszikus között, hogy a klasszikus tényleg ezért mondjuk minőséginek mi zenészek, hogy az egy ilyen nagyon magasra rakott lét, mert ott tényleg éveken keresztül képzed a hangod, mire kijön belőled egyáltalán egy olyan amire azt mondják az emberek, hogy ez klasszikus. A pop éneklés abból a szempontból sokkal könnyebb, hogy az ott tulajdonképpen csak az, ami kijön a torkodó reggel, fölkelsz, ki kell jönnie, de a hangszín az fontos.
1: Na Gergő, de akkor most nálad maradva azt tisztázzuk, ugye az én egyik kedvenc dalom, a Madár repül.
6: Ja.
1: De az nem egy általános éneklés.
6: Nem, abban is van, tehát a pop az mindent ötvöz, azt ötvözi, ami éppen aktuálisan jól hangzik, vagy jól hangozhat. Az egy nem is az őszinteségre szeretnék egyébként, egy nyersebb dolog. Tehát az, ami tényleg zsigerileg kijön az emberből, és ezért nehezebb egyébként sokszor a pop, ami azért, tehát hogy technikailag nem nehezebb, technikailag sokkal nehezebb a klasszikus éneklés. Viszont a befutás, az, hogy tetszik valakinek, nem tetszik, a sokkal nehezebb popban, mert ott nincs megcsinálva a hangszíned, nincs kidolgozva a hangszíned, ott az, ami kijön belőled, az vagy tetszik az embereknek, vagy
1: értem,
6: nem.
1: Értem.
6: És egyébként abban vagy szerencsés, Alinka, hogy tényleg, hogy neked az, ami alapvetően is kijön a torkodon, most ez nem tudom, hogy egyébként zsigerileg vagy az énektechnikának is köszönhetjük, de igazából mindegy is, az alapvetően jó. Tehát ezért tudsz popot énekelni, nem tud mindenki popot énekelni.
8: Ja, értem. Ezt mondjuk nem tudtam.
1: Most itt megbeszéltétek a hangjuk.
8: Nyilván vannak olyan pop énekesek, akik szintén sokat foglalkoznak a hangjukkal. Tehát így, azért a pop éneklésben is nagy ívű dalok, tehát azért gondolom arra csak rágyúrnak ők is.
6: Hát persze, meg van, tehát hogyha a klasszikust és a könnyű zenét veszük külön, akkor a könnyű zenébe beletartozik a rock, metal, stb., aminek azért van technikája. Tehát az, hogyha te hörögni akarsz, vagy screamelni akarsz, ahhoz kell egy technika.
1: Na jó, azt tisztázzuk, hogy egyénileg, tehát akkor most Alinka felét fordulok, mi a cél? Hogy téged egy technikás, egy tanult miként? Énekesként, énekművészként, opera énekesként tartsanak számon?
8: Opera énekesként nem gondolom, hiszen nem vagyok színházi énekes, tehát azt meghagyom.
1: Még lehetsz.
8: Azt inkább meghagyom azoknak az embereknek, akik tényleg a nap 24 órájában ebben a világban mozognak. Nekem nagyon tetszik ez a koncertdíva kifejezés, és ezt most minden nagy képűség nélkül a díva szót, hogy egy olyan énekesnő vagyok, aki 4-5 műfajban tud énekelni, nagyon-nagyon szeretek fellépni, imádok adni az embereknek, csodálattal tudom őket nézni, amikor egy ilyen teletemplom elé kiállok, és egyszerűen amilyen érzéseket kiváltok a hangommal, tehát hogy nekem az ilyen...
1: Egy templom is eleve egy ilyen már magasztosabb helyszín.
8: Igen, de nyilván egy koncertterem ugyanez számomra, tehát...
1: De mondjuk a Margit sziget is az volt?
8: Az volt, igen. Hát ez egy nagyon nagy mérföldkő volt az életemben, hogy ott állhattam azon a színpadon Nikolásszal, igen.
6: És baromi jó volt a koncert, én láttam.
1: Te is ott voltál?
6: Igen, én láttam.
1: Neked hol volt a nagyon izgalmas fellépési helyszín, ami nem volt átlagos?
6: Az az érdekes, hogy nekem, én voltam a Műpában.
1: Na, de te például a Műpa tényleg olyan jó szól, ahogy azt mondják?
6: Iszonyatosan jól
8: Sajnos
6: szól.
8: Sajnos még nem tudom, de tervben van.
6: Iszonyatosan jól szól. Egyébként az a jó benne, szerintem nagyon tetszene neked egyébként. Sőt, én úgy mondom, hogy tetszeni fog. Tehát, hogy ez nincs messze. Mert oda tudod, hogy ha te egy rendes orkesztrával mész, akkor nem nagyon kell hangosítani. Mondjuk Alinkát nem kell hangosítani alapvetően. Tehát őt szerintem Budán is hallanák.
8: Azért kell.
1: Beénekled a teret.
8: Hát elég nagy a hang egyébként szerencsére, úgyhogy ennek örülök.
6: De hogy a műpa az egy ilyen nagyon nagy dolog volt, de képzeld el, nekem a kis helyek egyébként sokkal, sokkal közelebb vannak
1: hát
6: a
1: szívemhez. Azok ilyen intimebb.
6: Igen.
1: Meg közelebb a közönség.
8: Ezért igen. Minél nagyobb a hely, annál nagyobb a stressz színpadra
1: lépés előtt. A távolság is igen. Nagyobb a közönség meg a, az
8: hát ez így van.
1: Között.
6: Más, olyan, nyilván jó.
8: Távcsővel kellett volna hát, állnom a Margit szigeti szabadtéri színpadon, hogy lássam az embereket.
6: Mi is távcsővel ültünk, hogy
1: lássam. De egyébként ti mind a ketten, most akkor megint Alinka, jövök hozzád, a megvan ennek a hát a küldetésnek, a, vagy a missziónak a nemessége benned, hogy igenis egy olyan műfajt is el akarsz juttatni a közönséghez, ami nem egy átlagos.
8: Abszolút, műfaj. Mert egyébként nyilván ez ízlések és pofonok, de ez az a műfaj, ami elképesztő nagy hatással van az emberekre. Tehát én, amikor elmegyek, nagyon sok esküvön énekelek ilyen templomi és polgári szertartásokon,
1: és mire itt a fővárosban egyébként? Vagy
8: országosan, mindenfelé? De külföldön is, tehát, aha. Hogy mindenfelé vannak fellépések. Tehát, hogy azok az érzések, amit kiváltok az emberekből, hogy elsírják magukat, hogy tiszta liba bőr, hogy úgy néznek rám, hogy az a csodálat és ez a hála a végén, tehát, hogy nekem ez mindennél többet jelent, és nekem igazából a küldetés szónál az jut eszembe, hogy a zenével gyógyítunk. Uh-huh. Mert hiszen egy gyógyító rezgés.
1: Ez már be lett bizonyítva.
8: És hát szerintem ez abszolút ráfér mindenkire a mai világban, és én ezt nagyon szívügyemnek tekintem.
1: Neked mi a szívügyed, Gergő?
6: Én az adás és a kapás a cserekereskedelme műve alapján.
1: Tehát, hogy neked, működök. Nektek ugyanúgy annyit ad a közönség, mint amennyit
6: hát,
1: ti tudtok?
6: Hogyne,
1: és mennyi időre tölt fel benneteket egy-egy visszataps, egy-egy reakció?
6: De hónapok szerintem. Igen, tehát, hogy hónapok, hát van, hogy valamit éveken keresztül viszed magad. De pont ezt akartam mondani egyébként, hogy van, hogy a legkisebb helyekre elmész. És tényleg ott van 100 ember, de volt olyan, hogy 50 ember, tehát hogy egy icipici község, ahol mit tudom én, lakják épp hogy 3000-en. És az egy olyan ajándék, amikor ők látnak valamit, amit nem amihez nem szoktak hozzá, ami nem szokott, tehát nem mindenkihez jut el alapvetően egyaránt, sajnos még a kultúra, azért ezen egyébként én magam is, meg szerintem minden pályatársunk szeretne dolgozni, hogy ez jó legyen, és mindenkihez eljusson a kultúra, de hogy amikor látod rajtuk azt az örömöt, hogy elviszel nekik valamit, és nem csak tehát hogy nyilván én nem mulatos, nem szoktam énekelni egyébként, de hogy nyilván szeret az ember diszkót csinálni, viszont amikor elviszel egy olyan dalt, ami egy picit klasszikusabb, vagy egy kicsit közelebb áll az én szívemhez is, a romantikus szívemhez, és hazavisznek ők a hallgatók és a nézők is magukkal valamit, szerintem annál nagyobb ajándék nem kell.
1: És az alkotás az hogy van nálatok? Kell ahhoz egy külön állapot, vagy az jön mindig?
6: Alika meghozza az állapotot, én ezt szoktam, tényleg?
8: Egy csak találkozni kell, és már dőlnek belünk a dalok.
6: De ez így hát történt.
8: Nekünk nagyon jól működik együtt a közös munka, tényleg elképesztően inspiráljuk egymást, semmiféle nehézség nem adódott így most a közös munka során, ugye most megjelent egy közös dalunk, és jövő héten ki fog jönni még egy duett.
1: Ezeket mondjátok el nyugodtan a dalok címét.
8: Most jelent meg a Black Silk, az az mi szerelem gyerekünk szerintem, mert egyszerűen imádom. Tehát az első popzene végül is, amiben igen. Én énekelek. Uh-huh. Nagyon különleges lett.
6: Cinematic dark pop. Annyira igen. Jól hangzik, imádom kimondani.
8: Nagyon különleges lett.
1: És kedves hallgatóink, ha befejeztük a beszélgetést, akkor elmondjátok, hogy melyik csatornát találják, és akkor azonnal hallgassák is meg.
8: És hát annak a kis testvére fog megjelenni magyarul egy másik dallammal jövő héten. Úgyhogy...
1: Tehát tényleg ilyen magyar szöveggel ugyanaz a dal?
8: Nem ugyanaz a dal. Tehát a szövegnek a lényege ugyanaz. Lesz. Viszont egy teljesen új dallamot kapott, mert ez a folyamat így alakul.

0: hogy dukált hozzá egy másik dal.
1: Értem.
0: Tehát, hogy ugyan, persze ugyanaz a mondani való, Sejem és Márvány egyébként a
2: tehát
0: magyar
2: című. Tehát új dallam jobban áll a magyar igen, szövegnek, igen, ez a lényeg.
1: Zseniális, zseniális. Kísérleteztek ti mindenre.
0: Így kell két dalt egyből.
2: És egyébként tényleg visszatérve a fő kérdésre, tehát hogy annyira jól tudunk együtt dolgozni, hogy most jelenleg én azt érzem, hogy határa csillagos ég.
0: Igen.
2: Én nagyon büszke vagyok mindkét dalra, de főleg a Black Silkre, tehát azt gondolom, hogy minden nagy képűség nélkül világszínvonuló lett a zene, uh-huh. és ezt már így hozzáértő emberek is így visszajelezték. Úgyhogy nyomatjuk tovább a munkát, és reméljük, hogy minél több nagyon minőségi zenét tudunk a közönségnek mutatni.
1: Dunkolok nektek nagyon.
0: Köszönjük.
1: Most visszatérve a misszióhoz, hogy ugye mondtad az esküvőket is, de uh-huh. ott neked te eldöntöd, hogy mivel szórakoztatod a nagy érdeműt, vagy mondanak?
2: Van egy repertoár, nyilván templomban Ave Mariából van egy 4-5-6 fajta, amiből lehet választani, illetve a polgári szertartásokra való dalok közül sokszor választanak, de van, hogy rám bízzák. Tehát,
1: na csak, hogy azért
2: ilyen...
1: tegyük ezt tisztába, hogy te nem lakodalmas. Nem is a lagzikon vagy.
2: Abszolút nem, okay. Tehát templomi és polgári esküvői szertartás.
1: Tehát ez egy igazi, igényes, minőségi műsor.
2: Igen.
1: Szuper.
2: Tehát olyan különlegessé.
1: Tessék? Nem degradál. Ló neked.
2: Nekem? Hát a világon a legjobban szeretem csinálni. Tényleg.
1: Felemelő.
2: Fantasztikus. Nagyon, nagyon. Nagyon jó energiák vannak mindig, és mindenki kedves, és boldog, és hálás. Imádom.
1: De látod, ezért kérdeztem, hogy és örülök neki, hogy külföldön, vidéken, mindenhol egyaránt, tehát, hogy más például egy fővárosi esküvő ilyen szempontból, mint egy vidéki? És most akkor a polgári szertartásokat, meg a templomit kérdezem.
2: Uh-huh. Én nem szoktam igazából különbséget tenni, talán vidéken egy picit lassabb ugye minden is, uh-huh. sokkal személyesebb, de Pesten is volt már ilyen tapasztalatom, tehát nem lehet általánosítani. Uh-huh. Tényleg imádják
1: mindegy,
2: az emberek.
1: Mindegy, hol vagy, csak pódium legyen?
2: Hát kvázi igen.
1: Okay.
2: Tényleg, tehát hogy a legkisebb falutól, a legkisebb esküvőtől énekeltem már a Tihanyi apátságban, a uh-huh. Mátyás templomban. Szóval tényleg olyan menőhelyeken, hogy elképesztő, de nekem mindegyik ugyanolyan nagy élményt ad, úgyhogy nem teszek különbséget.
1: Tervezitek azt is, hogy közös fellépések is legyenek?
0: De még mennyire? Volt már egyébként, léptünk már fel közösen, de szeretnénk nagyon, és sőt nem, hogy terve van, tehát nekem kifejezetten itt van benne.
1: Mert mind a kettőtöknek működik a szóló élete is természetesen, megy tovább
2: igen,
1: mindenki.
2: Igen, abszolút.
1: Független alkotó az, hogy ti egymásra találtatok, így, uh-huh. így alkotásilag azért az egy áldás szerintem mind a kettőtöknek.
2: Mi is így gondoljuk.
0: Hát én azt szoktam mondani, hogy ez egy, bár nem biztos, de az én burkomon belül egy nagyon ritka dolog az, hogy ennyire jól működik
1: létezik
0: valami.
1: Létezik barátság első látása?
0: Hát úgy látszik, igen.
2: Uh-huh.
0: Igen. Úgy látszik. Alinka nekem
2: na
0: az
2: nyilván
0: az ember,
2: ezt
0: aki,
2: az idő dönti el. Aki, hogy...
0: még lehet, hogy két év múlva.
1: Egy év múlva szóba álltok.
2: Nem, most már másfél évvel telt, több mint másfél.
0: És mindig bírjuk egymást. Még eltűrik egymást. De nem, tényleg Alinka nekem az az ember, akit így ezer éve. Legalábbis így érzem, tudom, amikor először találkoztunk, és így elkezdtünk beszélgetni.
1: És azért, hogy mondjátok ezt, vagy meséltek erről, mert ezzel adtok tulajdonképpen a hallgatóknak is egy nagyon komoly kapaszkodót, hogy van ilyen, létezik.
0: Van.
1: És nyitottnak kell lenni akárhány évesek is.
0: Ezt akartam mondani, hogy inkább az van, hogy az ember próbálkozzon, tudod, tehát hogyha otthon ül valaki, és mindenképpen mindenki menjen el koncertre, és zenét hallgatni, tényleg, mert összehozza az embereket. Tehát, hogy, de ajánlhatnám a mozit is, tehát hogy annyi mindent tudnék ajánlani még a zene mellett egyébként, ami fontos. Mert ezekből születnek azok a kapcsolatok, amiből utána, ha az ember egy kicsit depp is, rossz kedve van, bármi történik vele, azt meg tudja valakivel osztani.
1: Na, meg van a mondás, hogy jó társaságban repül az idő, sajnos. A végén vagyunk, de akkor most van az a lélektani pont. Mondjátok el mind a ketten az elérhetőségeket?
0: Hát figyelj, igazából minden, mondjam, az Alinkát, Instagram, Facebook, YouTube.
1: Alinkát keresünk.
2: Igen.
1: Okay.
0: Vagy Alinka weboldal egyébként.
2: Ami, ja, igen, most tegnap készült el, alinkamusic.com, nagyon boldog vagyok.
1: Alinkamusic.com, oké,
0: szekérgergő.com is van, Szekérgergő hivatalos Facebook oldala, Instagram oldala, kicsit harmadik személyben beszélek ilyenkor. Okay, tudod, az emberek saját menedzsereként. És hát a másik pedig ugye a Black Silk és a Sejem és Márvány, ami mindenki.
1: YouTube-ra beírják, akkor meg is tudják.
2: Ez abszolút.
1: No, nagyon örültem nektek. Akkor sok ilyen közösségépítő alkalmat kívánok a dalokon
2: köszönjük.
1: Túl a találkozatok minél többet a közönség. Ez nekünk lesz jó.
0: Ez így lesz.
1: Egyébként
0: köszönjük.
1: Vigyázzatok magatokra. Alinkával és Szekér Gergővel beszélgettem, kedves hallgatóink. Tőlük most elköszönök, de önöktől

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkútban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Dr. Kalabiska Irinának és Borbás Zoltán Manónak, Alinkának és Szekér Gergőnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jól haladnak a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalások. Kitakarította a BKK a Göncz Árpád város központot. Idén is megrendezik Tatán a Víz Zene Virág Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Jól haladnak a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalások, jelentette ki Magyar Péter bécsi látogatásán. A kormányfő közölte, a hét eleje óta az Európai Bizottság vezetői Budapesten egyeztetnek, és levélváltás is történt Ursula von der Leyennel az ügyben. Elmondása szerint most olyan projektek kiválasztásán dolgoznak, amelyek a rendelkezésre álló határidőn belül megvalósíthatók. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az előző kormány nem használta ki a lehetőséget a források lehívására, ezért most rövid idő alatt kell pótolni az elmaradásokat. A miniszterelnök közölte azt is, hogy a következő hetekben több európai vezetővel egyeztet, és június végére a visegrádi országok kormányfőinek találkozóját is tervezi Budapesten. Bécsben az osztrák vezetéssel a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyéről is tárgyalt, amelynek kivizsgálására közös bizottság kezdi meg munkáját. Szolnok és Magyarország jövője a fejlődésben rejlik. Erről beszélt Györfi Mihály polgármester a városi közgyűlést követő tájékoztatón. Elmondta, ebben egyetértettek Rost Andreával, a térség országgyűlési képviselőivel, aki szerint a városnak olyan fejlődésre van szüksége, amely nem veszélyezteti a lakók egészségét és a környezetet. A polgármester jelezte, a júniusban nyíló Tiszasziget strandfürdőben a szolnoki lakosok 28%-os kedvezményt kapnak a belépőjegyek árából. A közgyűlés elfogadta a szervezeti és működési szabályzat módosítását is, amely több polgármesteri jogkört visszaad a városvezetőnek. Folytatódott a BKK kezdeményezésére indított a főváros tisztaságát és közbiztonságát javító összehangolt akciósorozat. Tegnap nagy takarítást és fokozott ellenőrzést tartottak a Göncz Árpád város központban. Megtisztították a megállókat, az aluljárót és a környező területet. A BKM, a Főkert, a BKV, a BRFK, a Föri és a 13. kerületi közterületfelügyelet közösen tisztította meg a környéket, ellenőrizte a megállókat és a járatokat. A térségben szombatig 3 napos komplex járat ellenőrzés zajlik. Tovább terjeszkedik Magyarországon az Uber. A hónap végétől Pécsen és Kecskeméten is lehet majd fuvart rendelni az alkalmazáson keresztül. A cég szerint Pécs egyetemi és kulturális központként, Kecskemét pedig ipari és gazdasági szerepe miatt indokolta a terjeszkedést. Az Uber 2024-ben tért vissza a magyar piacra, azóta Budapest, Miskolc, Debrecen és Szeged után most újabb városok csatlakoznak. A vállalat közben más szolgáltatásokat is fejleszt, például Budapesten már elérhető az Uber futár csomagküldés is. Június 25-e és 28-a között rendezik meg Tatán a 30. Víz Zene Virág Fesztivált, a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményét. A fesztivál 4 napján 4 színpad, családi és művészeti programok, valamint gasztronómiai attrakciók várják a látogatókat. A nagy színpadon mások mellett Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Parnograszt, valamint Báj Alex és a Slep lép fel. A jubileumi év újdonsága a Rocksziget, egy külön színpad a keményebb műfajok kedvelőinek, ahol koncertet ad többek között a Bikini, az Ocean, a Korál Tribute és a Mobilmánia Vikidá Gyulával. Nyárias meleg várható ma sok napsütéssel, melyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg időnként. Számottevő csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél mérsékelt vagy néha élénk lesz. Délután 26 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pünköst hétvégére nyugodtan tervezhetnek szabadtéri programot, napos száraz időt és 28 fokos meleget ígérnek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu
4: Az M1-es autópályán Budapest felé a külső sávban a kamionok okozta torlódás Tatabánya térségében már a 61-estől az 51-es kilométerig tart, aki teheti, személyautóval válassza az átterelt belső sávot inkább. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél ugye új gyalogátkelő helyet kezdtek építeni a napokban, ezért ma napközben is korlátozásra kell számítani. Hamarosan lezárják majd a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. Ez idő alatt a Sirály utca felé lehet majd megint csak kerülni, mint tegnap is. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávzárás nehezíti a közlekedést a Rézöntő utcánál vízvezeték javítás miatt. Tart a vasúti felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, viszont mától nyitva a Szerémi úti felhajtó a külső sáv legalábbis, amivel eddig ugye zárás volt, meg korlátozás. Reméljük, hogy most már ez segíti a forgalom akadálytalanabb haladását. Igaz, napközben továbbra is időszakosan sávzárásra lehet még számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 5 perckor, itt Bordán Petra!
5: És Somogyi Zoltán, jó reggelt!
4: Figyelj, hogy az elmúlt napokban az a picike zápor, hogy már hogy fölüdítette a növényzetet, már is zöldebbek a fák, igen, a fű és a minden, és frissebb a levegő. Meg mi is, jön Meghan Trainor az All About the Bass-szel!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét lesz már 6 perc múlva. Többször agonizáltam, mert ugye azon, hogy olyan fura, hogy így, hogy olyan barátságtalanná vált a világunk a színek szempontjából. Tehát, hogy nézd meg egy McDonald's-ot 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, és nézd meg most. Figyelj, olyan, mint hogyha egy börtönbe mennél be, de nem?
2: Igen, tehát kicsit más lett, igen.
1: Igen, fekete, szürke, bemész, ilyen rácsok vannak. Tehát, hogy olyan, nem jó érzés. Én nem is nagyon szoktam már így járni. És úgy megörültem részben, pusztán azért, mert hogy visszaigazolást kaptam egy cikkből, vagy egy tanulmányból, ami most jelent meg a Napokban, és ott az autókról készült hasonló felmérés, hogy most már a világon eladott új autók 83%-a, tehát 83%-a fekete, fehér, szürke, vagy ezüst színű.
2: Ó, de durva.
1: És itt is kiemelik, hogy ez nem csak az autókra jellemző, hanem a tech világban is megjelent. Mondjuk ott talán nem annyira új. Emlékszem még, amikor a régi számítógépek ilyen vajszínűek voltak? És úgy besárkolt az évek alatt, ugye, a használata. Aztán hogy örültünk, amikor megjelentek az első fekete klaviatúrák? Az megvan? Hogy olyan tökös. Meg hát a laptopok nyilván azok rögtön ilyen szürkék, feketék voltak. Na mindegy, de hogy az építészetben is, és a lakberendezésben ugyanígy megjelent. Tehát, hogy kinyitsz, felcsapsz egy lakberendezési magazint, akkor jó eséllyel ott is a képeknek a döntő többsége az milyen? Fehér fal, szürke kanapé a nappaliban, szürke, nem tudom, kő, ugye, vagy járólap, a bútorok is olyan seszínűek, nem tudom, én egyébként ebben nem érzem jól magam, megmondom őszintén.
2: De neked lakásberendezésben, vagy lakberendezési tárgyakban milyen szín tetszik? Vagy abban szereted a színeset? Azt nem tudom elképzelni. Hát nekem... Én inkább a kiegészítőkre gondolnék, hogy abban szereted, nem?
1: A fal otthon, de a hétvégi házban is a nappaliban szürke, de hogy ilyen cement szürke, tehát nem világos, cement szürke, de azért, pont azért, mert hogy azt is mondtam már sokszor, hogy én szeretem a kontrasztokat. Uh-huh. És a szürke fal előtt brutálisan jól működik, akár egy natur fa szekrény, vagy komód, vagy polc. Meg amit mondasz, hogy a kiegészítők, tehát én azokban egyrészt szeretem nem a bolti cuccokat, tehát hogy amikor így bemész ide-oda, és vannak ilyen jópofa afrikai, meg butha, meg nem tudom milyen kiegészítők, én ezt annyira nem komálom, hanem valóban személyes tárgyakkal, amit kaptam ismerősöktől, barátoktól, vagy hoztam egy utazásról, azok vannak ott, és azoknál viszont tényleg nagyon szép. Egyébként a földszínek, tehát hogy nem ilyen rikító, nem neonzöld, nem citromsárga, tehát a szín alatt én nem feltétlenül arra gondolok, hogy hú, akkor az most üvölcsön, megvilágítson, de hogy igazi színek jelennek meg, én azt csípem. De hogy
2: nekem, is, nekem is a földszínek. Most, amikor elkezdtük a lakást tervezni, hogy milyen legyen, lesz nekünk fekete, viszont nagyon domináns lesz a barna is. Tehát rendkívül domináns lesz, és pont azt kértem a belső építész hölgyel, akivel együtt dolgoztunk, hogy viszont úgy tervezzük meg, hogy én mindenképpen a türkiszt, mint díszítő elemet, akár díszpárnákban, vagy bármiben szeretném megjeleníteni, mert azt szerintem ehhez nagyon passzol.
1: Azt pedzegetik egyébként ebben a cikkben, hogy az egész jelenség mögött alapvetően az áll, hogy most már nem az önkifejezést keresik sokan. Tehát hanem az értékállóságot, meg azt a biztonságot, hogy ó, ez úgyis ez jó lesz mindenhova, meg mindenhez.
2: Hogy ezt el lehet majd adni? Mondjuk hát, abban is az értékállóságot? Hogy majd akkor így tudom, az ingatlan többet ér, mert hogy nem tudom, nem narancsárga mondjuk a konyhabútor, mint régen. Igen, emlékszel, gyerekkorunkban volt az narancsárga konyhabútor? Nagymamáméknak is, igen, én szerettem.
1: Az ajtólap is ilyen nagy fehér, ilyen gyűrű formájú, vagy igen, kerek volt rajta a fogad. Tényleg, emlékszem. Hát meg az előtt, ugye a 60-as években volt az almazöld színű, az megvan?
2: A persze.
1: Az almazöld, ilyen konyhai szekrény, üvegbetéttel, meg stb. Igen. Közben most itt, hogy a cikket megnyitottam megint, tényleg itt van egy fénykép egy parkolóról. És nem is Magyarország, mert az, hogy persze, hogy tehát azt gondolnánk, ugye, hogy mert a Moszkvics, meg a Dacia, meg a Skoda, az persze, hát az narancsárga volt, meg zöld volt, meg nem tudom mi, de itt van egy amerikai parkolóról egy kép, és hogy ugyanúgy, tehát hogy tök színesek az autók, piros, sárga, zöld, kék, barna, ilyen vegyes ránézel. Egyébként az is érdekes, hogy, és azt el kell ismernem, hogy most, hogyha ránézek erre a fényképre, a 80-as évekből, kicsit olyan kaotikusnak, vagy olyan rendezetlennek tűnik pont ettől. Igen, hogy olyan, úristen, tehát hogy nem feltétlenül, tehát valahol ez a másik véglet. De hogy átestünk a paci másik oldalára, nem?
2: Anikó osztja véleményed, azt írja, hogy sziasztok, jó reggelt, nálunk is pár éve felújították Újpalotán a Mekit, amikor nyitás után bementem, nekem is az volt az érzésem, mint Zolinak, mint hogyha egy börtönbe mennék, sokkal szebb volt a régi. Uh-huh. Akkor ezek szerint más is. Én nem tudom, én most vagy nagyon régen voltam Mekiben, mondjuk lehet, hogy már években mérhető ez, de nincs meg az, hogy most milyenek az új Mekik. A régiek megvannak, mert akkor még jártam, még 18 éves koromban minden pénteken az volt, hogy mentünk Big Mac menüt enni a csajokkal. Uh-huh. De most nem tudom, tudom milyenek.
1: Szóval, és akkor még válaszolva a kérdésedre, nekem otthon a beltérben, mert oké, kifelé még az, hogy tényleg az is fura volt, amikor a kádárkockákban nem volt két egyforma, ugye? Elmentél egy faluba, és ilyen,
2: hát,
1: mi az nagyon eklektikus volt szintén. De azért az is, amikor az is furcsa, amikor most már minden ház ez a fehér, szürke, főleg ezek az újak, hogy néha az elején nem találtam oda tesómékhoz, mert pont ugyanúgy nézett ki mint a szomszéd épület, mint az, tudod, melyik is az? Szürke tető, szürke üvegkorlát, fehér fal.
2: Mondjuk tehát, ez nekünk is, az nekünk is
1: hát,
2: kívülről.
1: Jó, de oké, kívülről, de hogy belül, ami viszont a te személyes, intim zónád már a beltér. Na, ott nekem az van, hogy mint mondtam, ugye a szürke fal, viszont például a padló az lehet valamilyen melegbarna. Uh-huh. És akkor az még ugye mindig nem ordít, és utána jönnek azok, amiket te is mondtál, hogy egy takaró, egy párna, vagy például a hétvégi házban ott terrakotta színű a kanapé, ami ugye egy nagyobb felület, de ez a szürke fallal és az ugyanígy semleges barna padlóval együtt már szép, és visz bele egy pici életet. Aha. Itthon pedig, mit tudom, én nem is tudom, talán ilyen kékes színek bukkannak még föl, kék, zöld, ilyesmi, uh-huh. ami nekem egyszerűen életet ad az egész sztorihoz, és közben megjön az, hogy a te saját ízlésedet, vagy belső világodat is valahogy vissza tükrözi. Hát nem tudom, önök hogy vannak ezzel a színtelenséggel? 0-30-30-30-95-8

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
8: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
11: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
10: Hogy nincs?
11: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
10: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
12: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: A reklám után.
13: Gyönyörű napos időre készülhetünk, már most reggel is igen kellemes az időjárás, 16 fokot mérünk, aztán délutára pedig 25 fokot ígérhetek, és teljes napsütést. Holnap, illetve holnap után, tehát az egész pünkösdi hosszú hétvégén kellemes időjárás vár ránk, és hétfőn, illetve kedden is már 29-30 fokot mérünk, úgyhogy ha hétfőn strandolnának, erre lesz lehetőségük.
14: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
15: Egyiptom, minden itt kezdődött.
16: A vonalban Pejper Károly, a MÁV Inform ügyeletese. Mi a helyzet a vasúton? Jó reggelt!
17: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Nyugodt a reggeli vonatforgalom, néhány kisebb késés kivételével a budapesti erőváros és a távolsági forgalomban is jól tartják a menetrendet a jártaink. A pünkösdi hosszú hétvégén sokkal többen utaznak vonattal, busszal, ezért érdemes minél előbb, akár most megvenni a jegyeket és az Intercity-kre a helyjegyeket. Karbantartás miatt 26-ától egy hónapon át a pécsi meccsek és a kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig ugyanezen a szakaszon. Viszont hallásra!
16: Köszönjük szépen! Az M1-esen és az M3-osan is komoly torlódás alakult ki Budapest felé, sehol nem történt baleset. Az M1-esen ugye tart az átépítés, és nagyon sok a kamion, úgyhogy Tatától már jelentősen lelassult a haladás. Az M3-ason Budapest felé pedig szintén a terelés fogja meg a járműveket Bag térségében, ahol már 2-3 kilométeres a torlódás. Aztán az M3-as bevezető szakaszai zsúfolt a Szerencs utca előtt, illetve a 10-es főút az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es pedig a Pünköstfürdő utcánál.
14: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 után 1 perccel. Katka üzenete: szerintem nincs igaza Zolinak. A Meki egyáltalán nem börtönös. Inkább olyan, mintha egy skandináv bankfiók és egy közösségi irodaszerelem gyereke lenne. Istenem, hová lettek gyerekkorom lufis vidám gyors éttermei? Teszi fel a kérdést Katka. Tényleg, emlékszem, amikor még emeletes busz meg repülőgép parkolt némelyik Meki előtt, és ott lehetett szülinapi bulit tartani.
2: És a repülő, emlékszel arra, hogy piros volt, és sárga piros volt a propellere? Igen. Annyira gyönyörű volt, és ott volt a bohóc is, és az is eltűnt.
1: Az is eltűnt. Tudod, miért tűnt el a bohóc? Pár éve, emlékszel, volt az a nagyot ment a Facebookon megittott, hogy ilyen bohóc ruhába bújt emberek láncfűrésszel ijesztgettek embereket. Volt, hát ez Amerikában volt, igen, ugye főleg, hogy késő este, és akkor lefilmezték, és utána kitették, hogy megjelent a bohóc, elővett egy láncfűrészt így a park közepén, és ott elkezdte üldözni az embereket, és akkor ez de vicces. Nagy balhé volt ebből, mert ugye már rendőrök is keresték őket, mert egyre többen csináltak, és tényleg a frászt hozták.
2: Valaki sokkot kapott, erre, tudod, és rosszul lett. Az
1: igen, igen, és ezért döntött úgy aztán Meki, hogy akkor a bohóctól így elbúcsúzik.
2: Tehát az idióták miatt megint valamit megszüntettek, ami jó volt. Így. Aha, értem. Oké, így. Szuper, köszi.
1: Ebből a szempontból nézve, emlékszem, amikor az M0-ás mindig halálútnak hívták, mert még csak a fele volt kész. Ugye csak, igen, az egyik útpálya volt meg, állandóan balesetek voltak. Örüljünk, hogy nem bontották le, hogy jó, hagyjuk inkább, ez nem működik. Hanem megtalálták a másik megoldást. Megtalálhatták volna bohócra is a megnyugtató megoldást. Na mindegy. Egyébként eszembe jutott valami, ha már itt a színes vagy eltűnő színekről beszéltünk, meg a belterekről. Hát figyelj, te még nem jártál ugye nálam, soha. Nézd, a kezedben nyomom a telefonom, a biztonsági kamerámon keresztül most láthatod ez a nappali konyharész, tehát mi a benyomásod?
2: Hogy erről? Nagyon szép.
1: Igen?
2: Az a benyomásom, hogy olyan otthonos, gyönyörű terrakotta a fal, mármint, hogy itt ilyen téglával kirakott, a barna dominál, illetve ez mi ez? Ez tapéta, Zoli, ez a zöldes, barnás, sárgás, ez nagyon jól néz ki. Ez tapéta?
1: Nem, ott a falon, az szürkés, homokszínű sárgás, ezt én magam csináltam, az ilyen texturált falburkolat.
2: Komolyan, Isten, jól
1: néz ki. Ezt elneveztem a toszkán falamnak.
2: És tényleg olyan.
1: Úgy indult, hogy volt egy nagy repedés, nagyon de hogy nagy repedés. A gipszkartonból van az a fal, és próbáltam volna kijavítani a festés előtt. Hát nem sikerült, és göröngyös lett, és rájöttem, hogy ez egy koncepció. Igen. Mostantól fogva, hogy az egészet bekentem, tudod, ilyen glett anyaggal, jó, de hogy textúráltá téve, tehát ilyen kis rücskök vannak rajta, és akkor az egyikbe ilyen szint kevertem, a másikba olyat, és egy ilyen, hát ez a toszkán fal, tudom, akkor hámlik le a vakolat a falról. Tehát élőben egyébként ez ilyen 3D-s, úgy, ahogy van. Na, hello, még mindig az eltűnő színek. Ezért kezdtem veterán autókkal foglalkozni végre, nem a szürke 50 árnyalata.
2: Ó, igen.
1: A nagypapám zöld Ladájához nagyon hasonlóra bukkantam, az volt az első a gyűjteményemben.
2: Imádom a veterán autók színességét, de tényleg. Az a gyönyörű, nem is türkiz, hanem az inkább ilyen tengerkék színű. Emlékszel arra a tipikus tengerkék színű Porsche-ra? Az a 911-es, ami az a régi vált, hát az gyönyörű. Azt én
1: sokan egyébként ha már autóipar, ugye ahhoz kötik az autóknak mondjuk a fekete színét, hogy annak idén ugye régen minden autó fekete volt. Meg hogy hát a Ford T-modell, ami ugye az első sorozatgyártásban készülő jármű, de nem, mert az kék, hogyha ugye az Aszfalt királyi című filmet nézed, azt hiszem ott is az első jelentek egyikében, ott pont a kék színű gépjárművek, gyönyörű ilyen királykék járművek készülnek. Aztán Lajos meg azt írja, épp a napokban került a kezembe egy régi fotó, amin fiú létemre lila susogós melegítőben és zöld pólóban ülök egy narancssárga fotelben a nappalinkban, háttérben a hengerelt fallal.
2: Isteni.
1: Tényleg a hengerelt fal, ami nem tapéta volt, hanem ugye olcsó volt úgy ráfesteni. És várj, folytatja, és egyébként plüss állatok vannak a háttérben, ha már ezt is szóba hoztátok.
2: A plüss állatokat tudod, miért hoztuk szóba? Mert szépen hozd magaddal, jó? Tehát felnőtt korban is nyugodtan használd a plüssödet, onnan a gyerekkori képedről hozd el magaddal. Lajos írta az üzenetet?
1: Igen.
2: Igen, reméljük, hogy megvan az a kis plüssöd, mert hogy, kérem szépen, az új tanulmányok szerint igenis felnőtt korban is jót tesznek a plüssök.
1: De miért?
2: Azért,
1: de miért?
2: Elmondom miért, mert egy csomó embernek, például én ezt nem is tudtam, csak ugye utána olvastunk, egy csomó embernek például, hogyha mondjuk költöznek, vagy szakítanak valakivel, ez szerint inkább a nőkre jellemző, akkor egy megnyugvás jelenthet, hogy ott van egy biztonságérzetet adó valami. És tök érdekes, hogy fizikális tüneteket is produkálsz akkor, hogyha tudod, hogy este már hozzábújhatsz ez a plüssödhöz, mert hogy ő ott van neked. Tehát nem emberként kezeled, ne így értsük, hanem hogy ez segíthet a stresszoldásban, sőt, kimondottan felnőtteknek készülő plüssök is vannak, amiben például mondjuk tudod illatosítani. Vagy tényleg. És ezeket igazából súlyokat is tudnak belepakolni, és akkor így tudod úgy mozgatni, hogy az olyan legyen már, mint egy fotel, ami így átölel téged, és egy ilyen relaxáló funkciót ad.
1: Jó, holnap reggel holnap pláne ne repülj meg, mert nem találkozunk, de hogy hétfő reggel, nem,
2: akkor sem találkozunk.
1: Kedden reggel. Vosszolok magammal egy ilyen óriás plüss valamit, így húzom így be, mert nehéz, akkor ne lepődj meg.
2: Nem fogok.
1: Gyerekkorban volt egy plüss nyulam, de hogy embernagyságú. Tehát hát ugye, mit tudom én, voltam vagy 8 éves, vagy 9, és nagyobb volt a nyúl, mint én. Ilyen hosszú cingárlábai voltak, amik lógtak, és ugye én imádtam azzal a nyullal aludni. Tehát, hogy így összeülek. Ez a biztos biztonságérzetet.
2: Meg jelentett, van még?
1: Hogy ne, per.
2: Valahol, igen. Nem tudom.
1: Mi egy ember méretű nyúl, de hogy van meg?
2: Miért? Fogalmics. Padláson, vagy pincében, valahol anyukádnál nincs, nem?
1: Hát figyelj, hogy most azt elajándékoztuk valaki rokonnak vidéken, vagy nem is tudom, vagy pedig szemétbe került, mert elhasználódott, már nem tudom.
2: Én figyelj, annyira gyereklelkű vagyok, hogy ahol látok mondjuk külföldön ilyen nagy méretű plüssöket, és mondjuk meg lehet fogni, akkor mindig így odabújok hozzájuk.
1: Én hogy örülhetnek a boltosok?
2: Figyelj, megkérdezem, mert nem vagyok, meg sőt, valamire ki van írva, hogy hug me, tudod.
1: Ja. Tehát,
2: hogy
1: bocsánat, szabad az almát meg a gyümölcsöt fogdosni, mert nem, kóstolni
2: lehet. Ja, azt nem csinálom.
1: És a plüss nyuszit meg szabad fogni?
2: Na jó, tessék szavazni, hogy felnőttként cikinek vagy tök normálisnak tartják, hogyha valaki plüsssel alszik, és hogyha van plüssük, akkor azt is megmutathatják Facebookon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Bevezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
2: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra, nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod, hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
3: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
4: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése a jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
7: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
0: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
8: Velem Mauter Zsófival.
9: Eheti vendégünk Zsófi Krisztián, a Hússpecialista Hentesbolt társtulajdonosa és szakmai vezetője.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Sláger FM. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten. Magyar-Osztrák Bizottság vizsgálja majd az aszbeszt ügyet hétfőtől. Fiatal alkotók bemutatkozását segíti a Budapest Bábszínház fesztiválja. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés jövő pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifaemelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvet, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. A végső döntést a fővárosi képviselők hozzák meg a jövő heti ülésen. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz Nyugat-Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Perenkívüli megállapodással zárná le a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított pereket a Tisza kormánnyal. Erről beszélt Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Elmondása szerint a városvezetés az új politikai helyzetben inkább tárgyalásokkal rendezni a vitás kérdéseket, és nem bírósági úton. A főváros jelenleg mintegy 200 milliárd forintos költségvetéssel lép fel a korábbi viták alapján, miközben vitatja az állam által jelzett több mint 53 milliárd forintos tartozást. Kis Ambrus szerint június közepéig megoldást kell találni a finanszírozási kérdések rendezésére. Közölte azt is, hogy a főváros folyószámlája jelenleg több mint 47 milliárd forintos mínuszban van. A jövő heti közgyűlésen várhatóan a fővárosi költségvetés is napirendre kerül. Május 24-e és 31-e között rendezik meg először a Stúdió 26 Báb Fesztivált a Budapest Báb Színházban, amely kifejezetten a fiatal alkotók bemutatkozását támogatja. A két stúdió színpadon 7 rendező mutatja be friss szemléletű, kísérletező előadásait, de lesznek szakmai programok is a fesztiválon. A részleteket Ellinger Edina, a Budapest Báb Színház igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
11: Azért Stúdió 26, mert ezek mind stúdió előadások, amik érkeznek hozzánk, a 26 meg azért lett 2026-ban, és az az alcíme, hogy az új generáció báb fesztiválja. Ezeket az előadásokat az Országlili Stúdióban, illetve a Kemény Herrik teremben lehet majd megtekinteni, és különböző korosztályokat fognak megszólítani, ami hát szintén egybevág a Budapest Báb Színháznak a missziójával, ami összeköti ezeket az előadásokat, hogy bár mindenki máshonnan közelít, az alkotók közül, van, aki a mozgásszínház világa felől, van, aki a képzőművészet irányából, de a báb az mégis összeköti az összes előadást. Tehát, hogy a báb műfaj kerül fókuszba, de van, hogy valamilyen társművészettel van összepárosítva.
10: Ma is sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel és csapadék nélkül. A szél csak ritkán élénkül meg. A reggeli 16 fok után napközben 24-26 fokot mérhetünk. Hétvégén nyárias meleg lesz több órás napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Délutánonként 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Clivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.clivet.hu.
13: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatától kezdődően a 70-es kilométertől tehát egészen az 50-esig jelentősen lelassult a haladás a külső sávban a sok kamion, és persze az átépítés miatt. Ezért hát ennek tudatában tervezzék most már meg az útvonalukat, javasolja az Útinform, mert hogy jóval hosszabb menetidővel lehet számolni. Az M3-ason szintén fennakadást okoz Budapest felé az ott képített terelés Bagnál a reggeli csúcs miatt. Itt 2-3 kilométeres a torlódás egyelőre, közben pedig erősödik a reggeli forgalom Budapest felé az M3-as bevezető, a fővárosi bevezető szakaszán is. Továbbá a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az 51-esen pedig a Dunaharasztit elkerülő szakaszon. De a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt szintén erős a forgalom, illetve az M5-ös bevezetőjén a Határúttól, valamint az Üllői úton az Ecseri útnál. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé van sávzárása Rézöntő utcánál vízvezeték javítás miatt, és tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, viszont mától ismét nyitva a Szerémi úti felhajtón a külső sáv, bár napközben időszakosan még előfordulhat, hogy néha-néha lezárják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: 7 óra, 7 perc, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
14: És Somogyi Zoltán.
13: Kérdésünk továbbra is, ciki-e felnőttként plüss állattal aludni? Igen, nem, lehet voxolni a Facebookon, vagy megírni SMS-ben, 0630303958, ha pedig valaki cilát ölelni magához képletesen, hát vagy inkább a belépőjegyeket, tessék jelentkezni a hablagyba. Sláger.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:48-kor kérdeztük, hogy ciki-e felnőttként plüss állattal aludni. Ciki, bocsánat, írja Géza, nem, pláne ha még doromból is. Jó, az más.
2: Az egész más.
1: Igen, aztán Andis írja, én egy hal formájú párnával alszom, és hogy nézem a Sláger FM Facebook oldalán keresztül a profilját, ő egy ilyen pecás fickó.
2: Ah, oké. Okay.
1: De nem 20-30 éves már, hanem szerintem így fölötte. De ő hal formájú párnát ölelget.
2: Mert okay. Valószínűleg megnyugtatja, vagy elképzeli, hogy simogatja, hogy őt fogja kifogni majd a következő
1: alkalommal. Micsoda fogás. Igen. És ha már férfiak, név nélkül jött, 42 éves pasi vagyok, 2 gyerekkel. A feleségem szerint tök normális. De van egy játékmackó, amit még 6 évesen kaptam. Nem alszom vele, de ott ül az ágyon, és ha épp mégsem, akkor valami fura.
2: Édesem.
1: Jó.
2: Amikor te nem voltál itt, képzeld el, akkor Járai Máté, amikor a műsorvezető társam volt, elmesélte egy alkalommal, nem is tudom, hogy került szóba, mert nem a plüssök voltak a témáink, de hogy a lényeg, hogy neki van egy olyan oroszlánja, amivel 46 éve együtt alszik. Képzeld el. 46 éves az oroszlán. Uh-huh. És hogyha így nem tudja magával vinni, akkor ott nagyon nagy gondok vannak. Igen, ha nincs ott vele.
1: Csak a gondok van. Jó.
2: Nem, szerintem ez jó, megnyugtató. Tök jó, cuki.
1: Nóri üzenete, az első randin eldugtam, de van egy plüss pingvinem. Aztán később a párom találkozott vele, ma már ő alszik vele.
2: Mármint a plüss pingvinnel.
1: Gondolom, igen. Figyelj, múltkor a legjobb színbarámmal bementünk a svéd bútoráruházba az Örsön, és mondja, hogy fontos dolga van. Oké. Okay.
2: Plüssöket ölelgetett.
1: Elmentünk, nincs gyerekük, elmentünk a játék részlegre, és elkezdett plüssök között.
2: Tessék. Mondom,
1: mi történik? De nem, mert ő mondta, hogy a barátnőjének
2: jó,
1: van.
2: Jó, persze, én nem. Is ezt mondanám.
1: Tényleg, mondta, hogy... Várj, és mit kellett? Milyen? Azt hiszem cápát, vagy valami lehetetlen dolgot keresgéltünk plüssből. Figyelj, álltunk, és amikor tudod, áll egymásra két pasi, és turkál a
2: plüssök között.
1: Által kicsit kezdtem már így feszengeni, hogy jó, tudom, hogy nagyon elfogadó világban élünk, de hogy most már kicsit ilyen kínos, hogy figyelj, kiválasztanád végre, aztán mennénk, hogy...
2: Szerintem cukik lehettetek, és a csajok biztos. Szeretik, mint amikor kiskutyát sétáltat egy férfi. Van egy rekordelünk, Kriszti, aki egy 1 méteres plüsssel alszik. Szia, jó reggelt!
1: Hello!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Már méterben mérjük. Okay.
2: Kriszti, kérem, ez pontosan ki is ez a plüss, aki 1 méteres?
3: Vincének hívják.
1: Vince, neve is van. Vince.
2: És ő micsoda?
1: Igen.
3: Hát jegesmedve, egy szép nagy jegesmedve.
2: Ó, cukik.
3: Ölelhető.
2: Mióta van meg neked Vince?
3: 2019 óta.
2: Uh-huh. És szoktál hozzá beszélni is?
3: Ő az egyetlen egyébként, hanem van még jó néha. Aha. Imádom a jegesmedvéket.
2: Jó, hogy több jegesmed van. Jegesmedvéd van.
3: Igen.
2: Figyelj, és akkor hogy képzeljük el a te esti rutinodat? Meséld el nekünk, Léci.
1: Mit szeretnél tudni?
2: Hát, hogy befekszik közé, megsimogatja őket, jó éjszakát kíván, mert én beszélgettem velük, amikor kislánykoromban tele volt az ágyam plüssökkel, csak ezért kérdezem, hogy ez felnőttkorban is megmarad.
3: Jó, hát igen, a gyermeki oldalom az ilyenkor kijön belőlem, megölelgetem.
2: Szuki vagy.
3: Mellett.
2: És biztonságérzetet ad?
3: Nekem igen, meg hogy ha nem tudok aludni, és úgy alszom el, hogy átölelem, akkor valahogy hamarabb sikerül.
2: Aha, igen, figyelj, a kutatások is ezt mutatják, hogy a felnőtteknek is biztonságérzete, ebben semmi

0: Hát, szerintem
1: te
0: melyik jó?
1: Csámukkal jársz, plüst és francia ágyat kell.
0: Hát, de nem hát azért, tehát kajálni mentünk egyébként az IKEA-ba, tudod meg.
1: Ha valaki esetleg a Blinknek eladta 10 000 euróra, hogy kézen fogva nem maszkáltad, akkor
0: nem
1: nyugtass.
0: Nem,
1: mert akkor tudni valaki eladja 10 000 euróra, most itt lenne a cél, amit kapnál, te jó ég.
0: 48 múlt 3 perccel, itt a Sláger reggel. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:30 Anikóval Budapestről.
2: Jó reggel.
3: Sziasztok, jó reggel.
1: Te milyen plüssöket gondozol, mert hogy többes számban írtál róluk, és hogy elég fura helyen tartod őket?
3: Hát az

0: ágy végében a lábamnál vannak, és például van egy ilyen nyuszi, ami eperré lehet átalakítani, egy eperecskévé.
1: Eperré? Van. A nyulat?
2: Ez a kifordítom, befordítom?
1: Tényleg?
0: Igen, hogy kifordítom, befordítom, és akkor Isten. A fülét így össze lehet cipzározni, és akkor egy eper lesz belőle.
1: Nekem miért nem volt ilyen plüssöm?
0: Hát én is most szereztem be, nem
1: ez
0: olyan
1: mekkora részben. Ötlet, hogy kifordított, befordított. Mutassátok meg, hogy néz ki, mert el tudom képzelni.
2: Mutatom neked mindjárt ilyet. Képzeld el, hogy a Pécset, a keresztlányaimnak, a postás Pet volt a nagy kedvence, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt, és van egy kedves angol család, akikkel jobban vannak, meg én is ismerem őket, voltunk is ott, és ők küldtek egy olyan postás Petet, amit ha kifordított postás Pet, de ha befordított, akkor macska, a saját macskája lesz belőle. Tehát, hogy ilyen ide-oda, van egy cipzár, és fordítasz, hogy macska lesz a postás Pet, oda-vissza. Figyelj, én játszottam vele a legtöbbet, amikor Pécsett volt, hogy
0: mondom, de... Ez a nyugdíj is ilyen, igen.
1: Te játszottál vele a legtöbbet, tehát tulajdonképpen a cápát neked néztétek annó.
2: De, hogy néztünk nekünk. Nem. Okay. Nekem otthon van plüssöm, 3 vagy 4, amit nem volt szívem kidobni, aha, mert gyerekkorban, de hogy a gardrób szekrényben,
1: nem
2: tudod, a pulóverek mögött.
1: Soha.
2: Régen sem beszéltem.
1: Nem, jó, oké.
2: Okay. Hát végén kiderül, hogy én vagyok a nem normális, tudom, de hogy de igen. Nem. De mondtam neked, hogy majd a Flat Eric-et valamelyik nap behozom.
1: Jó.
2: Aki ugye a Lévis reklámban volt a sárga figura, meg a Mr. Oizet.
1: Az nagyon jó volt ez a dal.
2: Igen, meg egyébként kis tehenem is van, ami most itt a napokban eszembe jutott, hogy nekem van kis tehenem.
1: És egyébként, csak hogy tudjátok, Anikó, te is, Zoli, meg mindenki, azt kell, hogy mondjam, hogy a hallgatóink nagy része, tehát mondjuk a 90%-uk úgy szavazott, hogy szerinte felnőttként teljesen normális, hogy a plüsssel alszik valaki. Úgyhogy meg vagyok nyugodva, hogy azért így, hogy ilyen sokan vagyunk, akik mondjuk szeretjük a plüssöket, nem gondoljuk a másikról, hogy ő emiatt bolond lenne.
2: Tőlem mindenki azzal alszik, aki van. Igen, most azzal van, ha valaki az autójával alszik.
1: Jó, azért az fura lenne.
2: Figyelj, amikor volt a Taxi című film, arra emlékeztek? Persze. Akkor onnantól fogva én nagyon vágytam arra, hogy egyszer szeretnék egy olyan loftlakást, aminek a szélére így be lehet állni az autóval.
1: Olyat én is szeretnék. De vannak olyanok, akik garást emelnek maguknak, és akkor föl tudják tenni az autójukat.
2: Összehegedülték.
1: Ja.
2: Köszi szépen, Anikó, szia.
0: Én köszönöm, sziasztok!
2: 0630-30-30-95-8 továbbra is a számunk, na de most? Ide most már a hablagyba várjuk a jelentkezést a Temérdek rengeteg koncert jegyért.
1: De csak azok jelentkezzenek, akik tényleg tudják, mert ma szeretnénk valakit ajándékozni.
2: Igen, mentsenek meg hosszú hétvég előtt. Köszönöm!

0: arra szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One. A csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
4: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
5: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyartüzép.hu.
7: Májusi akció a Nagy Lovasnál. Kedvezmény van, hogyha nem olvasnál. Kötőfiket vegyél az online térben, lesz 30% a nyereg alá tétre.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
9: Három szálloda, három élmény, három helyszínen. Három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének. Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
10: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Megoldódhat Budapest egyik régóta fennálló zaj problémája. A Balaton festőjének kiállítása látható Balatonfüreden. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke, marha, sertés, juh vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabonaféléket. A legtöbben az ukrán gabona tömeges behozatalától tartottak, de ez az elmúlt napokban nem történt meg, számolt be a miniszter. Megoldódhat Budapest egyik régóta fennálló zaj problémája. A ferencvárosi lőtér ügyével foglalkozik Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A kerületben, a MÁV telep és az Aszódi telep közelében működő létesítményben rendszeresen használnak katonai harcászati eszközöket is, amelyek jelentős zajterhelést okoznak. A lövések hangja nem csak a közvetlen környezetben, hanem a közeli kórházban és a József Attila lakótelepen is érzékelhető. A miniszter szerint a problémát mielőbb rendezni kell, mert a folyamatos zaj komolyan zavarja a környéken élők nyugalmát. A politikus egy videóban arra is emlékeztetett, hogy korábban kampányígéretek hangzottak el a helyzet rendezéséről, azonban a lakossági panaszok továbbra sem szűntek meg. Visszavonta a Szentendrei Képviselőtestület Szűcs Balázs Pro Urbe emlékdíját, írta a szentendre.hu. A papot a Vatikán korábban örökre eltiltotta a papi szolgálattól, miután több kiskorú molesztálásával vádolták meg. Szűcs Balázs 2006-ban kapta a városi kitüntetést, amelyet most Fülöp Zsolt polgármester kezdeményezésére a testület egyhangú döntéssel vont vissza. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden. A Vasari Galériában látható Lebegés a fénytérben című tárlat több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos másolatára törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tájat. A tárlat a művész korai korszakától a balatoni évek meghatározó alkotásaiig vezet végig. A galéria a fiatalabb korosztályra is gondolt, múzeumpedagógiai programokkal készülnek a gyerekek számára. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden.
0: Bori, köszönjük szépen, gyönyörű napos időre számíthatunk. Már most 19 fokos a reggelünk, délutára 26 fokot ígérhetek. Erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy mindenképpen fényvédővel óvják a bőrüket, hogyha hosszabb ideig tartózkodnak a napon, akkor meg pláne. A pünkösdi hosszú hétvégére is hasonló időjárást kívánhatok mindenkinek, és tessék kihasználni a strandolós időt is, mert most már úgy látom, hogy nyitnak a strandok, hiszen 29-30 fok is lehet.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
14: Az M1-esen a főváros felé a terelés az átépítés miatt Tatától kezdődően, a 70-estől legfőképpen az 50-es kilométerig, tehát azon a 20 kilométernyi szakaszon nagyon komoly torlódás alakult ki, ez megfogja a forgalmat. Az M3-ason pedig szintén terelés miatt Bagh térségében alakult ki 2-3 kilométeres torlódás a főváros felé. A fővárosban a Grassalkovics úton kifelé sávzárás nehezíti a közlekedést a Rézöntő utca után, a Rákóczi híd Budai híd főjénél pedig tart a vasúti híd felújítása, viszont már nyitva a Szerémi úti felhajtón a külső sáv, bár időszakosan korlátozások még előfordulhatnak. Ha már vasút, Pejper Károly a vonalban a MÁV Informtól. Mi a helyzet nálatok? Jó reggelt!
15: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Nyugodt a reggeli vonatforgalom, néhány kisebb késés kivételével a budapesti erőváros és a távolsági forgalomban is jól tartják a menetrendet a jártaink. A pünkösdi hosszú hétvégén sokkal többen utaznak vonattal, busszal, ezért érdemes minél előbb, akár most megvenni a jegyeket és az Intercity-kre a helyjegyeket. Karbantartás miatt 26-ától egy hónapon át a pécsi meccsek és a kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig ugyanezen a szakaszon. Viszont hallásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Sláger reggelben, 7:40-kor.
1: Közben képzeld el, ha izé lett a Pető lett a Tölgyesi, gondoltad volna? Az. Még azt sem tudtam, hogy a Tölgyesi volt a Petőjüknek, hogy kilépett, a kizárta, a bezárta, a visszavette, a kivette, a betette. Mind a hülye, itt ne értem. Hú, meg melyik az igazi párt? Aztán, hogy van ez? Sok szemét újságíró. Na, azokat aztán okádni kell, ahogy viselkednek. Szidják a kormányt! Képzeld el, aljas szemét módon. Szidják ezt a kormányt, aki semmit nem csinál. Hát hogy lehet szívni?
2: My name is Benson Boone.
0: Ez

0: Plagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelbe.
1: Kicsit félek, vagy aggódom, inkább így mondanám, kicsit pedig mégiscsak reménnyel telve vágnék neki most a játéknak. Hát csak meg lesz.
2: Hogy miért vág neki reményekkel telve, azt már is mondom. Mert Ancsi úgy jelentkezett a játékunkra, hogy sziasztok, szép jó reggelt, még sosem hablatyoltam Cilával, de ma olyan latinos hangulatban vagyok, és játékos kedvemben. Szia Ancsi, jó reggelt!
1: Értem, hogy mire célzol. Hello!
3: Jó reggelt, sziasztok! Régen hallottalak beteteket.
2: Hát mi pedig is
1: csak
2: téged?
1: Be kell kapcsolni a rádiót.
2: Ja, egyébként tényleg igazad van. Hát miért hallottál régen minket, mikor csak be kell kapcsolnod a rádiót? Erre nem is
3: gondoltam.
1: Beszélgetésre gondoltam. Értem, minden egy havarom is írt, hogy olyan rég hallottam, írtam, hogy kapcsolod be a rádiót.
2: Kapcsolod a rádiót, így van.
1: Tud is mindig sztorizok. Ja.
2: Ancsikám, hogy készülsz a pünkösdi hosszú hétvégére? Munkával fog telni, vagy pihenéssel?
3: Hál' Istennek pihenés lesz, úgyhogy ilyen baráti bográcsolás lesz.
2: Mit főztök?
3: Hát az még egy rejtényben meglepnek a barátaink vele, úgyhogy meglátjuk, ide számíthatunk.
1: Ha lesz bele krumpli is, azért jelentkez, vagy jóféle házi ilyen csipetke, vagy nem tudom, valami.
2: Tehát te gulyás levesre vágynál, értem.
1: Nyomnám. Okay.
2: Mi bármit elfogadok. Mi szalonnát sütni megyünk, képzeljétek el. Kedves barátaink mondták, hogy vettek egy új ilyen kis telket, és akkor menjünk el, kirándulunk egyet, és süssünk szalonnát. Én úgy megörültem a szalonna sütésnek.
1: És te azon kívül sütsz.
2: Azt mondod, megeszem, imádom. A kenyére csurgatom a zsírt, és alig várom, hogy tocsogjon.
1: De aki egyfolytam az alakod miatt aggódsz,
2: ja,
1: zsírsos
2: hát
1: kenyeret fogsz.
2: Hétvégén vannak a csalónapjaim.
1: Büszke vagyok rád.
2: Imádom a szalonna zsírt.
1: Rád is szeretnék büszke lenni, úgyhogy figyelj, fejtsd meg, kérlek nekünk végre ezt. Hallgatunk. Igen? Hogy folytatódik?
2: Igen, nyugodtan énekelhetsz. Hangosabban is, Ancsika.
3: Jó, akkor ez a Neotonnak a latin szerenát.
2: És a refrén? És hol van a refrén? Egy kicsi refrént.
3: Jó, Istenem, hogy itt van, most nagyon zavarba vagyok, mert nagyon-nagyon nagy rajongója vagyok a Neotonnak minden koncertjén. Ott vagyok, és nagyon szeretem őket.
1: Ez a magyarázat, hogy rájöttél a megfejtésre. Na, 1-2-H és...
3: Vágneron, köszönöm, mit kérlek. Bye.

0: Ez igen! Ancsikám, gratulálunk, tiéd a 4 belépő az Etke Színház Wicked Musical augusztusi szegedi előadására a Szegedi Szabadtéri Játékok felajánlásával. 4 belépő a május 23-i Follow the Flow 10 éve veletek koncertre a Budapest Parkba. 4 fő részére szóló belépő június 6-ára Szulák Andrea az Élet az Úr című koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából és egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Gratulálunk!
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
3: Nagy vagy, és jó szórakozást itt a sokféle élményhez.
0: Hello. Szia! Sziasztok.
3: És jó hétvégét! Hello, hello!
1: Köszönjük
4: szépen! Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
2: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a Mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
3: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
7: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a

0: Neked is. www.rozalia.hu.
1: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
2: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után...
2: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Jól haladnak a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalások. Kitakarította a BKK a Göncz Árpád város központot. Idén is megrendezik Tatán a Víz Zene Virág Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szentőfi Bori vagyok. Jól haladnak a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalások, jelentette ki Magyar Péter bécsi látogatásán. A kormányfő közölte, a hét eleje óta az Európai Bizottság vezetői Budapesten egyeztetnek, és levélváltás is történt Ursula von der Leyennel az ügyben. Elmondása szerint most olyan projektek kiválasztásán dolgoznak, amelyek a rendelkezésre álló határidőn belül megvalósíthatók. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az előző kormány nem használta ki a lehetőséget a források lehívására, ezért most rövid idő alatt kell pótolni az elmaradásokat. A miniszterelnök közölte azt is, hogy a következő hetekben több európai vezetővel egyeztet, és június végére a visegrádi országok kormányfőinek találkozóját is tervezi Budapesten. Bécsben az osztrák vezetéssel a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyéről is tárgyalt, amelynek kivizsgálására közös bizottság kezdi meg munkáját. Szolnok és Magyarország jövője a fejlődésben rejlik. Erről beszélt Györfi Mihály polgármester a városi közgyűlést követő tájékoztatón. Elmondta, ebben egyetértettek Rost Andreával, a térség országgyűlési képviselőivel, aki szerint a városnak olyan fejlődésre van szüksége, amely nem veszélyezteti a lakók egészségét és a környezetet. A polgármester jelezte, a júniusban nyíló Tiszasziget strandfürdőben a szolnoki lakosok 28%-os kedvezményt kapnak a belépőjegyek árából. A közgyűlés elfogadta a szervezeti és működési szabályzat módosítását is, amely több polgármesteri jogkört visszaad a városvezetőnek. Folytatódott a BKK kezdeményezésére indított a főváros tisztaságát és közbiztonságát javító összehangolt akciósorozat. Tegnap nagy takarítást és fokozott ellenőrzést tartottak a Göncz Árpád város központban. Megtisztították a megállókat, az aluljárót és a környező területet. A BKM, a Főkert, a BKV, a BRFK, a Föri és a 13. kerületi közterületfelügyelet közösen tisztította meg a környéket, ellenőrizte a megállókat és a járatokat. A térségben szombatig háromnapos komplex járat ellenőrzés zajlik. Tovább terjeszkedik Magyarországon az Uber. A hónap végétől Pécsen és Kecskeméten is lehet majd fuvart rendelni az alkalmazáson keresztül. A cég szerint Pécs egyetemi és kulturális központként, Kecskemét pedig ipari és gazdasági szerepe miatt indokolta a terjeszkedést. Az Uber 2024-ben tért vissza a magyar piacra, azóta Budapest, Miskolc, Debrecen és Szeged után most újabb városok csatlakoznak. A vállalat közben más szolgáltatásokat is fejleszt, például Budapesten már elérhető az Uber futár csomagküldés is. Június 25-e és 28-a között rendezik meg Tatán a 30. Víz Zene Virág Fesztivált, a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményét. A fesztivál 4 napján 4 színpad, családi és művészeti programok, valamint gasztronómiai attrakciók várják a látogatókat. A nagy színpadon mások mellett Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Parnograszt, valamint Bájalex és a Slep lép fel. A jubileum év újdonsága a Rocksziget, egy külön színpad a keményebb műfajok kedvelőinek, ahol koncertet ad többek között a Bikini, az Ocean, a Coral Tribute és a Mobilmánia Vikidá Gyulával. Nyárias meleg várható ma sok napsütéssel, melyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg időnként. Számottevő csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél mérsékelt vagy néha élénk lesz. Délután 26 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Pünköst hétvégére nyugodtan tervezhetnek szabadtéri programot, napos száraz időt és 28 fokos meleget ígérnek.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
5: A 11. kerületben a Kelenhegyi utat a Rezeda utcánál egy baleset miatt lezárták. Így a 27-es busz is terelve közlekedik, nem érinti az Iglói utca és a Mihály utca közötti megállókat. A 2-es B, az 51-es és az 51-es A villamos a Koppány utca és a Mester utca Könyves Kálmán körút között jelenleg nem jár, mert egy utas rosszul lett, a kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. A Könyves Kálmán körúton műszaki mentés zajlik, a Rákóczi út felé az Üllői út után a középső sávban számítsanak torlódásra. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávzárás nehezíti a közlekedést a Rézöntő utca után, mert javítják a vízvezetéket. A Rákóczi út Budai hídfőjénél pedig, bár tart a vasúti felújítás, illetve átépítése, mától ismét nyitva a Szerémi úti felhajtón a külső sáv, bár napközben alkalmanként még előfordulhat sávzárás hosszabb, rövidebb időre. Az M4-es autóúton Budapest felé Üllőnél kigyulladt egy személygépkocsi, a 28-as kilométernél most korlátozás van, a füst miatt is ráadásul lassabb a haladás, illetve az M1-esen és az M3-ason az ott kiépített terelések fogják meg a főváros felé a forgalmat, az M1-esen Tata környékén, az M3-ason pedig Bagnál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
5: Jó reggelt kívánunk, 8 óra múlt 5 perccel, itt Pordán Petra.
6: És Somogyi Zoltán.
5: Gyerünk tovább.
6: Megcsalta a szerelme, ezért az egész világ szeme láttára állt. Parád és bosszút egy dühös nő, hogy jó ötlete bosszút állni egy megcsalás után, Fuller Biancát kérdezzük, a mi pszichológusunkat.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Sláger reggel 9:06. Figyelj, merci, aki Gödről jelentkezett, a hangja alapján kedvesnek tűnik. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: És mégis közben bosszú álló vagy az?
1: Nem hiszem.
2: Ez életemben kétszer álltam bosszul. Ő volt az ex, aztán voltak lakótársak, akikkel elköltöttem, de az más sztori. Egyébként nem tudok bosszút állni. Tehát, hogy így.
0: Jó, nevezzük leckésztetésnek inkább. Az így megideologizáljuk a...
2: Igen, így is lehet mondani. Inkább beszélni szeretek róla, de hát ő így szegény, basszus kulcs. Akkor voltam én 20 éves, ő 24, és már a harmadik próbálkozásunk volt együtt, de hát nem volt annyira fényes, voltak jó pillanatok, de annyira nem, és kiderült, teljesen véletlenül belépett a laptopomon a Facebookra, én meg egy héttel később, amikor újra használtam, láttam, hogy egy 16 éves lánya beszélget, és Dunal lefolyt bennem így egyszerre. Természetesen kinyomtattam meg, hát felelősségre mondtam, hogy elnézést, mi a fene, és akkor sírdogált egy kicsit, akkor úgy néz ki, megbocsátottam, és a lényeg az, hogy neki volt egy traumatikus szakítás egy 2,5 év után egy másik lányjal, egy utazás végén, és benne ez olyan mély nyomot hagyott, hogy nem akart vele már menni egyáltalán utazni, de én megkönyörögtem, hogy rici, hogy elmentünk, viszont addigra én már annyira elhidegültem tőle, hogy ez a jó, ígyük túl. Aztán utána hát kiosztottam neki, hogy ott a szarjó, és akkor így köszönöm szépen.
0: De akkor mégis elmentél vele? Tehát, hogy elhidegültél tőle, de elmentetek együtt valahova. Én azt hiszem, hogy az a bosszú, hogy oké, meggyőzted, hogy de figyelj, utazzunk el, és amikor ott állt a reptéren, akkor mondjuk nem jelentél volna meg. Na, az egy olyan bosszú húzás.
2: Itthon voltunk Magyarországon, és egy kastélyszállóba mentünk, ahol ezt úgy a lelkem nem engedte, hogy kihagyjam.
1: Jó, érthető. Figyelj, és ő hogy van? Azóta találkoztatok? Ennek hány éve egyébként?
2: Kb. Van 10-12. Többször futottunk ezt, mert kasztás volt egy üzletben, ilyen nagy bevásárlóközpontban, és hát így pakker vásárolni, hát az ember nem tudja csinálni. Én próbáltam kedves lenni, de így láttam rajta, így teljesen, amikor érzed a másiknak a kisugárzásán, hogy nem,
1: oda van.
2: És a buszon is inkább hátra megy, és akkor kicsit sajnálom.
1: Mi nyomot hagytál benne, úgy érzem.
0: Ja, köszi, merci.
1: Szia.
0: Szia.
1: Hello.
0: Tudod, mi jutott eszembe? Ismered az Éjszakai Ragadozók című filmet? Amy Adams,
1: nem.
0: Jake Gyllenhaal.
1: Nem.
0: Egy nagyon erős történet. Igen, 2016-os, 10 éves már, igen, nagyjából. És annak a, hát most akkor így nagyon nehéz, mert nem akarok
1: spoilerezni.
0: Igen, de hogy tehát a végén, a film utolsó jelenete, az egy annyira elegáns, hát nem is bosszúnak nevezni, mert csupán egyetlen húzás, de hogy abban ott minden benne van. És hogy az már, amikor azt láttam azt a filmet, így megfordult a fejembe, hogy lenne akivel...
1: Ugye?
0: Ez így elég tételt jelentett, vagy egy jó érzés lett. De így nem akarom lelőni idézőjelben a poént.
1: Éjszakai ragadozók?
0: Éjszakai ragadozók. Natural animals.
1: Okay.
0: Tekintsd meg. Meg önök is. Közben pedig írjanak 0-30-30-30-95-8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
4: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
8: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
9: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
10: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének Mátrafüreden, a 4 csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi 4 csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a 4 csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Szeptemberben közös ülést tart a magyar és az osztrák kormány. OEB-ként működik tovább a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Többször visszaváltott palackokkal keresett milliós összeget egy kecskeméti férfi. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttes ülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatóján közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét országos egészségbiztosítási pénztárként, vagyis OEB-ként működik tovább az intézmény, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEB neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információkat nem közöltek. Megoldódhat Budapest egyik régóta fennálló zaj problémája. A ferencvárosi lőtér ügyével foglalkozik Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A kerületben, a MÁV telep és az Aszódi telep közelében működő létesítményben rendszeresen használnak katonai harcászati eszközöket is, amelyek jelentős zajterhelést okoznak. A lövések hangja nem csak a közvetlen környezetben, hanem a közeli kórházban és a József Attila lakótelepen is érzékelhető. A miniszter szerint a problémát mielőbb rendezni kell, mert a folyamatos zaj komolyan zavarja a környéken élők nyugalmát. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. További 57 alkalommal nem utalást kért, hanem vásárlási utalványt. Az így kapott blokkokat pedig az önkiszolgáló kasszáknál használta fel. Ez újabb 260 ezer forintos kárt jelentett a munkáltatójának. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra.
13: Bori, köszönjük szépen, gyönyörű napos időre számíthatunk. Már most 21 fokot mérünk, délutára pedig 26 fokot ígérhetek. A hosszú hétvégén is kitart ez a kellemes időjárás, úgyhogy lehet bátran szabadtéri programokat tervezni.
14: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
15: Egyiptom, minden itt kezdődött.
16: A 11. kerületben lezárták a Kelenhegyi utat a Rezeda utcánál, mert baleset történt. A 27-es buszokat is terelik, így azok az Iglói utca és a Mihály utca közötti megállókat kihagyják. A közben Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávzárás lassítja a haladást, a Rézöntő utca után, mert javítják a vízvezetéket. Az 5. kerületben a Bécsi utcát a Szervita térnél hamarosan lezárják daruzás miatt? Igen, várhatóan délután 5-ig, ott pedig a 15-ös busz közlekedik majd terelve, nem érintve a Calvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca irányában. Aztán az M1-esen a főváros felé a külső sávban még mindig kamionok vesztegelnek Tatától, a 70-es kilométertől egészen az 50-esig. Ennek tudatában tervezzék meg útvonalukat, nagyon nagy a fennakadás. Az M4-esen Budapest felé Üllő térségében kigyulladt egy személyi gépkocsi, bár a leálló sávban áll a 28-as kilométernél, igen nagy füst keletkezett, ezért 1-2 kilométer hosszan jelentősen lassabb a haladás. És egyelőre ennyi. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
14: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: És ha Sláger reggel és péntek, és 8.41, akkor minden bizonnyal Cilla Gasztró, amihez a hozzávalók egy jó kis Mautner Zsófi.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Bonjour! Hello. Jó reggelt!
1: És micsoda célzás? Bonjour! Kajdi Cilla Csabának is.
3: Bonjour! Jó reggelt kívánok! Petának most tanítottam meg, hogy azt kell mondania, hogy tartsd a vonalat francia, hogy nükitipá.
2: Igen.
3: Hogy ne hagyj el egyébként.
2: Jaj, de szépen hangzik. Ne hagyjatok el minket és cserben sem, mert Csabi, ha jól tudjuk, akkor kánni ihletésű desszerttel készültök már a Cilla Gasztróban.
3: Hát többek között azzal, megmondom őszintén, de én ugye, hát nekem volt egy szakmai egyeztetésem ezzel kapcsolatosan, ugye, mint gasztró szakember Mautner Zsófival, mert én ugye most nem olyan régen, tegnap tértem vissza Cannes-ból a filmfesztiválról. Egyébként nagyon érdekes város, de a Cannes, erről majd beszélünk a Cilla Toursban, de és akkor mondtam a Zsófinak, hogy ugye hogy hívják, Brigitte Bardot volt az, aki mikor ellátogatott, mert ugye ez egy másik történet, hogy elment, ugye elmenekült Cannes-ból a filmfesztivál elől, és azt mondta, hogy egy ilyen megközelíthetetlen félszigetre, Saint-Tropez-ba akar menni, mert akkor ott legalább nyugodtan és békén fogják hagyni, hát ennek az lett a következménye, hogy mindenki Saint-Tropez-ba költözött, és ott rendelt egy süteményt, annyit kért, hogy ő egy nagyon könnyű, egyszerű és finom, krémes süteményt szeretne, és ez lett a Le Tropézien, la Tarte Tropézien.
1: Már bocsánat, csak akkor már idézzük meg a...
2: Annyira jó az a dolog.
3: Ez egyébként a Saint-Tropez-i csendőr Louis de Funès-nek a filmjéből.
2: Így van. Anyám.
3: Na és akkor ő megrendelte ezt a süteményt, és én azt gondoltam, hogy ezt mi megcsináljuk gasztró szakemberünkkel, Mautner Zsófiával, aki tegnap azt mondta, hogy te Jézusom, hát azt két ember tudja jól csinálni Magyarországon.
2: Ki az a kettő?
1: Ja, azt hogy két emberes, hogy annyi kell hozzá, mert egyedül nem megy.
2: Zsófi, ki az a kettő?
4: Kérlek szépen, ráadásul egy nokdacu, egy ember tudok. Én nagyon boldog voltam, amikor a Cilla mondta ezt a Tarte Tropézient, mert ez egy csodálatos sütemény, nekem is az egyik legnagyobb kedvencem. Elmondjuk a hallgatóknak, hogy ez valójában egy ilyen kis briós szendvics, tehát ez úgy néz ki, hogy egy briós buci van félbevágva, és akkor az meg van töltve egy ilyen habkönnyű vaníliakrémmel. De mint minden ilyen nagyon egyszerű dolog, pont az egyszerűségében rejlik a nehézsége is, tehát ahhoz, hogy ez olyan foszlós legyen a briós, és tényleg olyan habkönnyű, nagyon légies legyen a krém, de azért legyen tartása is, az nagyon-nagyon nehéz elkészíteni. Én Magyarországon egy cukrászról tudok, Szász Kingának hívják egyébként, aki ilyet tényleg kiválóan készít, úgyhogy én bedobtam a Cillának, hogy figyelj, nagyon jó ötlet, mert egy nagyon jó sütemény, de mi lenne akkor, hogy ez nem mi készítenénk el, hanem csinálunk egy Tarte Tropézien versenyt, és meghívunk rá hazai cukrászokat, és akkor lezsűrizzük, és megnézzük, hogy ki tud ilyet készíteni, mert tényleg nagyon, nagyon bonyolult. Egyébként én is gyorsan utána néztem, ez az 50-es években született, és egy lengyel cukrász kreálta először az 50-es években, és utána Brigitte Bardot, amikor 56-ban ott forgatott a környéken, és és Isten megteremti a nőt híres filmet forgatta, akkor volt az, hogy akkor ő ebbe beleszeretett, és akkor utána ugye a hírét vitte mindenhonnan, és akkortól lett nagyon-nagyon híres az egész. Szóval, hogy erre egy komplet programot fogunk, egy projektet, egy betászlok, ez ilyen versenyt fogunk a
2: Cillával. Lehetne, hogy a zsűrizés majd itt legyen, Zsófi, és mi is a lepattanót megkapjuk.
4: Szerintem tárgyalhatunk.
1: Jó, igen, akartam is kérdezni, hogy teljesen.
3: Először azért, bocsánat, szeretném a zsűri tagokat, mert ugye itt egy szakmai zsűrit fogunk felállítani, és egy pár héttel, egy másfél-két, vagy másfél hónappal ezelőtt Kovalcsik Ildikó alias Lilu ráírt a Zsófira, hogy úristen, ő most kóstolta ezt a Tarte Tropézient Nizzába, és hogy ő beleszeretett, és ezt meg akarja tanulni, úgyhogy az egyik zsűri tagunk ugye a lakossági felhasználásból a Lilu lesz, és ugye a két szakmai zsűri tag, jó magam,
1: Bocsáss meg, de ha a Lilu Nizában kóstolta, akkor hagyd zárkozzam fel, ez Cilla tudni fogja, én Szent-Hopéban a Sézsemben fogyasztottam ilyet, tehát hogy van összehasonlítási alapom, bocsánat, mint hát lakossági felhasználó.
2: Belobbizta magát, így van a zsűribe, pontosan.
1: Hát, igen, tehát hogy az, én Szent-Hopéban ettem a tartropizien, nem Nizában.
2: Sajnos még sehol, úgyhogy én nem lehetek benne a zsűriben, de nagyon szívesen a lepattanó morzsákra rászállnék, mert tetszik.
4: Komplett adás kerekedik.
2: Igen, jó ötlet. Igen.
3: Hát lehet, hogy lesz egy à la tartropézien vendredink, úgy értem. Amikor erről, ugye Lillut az behozzuk a zsűribe, és akkor ugye a többi, ugye a Zsófi és jó maga, mint a szakmai zsűri tagjai, ugye ezt fogják értékelni. De figyeljetek, viszont mivel ez egy külön adás, én arra gondoltam, hogy ugye én most nagyon előkelően a Martinez Hotelben szálltam meg, ami a La Croisette-en van, ez az egyik legpuposabb hotel, ahol az összes világsztár meg szokott szállni a Cannes Film Fesztivál alatt, és itt meghívtak minket egy vacsorára. És itt, gyerekek, egy olyan fantasztikus durbincsot szolgáltak föl, hogy úgy volt lesütve, hogy mondtam a Zsófinak, hogy egy picit beszéljünk erről, hogy kell egy jó dorádot megsütni, és mi a titka.
4: Nagyon jó, nagyon. Én is nagy halrajongó vagyok, és azért most már itthon szerencsére vannak olyan beszerzési lehetőségek, meg halszaküzletek, ahol tényleg bármikor hétköznap is vehetünk akár egy ilyen egész halat, legyen ez akár egy durbincs, ugyanaz a dorade, vagy egy sügér, branzino, vagy akár egy egész pisztráng. És ezt a világ legegyszerűbb dolga elkészíteni, a legtöbben szerintem azt a hibát követik el, hogy túlsütik, és ennek az a titka, hogy a halat, mondjuk egy ilyen egész halat, egész durbincs vagy pisztráng, úgy kell előkészíteni, hogy szobahőmérsékletű legyen, szépen leitatjuk egy kicsit konyhai papírtörlővel, hogy ne legyen nedves, és utána a hasába beletöltünk egy-két gereszt fokhagymát, két szelet citromkarikát, lehet esetleg egy ág kakukkfüvet, utána ezt szépen rárakjuk tepsire, meglocsoljuk olívaolajjal, sok, és be a sütőbe nagyjából egy ilyen 190 fokon, maximum 20 perc, de maximum, és ennyi.
3: Ennyi az egész?
4: Ennyi az egész, ez halál egyszerű.
1: De ezt neked tudnod kell, Csaba.
3: Még ezt, hogy ez légkeveréssel, vagy ez...
4: Nem, sima alul felül. Nyilván egyébként tudod, hogy amit te ettél, azért feltételezem, hogy mindig az van, hogy a hal minőségétől függ, tehát akinek van tengere, és rögtön ott, amit kifogtak, és a legjobb minőségű hal, az az igazság, hogy a frissesség az, ami a mérvadó, de amit itthon kapunk, azok is nagyon klasszak, frissen érkeznek, és hogy tényleg ez az egy titok, hogy nem szabad túlsütni.
2: Nagyon köszönjük, Zsófi!
3: Zsófi, és még egy kérdés hozzá, hogy ugye ez nagyon finom ilyen grillezett zöldséget adnak, és ugye ezzel már megtanultam tőled, hogy ezt a zöldséggrillezést is valahogy úgy kell, hogy nagyon magas hő, vagy az hogy van, hogy olyan jól grillezem.
4: Jó karamellizált célú klasszul zöldségeket készítsél, annak meg a nagyon forró sütő a titka, én azt légkeverésen szoktam, tehát feltolod te is a sütődet mondjuk 220 fokra, ott akkor ez légkeveréses üzemmód, és bármilyen zöldséget ilyen nagyobb darabokra szétszesz, hogy felvágol, összeforgat pici olívaolajjal, sóval, borssal, és általában ilyen 20 perc alatt minden megsül, nyilván ugye attól függ, hogy milyen zöldség meg mekkorára daraboltad, de hogy az a lényeg, hogy azért kell forró sütő, mert hogy azért minél rövidebb ideig azt szeretnéd, hogy a külseje karamellizáljon, legyen ilyen jó pörzsanyag rajta, de belül pedig ne száradjon ki.
1: Aha. Hát köszi a tippeket, Zsófi.
2: Nagyon köszönjük.
1: Szép napot.
4: Hallazunk, és alig várom ezt a Sztártropezien versenyt.
2: Jó ötlet. Ennek
3: nekiállunk. Ezt én kiírtam.
1: Jó. Csabi, veled meg még találkozunk a Cilla Toursban később. Sziasztok.
2: Hello.
4: Sziasztok.
0: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson, ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
6: Multifunkcionális sporttér, panorámás szaunavilág, hatalmas wellness részleg, kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a kesthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
7: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszthelyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
1: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A Sándor Palota nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait. Megkezdődött az elhanyagolt telefonfülkék felszámolása Terézvárosban. Timothy Chalamet-vel ünnepli születésnapját a Madame Tussaud Budapest. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta a kegyelmi üggyel kapcsolatos nála lévő dokumentumokat. Az ügy középpontjában K. Endre áll, akit a bicskei gyermekotthonban történt visszaélések eltusolásával kapcsolatban ítéltek el, majd Novák Katalin 2023-ban kegyelemben részesítette. A döntés komoly politikai következményekkel járt, Novák Katalin és Varga Judit igazságügyi miniszter is lemondott. A közzétett iratok szerint a köztársasági elnöki hivatal kabinet főnöke nem támogatta a kegyelmet, és elutasító javaslat is készült. Ennek ellenére a kegyelmi döntés pozitív lett, indoklás nélkül. Magyar Péter korábban az igazságügyi minisztériumban lévő iratokat is felfedte, amiben az volt, hogy a kegyelmet nem Varga Judit akkori igazságügyi miniszter javasolta. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. 5 éves vita után megkezdődött a régi elhanyagolt telefonfülkék cseréje Terézváros főútvonalain. Soproni Tamás polgármester szerint a használhatatlan és szennyezett fülkék régóta rontották a városképet. Az önkormányzat már 2021-ben jelezte a problémát a Magyar Telekom felé, de érdemi változás csak hosszú egyeztetések után indult el. A telefonfülkék kihasználtsága rendkívül alacsony volt. Egyes adatok szerint havonta átlagosan csak néhány percet használták őket. A szolgáltató korábban jogszabályi kötelezettségekre hivatkozott a fenntartásuk kapcsán. Később a főváros is bekapcsolódott a megoldás keresésébe. Az eltávolított fülkék helyére segélyhívó oszlopok kerülnek. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem Budapesten. A Tali Kálmán tűzoltó Viola Balázs Béla utca által határolt tömbben felépülő intézmény 4,5 ezer ember befogadására lesz képes egyszerre. A mintegy 22 000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális, mobil falakkal több részre osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Harmadik születésnapját ünnepli a Madame Tussaud Budapest, amely egy különleges viaszfigurával bővíti kínálatát. A látogatók közel egy hónapon át találkozhatnak Timothée Chalamet viaszfigurájával. A színész alakja Amsterdamból érkezett Budapestre, és a Dűne filmekhez kapcsolódóan különleges újraegyesülést hoz. A helyszínen ugyanis már állandó figurájával szerepel Zendaya is. A színésznek erős magyar kötődése is van, hiszen több filmje forgatásán hosszabb időt töltött a magyar fővárosban. Az ünnepélyes eseményen Jáger Zsombor adta át a figurát, aki számos filmben Chalamet magyar hangja volt. A budapesti Madame Tussaud gyűjteménye 3 év alatt 51-ről 61 viasz figurára bővült. Általában napos időre lehet ma számítani, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb keleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé lesz erős az északias irányú szél. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul délután. A pünkösdi hosszú hétvégén napos, száraz, nyáriasan meleg idő várható. A csúcshőmérséklet megközelíti a 30 fokot.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
12: Az M1-es autópályán Budapest felé a Tatától kezdődő szakaszon, nagyjából Tatától kezdődő 20 kilométeres szakaszon, igencsak lassú a haladás, főleg a kamionok miatt a külső sávban, tervezenek hosszabb menetidővel. Az M4-esen, szintén a főváros felé ülő térségében korábban kigyulladt egy személygépkocsi. A 28-as kilométernél a leálló sáv van csak zárva, de több kilométeren keresztül lassabb a haladás. A 10-es számú főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogátkelőhelyet építenek, ezért délután 5-ig zárva a fél útpálya és a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozása is. A zárás ideje alatt a Sirály utca felé lehet kerülni. Budapesten még mindig erős a forgalom az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Tököli úton a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, aztán zsúfolt a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, a pesti alsó rakpart a Szent István parktól a Lánchídig, a Kiskörút az Asztóriáig mindkét irányból, valamint a Bajcsi-Zsilinszky út és az Andrássy út befelé, de akadozik a haladás a Budai alsó rakparton és a Margit hídtól déli irányban, a Margit körúton mindkét irányban, valamint a Széll Kálmán tér környékén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: 9 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
13: És Somogyi Zoltán.
12: Önök vesztek még újságot, vagy most már tényleg mindent online olvasnak? Ez lenne a kérdésünk.
13: Te?
12: Inkább online. Nagyon ritkán igen. Veszek. Fényképek miatt még egy-egy
13: én is magazin. Csak magazinokat. Igen, aha. Inkább azokat.
12: Jó reggelt.

0: A Sláger reggel.
1: 4:10 lesz már 2 perc múlva, és egy érdekes hírre bukkantunk a minap, ami nem is gondoltam volna, hogy ekkorát megy majd a hazai sajtóban.
2: Én gondoltam volna. Igen.
1: Én azt hittem, hogy majd így átsiklanak felett az emberek, de komoly felháborodást váltott ki, vagy legalábbis közös gondolkodásra sarkalt sokakat az az info, amely szerint az egyik diszkontláncnál csomó üzletükből, amiket most felújítanak, száműzik a nyomtatott sajtótermékeket. Tehát az üzlet felújításával egyidejűleg, ugye át is rendezik majd a belső teret, és onnantól fogva nem lehet majd újságokat, magazinokat, lapokat vásárolni náluk.
2: És azt mondták, hogy azért, hogy átláthatóbb eladó tér kialakítására kerülhessen sor. Amit én azért nem értek, mert az újságok miért teszik átláthatatlanná. Tehát, hogy számomra ez nem egyértelmű ez a válasz, amit kaptak.
1: Nem tudom, gondolom, letisztult a dizájnnal készülnek,
2: ott lesznek a, nem lesz
1: ott lesznek a virágok, ott lesznek a gyümölcsök, ott meg a, nem tudom,
2: és
1: a diszkonttermékek.
2: És az újság az pont, hogy szerintem emeli egy üzletnek. Tehát én imádom átlapozni az újságokat ezeken a
1: hát
2: helyeken.
1: Figyelj, az az igazság, ugye nem tudjuk, hogy mondjuk kereskedelmi szempontból mennyire jött be nekik. Tehát lehet, hogy egyébként több nyűg van.
2: De akkor mondják
1: vele.
2: Ezt? Érted? És akkor az egyértelmű, nem vették az emberek, ez miattatok van, és ez egy tök egyértelmű kommunikáció, szerintem.
1: Nem tudom, részletkérdésnek tűnhet, de vajon valóban az? Harle Tamás újságíró, könyvkiadó csatlakozik hozzánk már is telefonon. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, sziasztok, köszönöm a hallgatókat. Éppen igen. Spanyolország partjaihoz közeledem, de a rádió mindenek előtt.
2: Köszönjük
1: szépen. Sietve hozzátenném, hogy a Magyar Lapkiadók Egyesülete nehezményezte ezt a döntést. Azt mondják, hogy szerintük az nem jó irány, hogyha az újságok kiszorulnak a kereskedelmi egységekből, tehát most nem ezt az üzletláncot akarják ők bántani vagy támadni, hanem úgy általában véve fájlalják azt, hogy egyre több helyről tűnnek el a nyomtatott sajtótermékek. Van ennek relevanciája, hogy így eltűnik innen-onnan a magazin meg a lap?
3: Hát, ugye mondtátok, hogy 5-6 percünk van, körülbelül 50-60 perc lenne elegendő erre a témára, és rengeteg minden eszembe jut, ha megengeditek, 2-3-at gyorsan mondok.
1: Mond.
3: Az egyik, hogy azért az újságos standoknak, vagy az újságos részlegeknek ezeken az áruházokban egy féli megőrző szerepe is volt, a feleségem vásárolt, én leültem,
2: és
3: ahogy Petra, ugye te mondtad, én is ott olvasgattam, és nagy gyönyörrel, ez az egyik, ami eszembe jut. A másik, hogy amikor 1625-ben én kezdtem a szakmát, szóval a 80-as évek végén, akkor képzeljétek el, hogy leadtuk az utolsó cikkeket 11-kor, amikor a nyomdába kellett küldeni az anyagot, megvártuk a Blaha Lujza téren az MK aluljáról, fél-egykor, mert el akartuk olvasni, mi elsőként, amint a nyomtatott sajtóban is megjelent az, amit 2 órával azelőtt írtunk.
2: De izgalom lehetett ez, micsoda izgalom.
3: Elképesztő volt, de hát igen. Szóval, és végigért, tehát az a korosztály, aki én vagyok, végigértük innentől kezdve, hogy még ólomból szedték a nyomdászok, egészen odáig, amit most ugye, ami a hír.
1: Apukám kéziszedő volt, így kezdte a meg ide egyébként.
3: Komolyan?
1: Igen, ólommal, úgyhogy tudom, miről beszélsz.
3: Na, és ehhez képest most... visszafelé tudta olvasni az újságot.
1: Ehhez képest most ott tartunk, hogy hát minden digitalizálódik, és nem csak a könyvek meg az újságok.
3: Igen, az egyik, ami nagyon érdekes, hogy innentől kezdve a kultúra, az tulajdonképpen polc felszabadítás vagy kultúra. Ez is elképesztő, hogy ez egy mérlegre került, és a polc felszabadítás győzött. Mert azért az újság, tudjuk, ilyen újság olyan is van, de azért ez évszázadok óta a legmélyebb kultúrához hozzátartozik. De mégis ennek ellenére azt mondom, hogy eszembe jut Emil Zolának van egy regénye. Az a címe, hogy A hölgyek öröme. És arról szól, hogy van egy kiskereskedő, akit megfojt a szomszédban egy gyönyörűséges Lafayette-szerű áruház, mert ez a jövő. És basszus, hát ez van, hogy a kultúra nem szűnik meg ettől, kedves hallgatók és kedves újságolvasók. Minden megvan a neten is, és még valami, hogyha mi szeretnénk magazint olvasni, szeretnénk akár most már egyre kevesebb napilapot, egyszerűen prémiummá válik, és ha nekünk fontos a prémium, akkor el fogunk menni valahova, meg fogjuk keresni az utolsó élő újságárust, akinél meg tudjuk venni a magazinunkat, vagy az újságunkat.
2: Tamás, te mikor lapoztál át legutóbb mondjuk bármilyen lapot, és mi volt az?
3: Hú, ez nagyon jó kérdés. Én voltam az utolsó mohikánok egyike szerintem, aki még megvettem a napi lapokat, körülbelül egy évvel ezelőtt abba hagytam. Most már igazából azokat a magazinokat olvasom, amiket a feleségem éppen, mondjuk a nők lapja például.
2: Figyelj, abban nagyon jó cikkek vannak, tehát az még a férfiaknak is lehet izgalmas, komolyan, nem csak nőknek szóló cikkek, tényleg. Tehát a nők lapja az egy csodás kiadvány.
3: A tanítványaimnak szoktam mondani, hogyha akarnak jó riportot, akarnak hír, a nők lapját olvassák, és tudod, hogy még hol. Ha szállodába megyünk, akkor a szállodából le van téve a magyar konyha, vagy le van téve egy-két magazin, na azt még elolvasom. Mert ott van.
1: Aha. Hát ott is, én az Audi magazint szoktam lapozgatni néha a fodrásznál, amit a gyárat
2: kérek.
1: És az egy ingyenes dolog, persze. Ugye, ott van. Ja. Egyébként érdekes, amit mondasz, hogy igen, átalakult, és hogy miközben én is nagyon sok mindenben ragaszkodom a fizikai valóhoz, szemben a virtualitással. Ugye ma már minek vennék meg egy komplett, nem tudom, 50 oldalas magazint, amiben mondjuk 2 cikk van, amit úgy érzem, hogy érdekel, hogyha online célirányosan megtalálom mondjuk a lakberendezési vagy Barkács magazinból azt a 2 cikket, és egyébként ugye most már ott is látjuk, hogy online is egyre inkább az előfizetés felé mennek szinte valamennyi kiadvány, mert nyilván valamiből meg közben meg kell fizetni a stábot, meg az újságírókat.
3: Igen, és még valami nagyon fontos, hogy azt gondoltuk, amikor megjelent az online újságírás, hogy itt nagyon rövid cikkek lesznek, és eltűnik az a fajta mély minőség, amit az újságban ugye régen mindenki ismeri azt a jelenetet, a bácsi bemegy a kávéházba, az újságtartó létre rá van téve az újság, hátradől, és egy kávé vagy egy sör mellett kiolvassa órákon át. De ez megváltozott. Óriási mér, 20-25-30 ezer karakteres mély interjúk, elemzések, nincs az, amit ne találnál meg az interneten. Ez van. Ez van, és nem lehet visszafordítani az időt.
1: Jó, tehát összességében te nem vagy elkeseredve, nem vagy szomorú, fogadjuk el a változást, és inkább próbáljunk alkalmazkodni hozzá.
3: Hát most is Spanyolországhoz közeledve a szomorúság.
2: Ó, igen,
1: jó, oké.
2: Ó, igen. Majd azért egy spanyol lapot lapozzát, jó?
3: Na, tényleg, és az első az lesz, egy El País-t veszek, és megnézem, hogy mit írnak Magyarországról.
2: Jó ötlet.
1: Bon viaje, jó utat, szavasz.
2: Köszönjük szépen, szép napot,
3: sziasztok.

0: Sláger reggel.
1: 4:15 perccel, és feltettük azt a kérdést a Sláger FM Facebook oldalán, hogy szoktak-e még nyomtatott sajtótermékeket venni, vagy már inkább online fogyasztanak mindent, és közben bejelentkezett Zoltán Budapestről, hogy ő bizony még az újságpalotában dolgozott ott a Blahán.
2: Amiről Harle Tamás beszélt, ugye újságíró.
1: Igen, hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Hello, sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: De hogy már akkor igazából az épület nagy része üresen állt, pedig mikor volt ez? Mondj egy évszámot, kérlek.
3: Hát én 1994-ben kerültem be, egy olyan cégnél dolgoztam, amelyik ott kapott helyet, és úgy dolgoztam én ebben az épületben.
1: De már akkor se úgy olvastak az emberek újságot, mint mondjuk a 80-as években.
2: Nem, pedig de 94-ben azért még nagyon
1: ott még
2: olvastunk.
1: Fogyasztottuk, igen, de hogy ott például mi történt?
2: Is
1: igen, de már mégis más volt, szerintem ott már lehet, hogy a tévé volt az, ami az újságolvasás kicsit háttérbe szorította, hát nyilván a korábbi évszázadokhoz képest. Tehát ugye, amikor még nem volt rádió megtéve, akkor boldog-boldogtalan az újságból tudott csak tájékozódni. És te fogyasztasz még nyomtatott sajtótermékeket, Zoltán?
3: Hát, be kell vallanom őszintén, hogy nem.
1: Nem.
2: Már annyira nem.
3: Se ideje nincs az embernek, meg azért azt megvásárolni, vagy várni, kivárni azt az egy hetet mondjuk, amíg egy hetilap megjelenik. Napilapok őszintén megmondom, már nem is tudom, hogy vannak-e még egyáltalán.
2: Vannak, itt nálunk is az asztal.
1: Tehát inkább online párti vagy, hogyha valami kell, akkor célirányosan megkeresed és utána olvasol.
3: Igen, megvan az a 3-4 online felület, ahol amit én megszoktam.
2: És már egyébként a legtöbb helyet is elő kell fizetni, ahhoz, hogy végigolvashass egy cikket.
1: Van belőle fenn kell tartani a szerkesztőséget ott is. Köszi Zoltán, szia!
3: Igen, köszi, sziasztok!
2: Gabriella viszont hála jó égnek egy előfizető, méghozzá több nyomtatott újságnak is az előfizetője. Jó reggelt!
1: Szia!
4: Jó reggelt, szervusztok!
1: És ez minek köszönhető?
4: Hogy érve? Hát nagyon szeretek olvasni.
1: Hát, hogy még mindig de hogy nem online olvasgatsz, hanem hogy előfizetésed van, és kiveszed a postaládából.
4: Én is csak a nyomtatottra esküszöm.
2: Én is.
4: Tehát

0: illetileg ez az igazság, hogy nagyon sok könyvet is már a helyi könyvtárnak elajándékoztam, mert nem tudom őket már hova rakni. Ugyanez van sajnos az újságban, és ugye egy ideig gyűlnek a polcon, és akkor utána, ahogy betelik a polcnak a tetejérhez, ami legalul van, az sajnos megy a szelektívbe. Uh-huh. De én esküszöm a nyomtatott újságra.
1: Aha.
2: Milyen újságokat olvasol? Mikre fizetsz elő?
0: Lehet mondani lapcsaládot például?
2: Azt is mondtad, de azt is, hogy milyen típusú. Gondolok itt arra, hogy női magazin, ilyesmi.
0: Női magazin, azon belül ugye a Nőklapjának több ilyen tematikus kiadványa is van, azoknak az előfizetője vagyok, illetve műsorújságnak, ugye tévéműsorújságnak, és nagyon régen, nem tudom, ti még emlékeztek-e rá, apukám volt előfizetője a Rakéta regény újságnak. Gyakorlatilag
2: igen.
0: Onnantól kezdve jött ez a szeretet az újság, és a nyomtatott olvasnivalók után.
1: Nekünk igen, az Ezer Mester magazin jön. Járt még például. Ezer Mester anyukának meg a Lakáskultúra.
0: IPM volt egy olyan is, ugye az internet
2: Bizony, azt a bátyám. Azt a bátyám olvasgatta. Nagyon köszönjük, Gabriella.
1: Jó hétvégét, szia!
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
2: Szép napot, szia!
3: Dr. Béres! My name is Victor, you can take

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Joker napok a Petrányi autónál. Május 26-ától 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
2: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Gyönyörű napos időre számíthatunk. Már 24 fokos a reggelünk, délutára 26 fokig úszik fel a hőmérő higanyszála, és ez az időjárás lesz jellemző a hétvégén is. Holnap 28, illetve vasárnap, és hétfőn pedig már 30-31 fokot mérhetünk. Igazi strandidő vár ránk.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
12: Az M1-esen a főváros felé Tatától még mindig jelentősen lassabb a haladás, tehát a 70-estől nagyjából az 50-es kilométerig. Az M4-esen ugyancsak Budapest felé ülő térségében korábban kigyulladt egy személygépkocsi, a 28-as kilométernél még mindig néhány kilométeres a torlódás, a 10-es számú főúton pedig Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogátkelő helyet építenek, ezért délután 5-ig zárva a fél útpálya, valamint a 10-es főút Útörház utcai csatlakozása is. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávzárás van a Rézöntő utca után, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt vasárnap 8-ig, illetve a Bérkocsis utca is zárva az Aurora utca és a Fecske utca között, mert javítják a csatornát, valószínűleg ma délután 5-ig. Ezután is korlátozásra lehet persze még számítani. Közben még mindig erős a forgalom az Üllői és a Rákóczi úton befelé, valamint a Bajcsi-Zsilinszki és az Andrássy úton. A Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál, a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a Kiskörúton pedig az Asztóriáig mindkét irányból. A budai alsórakpart a Margit hídtól délfelé zsúfolt, a Margit körút mindkét irányban, de a Széll Kálmán tér környékén is lassabb még mindig a haladás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Attila Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Attila Tours.
0: Attila Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: És akkor ismételtem. Bonjour.
3: Hello.
4: Rebonjour. Na, sziasztok,
3: Csabi,
4: itt vagyunk,
3: hogy igen. Segíts kérlek azt megérteni, mert én nem tudom, bevallom, csak én régen ugye olvastam arról, hogy Cannes az egy ilyen elég szegény halászfalu volt, ha jól tudom, hogy abból hogy lett a világ egyik központi filmvárosa.
2: Nem, az a Saint-Tropez volt, nem?
3: Halászfalu volt, még a 19. században egyszer olvastam róla, és hogy aztán hogy lett ilyen szuperhely a filmeseknek, ezt nem tudom.
4: Hát egyébként ez tényleg így volt, hogy a francia rivérán majdnem az összes kis, tehát hogy ugye ez a tengerbe való fürdés, ez nem volt divat a 19. században, ez nem volt egy ilyen pupos, elegáns dolog, úgyhogy ezek mind pici kis halászfaluk voltak, lent a Kodazűrön, ugye, és semmi nagy dolog nem történt, és így az 50-es éve, tehát már jóval előbb, a század elején, az 1900-as évek, a 19. század végén, 1800-as években az angol és az orosz arisztokrácia kitalálja magának a francia rivierát. Victoria királynő megépíti a Rezsinát Nizzában, a nagy palotáját, de közben az orosz nemesség, az orosz cárok is ott töltik a telet, tehát nem a nyarat, hanem a telet töltik ott, mert ugye az ord angol és az orosz télből átmennek ebbe az enyhe dél-franciaországi, dél-olaszországi Sanremo és környéke is ezekre a területekre. Egy templomokat építenek, tehát például Nizzában is olyan ortodox templom van, hogy megőrülsz, megvadulsz, tehát hatalmas. Második Miklós cáris és Mária Fjodorovna is ott tölti a téli időszakot, és nyilván így az egész arisztokrácia, és akkor kezd így kipergetni magát, ugye, többek között Nizza, Cannes, Menton, ezek a városok, és aztán azt hiszem valahogy most ezt pontosan nem tudom, a 40-es években kitalálják, hogy legyen ott egy filmfesztivál. És ez a francia filmfesztivál fogja megindítani a Diadal útján Cannes-t, és elveszti ezt a kis dél-franciaországi városi jelentőségét, és akkor egy ilyen nagy filmközpont lesz. Aztán amikor amit az előző részben is mondtam nektek a Cilla Gastroba, hogy Brigitte Bardot elmenekül Saint-Tropez-ba, mert ugye ez egy ilyen megközelíthetetlen kis félsziget, és akkor ott Saint-Tropez-ba bújik meg, de hát egész Cannes követi Brigitte Bardot, el se tudjuk képzelni, hogy mekkora sztár volt, és utána mindenki Saint-Tropez-ba kezd lötyögni, és aztán így a milliómosok játszótere lesz Saint-Tropez. Úgyhogy így indul ez az egész történet, de például Cannes ugye most lent van a tengerparton, és az igazán meghatározó város az a Le Canet volt, ez fönt van, ahogy így fölmegyünk az autópálya felé, ott volt valójában egy ilyen kisváros, és ott éltek az emberek, és akkor gyönyörűen ráláttak a földközi tengerre.
3: Azt mondd el, hogy milyen volt a filmfesztivál, Csabi? Hogy érezted magad? Kikkel találkoztál? Kikkel ötyögtél?
4: Hát múlciált a sztárokkal.
3: Jaj, sejtettem!
4: Tudjétek el, hogy lövésem sincs, tehát én annyira nem ismerek meg senkit, tehát hogy így, meg az a baj, hogy megismerem, és mindenki olyan, jaj, már magát láttam valahol, és akkor mondjuk kiderül, hogy ez Zsizsi Hadidkal vagyok, tudod, de...
3: Az
4: de
3: menő azért!
4: De hogy így nem szoktam, figyelj, szerintem pokoli életük lehet ezeknek az embereknek, tehát azt képzeljétek el, hogy ebbe a Hotel Martinezbe voltunk, és azt látom, hogy így felbojdul mindenki, és figyelj, 40 ember fotókamerákkal, telefonnal így, mint egy ilyen boly, így követ valakit a liftig, és például ez a Bella Hadid volt, és így szinte így betuszkolják a liftbe, szóval olyan elképesztő felhajtás, szörnyűek az emberek, de ezeknek pokol lehet az életük ilyenkor, de képzeld el, hogy így a szádba 500 kamerával így mennek, és meg se tudsz mozdulni, és konkrétan bemenekülsz a liftbe, vagy a takarítószekrénybe éppen, amit találsz. Úgyhogy ő volt, akkor ott volt az Éva Longoria. Az egy fontos dolog ebben az egészben, hogy ez ez nem csak a színészekről szól, meg a sztárvilágról, hanem ez rengeteg pénzről szól, marketingről. Tehát, hogy itt igazából például Éva Longoria, aki a L'Oréal arca, ilyenkor a L'Oréal fizeti azt, hogy ő ide jöjjön, ott legyen, megjelenjen. Nagyon érdekes az, hogy amikor például a Mihály Kenikőt én kísértem az Amferre és a Cannes Film Fesztiválra, akkor az úgy, az például ki kell, a nagy ékszerházak, meg a nagy divatházak adják a ruhát, az ékszert és minden egyéb kiegészítőt, tehát amikor látunk valakit egy ilyen 20 millió vagy 150 millió forint gyémánt nyakékbe, az nem az övé, hanem akkor ilyenkor kirohannak a Bulgárihoz, a Bulgári 52 testőrrel bekíséri a több milliós nem tudom én nyakéket, akkor azt fölveszi a vörös szőnyegre, nem akarok semmilyen illúziót rombolni, körülbelül a Martinez Hotel és a Cannes Film Palotta az egy ilyen, hát nem a, hát mondjuk 250 méterre van, de megérkezik a limuzin, és akkor a vörös szőnyegen ki kell szállni, akkor ott ordító tömeg van jobb és bal oldalon, én is ott szálltam ki, Petrám. Sajnos fogalmuk se volt, hogy ki vagyok, viszont volt egy darab fotós, akit gondolom nagyon megfizettek a BMW Magyarországi voltából. Fotózd már szegényt, és akkor engem...
2: Hadd érezze a törődést. De akkor ez az egész, amit mondasz...
4: Regardez-moi, ma, és akkor engem is lefotóztak, de senki másod, érted, ezért ilyen világszárok rohangálnak.
2: De amit mondtál, az tök olyan, mint a Gavallérok a Mixátnál, nem? Amikor olvastuk így elhűlve, hogy mindenki a kölcsöncuccokba ment parádézni az esküvőre, aztán utána visszaadta.
4: Hát nagyjából egyébként itt erről szól a dolog, tehát hogy itt ezért nem az van, hogy itt ezek a sztárok itt milliós gyémánt nyakékekbe rohangálnak. Na most még csak annyit akartam mondani, hogy képzeljétek el, hogy én hogy hívják, milyen Malek, Rami Maleknek a filmjét néztük meg.
3: És jó
4: ez
3: volt?
4: Az utolsó, rettenetesen rossz volt.
3: Tényleg? Ó, pedig a jó de színész.
4: Nagyon jó színész. Nem akarok ilyet mondani, hogy rettenetes rossz, inkább azért, hogy nekem rettenetes rossz volt. Lehet, hogy valakinek tetszik. Mondták utána, mert mi eljött, én mondtam, hogy szerintem pattanjunk meg. Úgyhogy nem láttam a végét, de olvastam cikkekben, hogy 8 percig állva tapsolt a közönség. Ez egy művészfilm volt, egy kicsit ilyen érzékenyítő, meleg témájú film volt. Szerintem az volt az érdekessége, hogy Rami Malek egy meleg karaktert alakított benne, de egy 80-as években játszódik, semmiről nem szólt az egész, tehát mindig vártam, hogy most mi fog történni, nem történt semmi.
3: Ami viszont óriás történés volt Cannes-ban, azt nem tudom, hogy azzal szembesültél le, vagy ők már akkor levonultak, hogy ugye Palvin Barbie-t mutatta meg a terhes pocakját, hogy kismama, és gyönyörű szép volt egyébként a ruhákban, és a világon mindenki erről cikkezett, szóval olyan büszkék voltunk mi magyarok, hogy azért ez a lány megint megmutatta, hogy nem csak szép, de bájos tündéri, és kismamaként is csodálatos.
4: Igen, azokat láttam, ami engem nagyon megérintett, az, hogy Nemes Jeles megint egy olyan filmet alkotott, amire egyébként tényleg 15 percig állva tapsoltak Cannes-ba. Tehát, hogy a Nemes Jelesnek az új filmje, most nem jut eszembe a címe, azt nézzétek meg, egy francia ellenállóról szól, és nagyon megérintette a franciákat, úgyhogy de Palvin Barbara is egyébként csodálatos, és tényleg gyönyörű kismama.
3: Moulin a film címe.
4: Ja, Monsieur Moulin, igen, tényleg.
3: Igen.
4: Monsieur Moulin,
3: Jean Moulin életét dolgozza fel. Jó, hogy mondod, mert akkor legalebb megnézzük mi is, igen, itt.
4: Igen, ez állítólag tényleg a francia sajtóba óriási ment. Valószínűleg azért, mert a Monsieur Moulin, ugye, úgy emlékszem, nem vagyok benne biztos, de mintha egy francia ellenálló lenne, és akkor az ő életét...
2: Hát egy nemzeti hősük, igen.
4: Igen, fogja feldolgozni, úgyhogy nekem mondjuk a Cannes Film Fesztiválnak ez a nagy magyar jelentősége, és hát ezt tudom nektek mondani, úgyhogy ha valaki ott jár, készüljön fel Cannes-ból, mert nagyon édes kisváros, de ott állandóan van valami. Van például egy ingatlan fesztivál, van egy marketing nagy fesztivál, És van még nem tudom két olyan fesztivál, hogy ott teljes őrület van Cannes-ban, és hát nyilván nyáron is tömve van. Amit érdemes megnézni, az az óvárosi részen van egy nagyon helyes templom, egy ilyen várnegyedbe, vagy egy föl kell menni egy picit a hegyre, és ami még érdekesebb, hogy Cannes mellett van Île Margaret, és ez azért híres, ez egy pici sziget, hajóval át lehet menni Île Margaretre, mert állítólag ott tartotta fogva ugye a vasállarcos 14. Lajos az Iker testvérét.
3: Oh.
4: És arról híres is akkor, de ez egy ilyen mendemonda, meg maga az egész vasállarcos is egy ilyen mendemonda, igen. De ott van valami alapja, úgyhogy ott van egy ilyen várbörtön, meg nem tudom micsoda ott az Île Margaretten, úgyhogy aki Cannes-ba jár, akkor az hajózzon oda át.
2: A Margit-szigetre, igen.
4: A Margit-szigetre, és akkor ezt meg tudja nézni.
2: Köszi szépen, Csabi, akkor köszönjük a helyzetjelentést Cannes-ból.
4: Szép hétvégét mindenkinek,
2: szia!
4: Csók!
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: a démonokra, nem is a napsugarakra szeretnék vadászni a hétvégén, úgyhogy
1: nem kell,
0: lassabb,
1: lesznek.
0: És nem kell. Hálózik.
1: Lesznek napsugarak.
0: Önöknek is kívánunk nagyon kellemes pihenést, feltöltődést a hosszú hétvége alkalmából.
1: Hétfőn nem menjenek be dolgozni, mert pünköst hétfő lesz, úgyhogy.
0: Igen, úgyhogy most kapcsolják ki a telefonon az ébresztést, igen, és állítsák vissza, hogy majd csak kettő ébreszten újra. Búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Viszont hallásra.
1: Csók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival.
3: Eheti vendégünk Zsófi Krisztián, a hússpecialista hentesbolt társtulajdonosa és szakmai vezetője.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
5: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Május 30-án ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Köszöntöm Önöket, 10 óra van, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota ma reggel a honlapján. Az elnöki hivatal közlése szerint a köztársasági elnök támogatja az ügy teljes körű kivizsgálását, és a felfokozott közérdeklődés miatt nyilvánosságra hozták a birtokukban lévő hivatalos iratokat. A dokumentumcsomag több mint 200 oldalból áll és 11 iratot tartalmaz. Az összefoglaló szerint az ügyiratból nem állapítható meg, mi volt K.E. esetében gyakorolt kegyelem indoka. A Sándor Palota azt is közölte a kegyelmi döntés előkészítése során. Eredetileg az elutasítást javasolták, az ügyben azonban végül pozitív döntés született. Robbanás történt ma délelőtt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán fejezte ki részvétét az elhunyt családjának és közölte, Kapitány István energetikáért felelős miniszter Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával együtt a helyszínre tart. A tiszaújvárosi krónika tájékoztatása szerint az előzetes információk alapján pirogáz benzinvezeték robbant fel a MOL Petrolkémia ZRT területén. A katasztrófavédelem közlése szerint a robbanás a lakosságot nem veszélyezteti. A helyszínen sűrű fekete füst látható, a tűzoltás a folyamatban van, és mobil labor is elindult az üzemhez. Megújul a Havanna utca 11 szám alatti játszótér a 18. kerületben. Az önkormányzat azt írja, tavaly ősz végén zárták le a játszóteret, miután szülők és nagyszülők jelezték, hogy a fák gyökérzete miatt a burkolat több ponton botlás veszélyessé vált. A problémákat azóta elhárították, elkészült az új járófelület, és új padokat is kihelyeztek. A teljes felújításból már csak a nagy játszóeszköz cseréje, illetve a hinta esési terének kibővítése van hátra. Az önkormányzat szerint nyárra árnyékos, biztonságos és jól használható játszótér várja majd a Havanna lakótelepen élő gyerekeket. 12 esztergomi ápoló kapott főigazgatói dicséretet az ápolók nemzetközi napja alkalmából. A kemma.hu beszámolója szerint az elismeréseket az Esztergomi Vármúzeum lovaktermében tartott tudományos konferencián adták át. A díjazottakat dr. Pák Péter, az Esztergomi Vasari Kolos Kórház főigazgató főorvosa és Gerszmájer Terézia ápolási igazgató köszöntötte. A dicséretben részesülők között szakrendelőkben, kórházi osztályokon, dorogon, valamint hospice és rehabilitációs területen dolgozó ápolók és asszisztensek is voltak. A konferencián nem csak az ápolók munkáját ismerték el, hanem szó volt az egészségügy jövőjéről is. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők a Sándor palotát. Súlyog Tamás köztársasági elnök Facebook oldalán azt írta, 2025 márciusában indult programsorozatban már 7. alkalommal nyílnak meg vezetett séta keretében a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. A látogatók nem csak a palota különleges helyiségeit járhatják be, hanem érdekes történeteket is hallhatnak az épület múltjából. A programra a szokásos módon a Sándor palota honlapján lehet jelentkezni. A lehetőség azoknak szól, akik közelebbről is megismernék a köztársasági elnöki hivatalnak otthont adó történelmi épületet. Vitelkörzetünkben Budapesten és Veszprémben is nagyjából 14-16 fokot mérhetünk. Túlnyomóan napos, száraz idővel indul a délelőtt. A felhők teljesen elvonultak a térségből, az északnyugati szél élénk, de erős lökésekre már nem kell számítani. Délutánra pedig 21-22 fokig melegszik maximum a levegő. Száraz utakra számíthatunk ma.
11: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán Budapest felé Ócse térségében kátyúznak. A 28-as és 29-es kilométer között lezárták a külső sávot, a munkavégzés mögött pedig mintegy 2-3 kilométeres a torlódás. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, ezért itt napközben lezárják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását, emiatt is gyakran van itt torlódás. A fővárosban pedig tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra kell számítani. És lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca közt, mert javítják a burkolatot. A 11. kerületben a Neszmélyi utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert itt javítják a vízvezetéket. A 18. kerületben pedig a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt javítják a csatornát, úgyhogy itt is útszűkület van. Jó utat kívánok!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a sláger napközben, és én is csatlakozom önökhöz. Kiskata vagyok, jó munkát, vagy gyorsan telő munkaidőt kívánok. Már csak a mai napot kell végig küzdeni, aztán 3 napig pihenhetünk. Jön a pünkösdi hosszú hétvége, és jön a Pet Shop Boys dala is, a Go West. Sláger!

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Daniel David énekelt nekünk, ez volt a The First Time című dala, és ugye ő a Maneskin frontembere volt Hajdmenában. Tudták, hogy a Maneskin egyébként utcazenekarként indította a karrierjét, és ha már utcazenekar, hát akkor irány Gyál, mert hogy ezen a hétvégén rendezik meg a gyáli Pünkösdi utcazenei fesztivált. Zenével, pezsgő hangulattal és közösségi élmények egész sorával várnak bennünket a gyáliak. Kötetlenül szabadtéri környezetben hallgathatunk muzsikát. Holnap a gyáli városháza előtti téren a gyerekeket, felhővadászat, gurigongó népi játszóház, kosaras körhinta, Paprika Jancsi csúszdája is várja, de lesz természetesen arcfestés, a nagy színpadról meghallgathatjuk majd Gyál városi fúbos zenekarának koncertjét, majd a gyáli aranynéptánc együttes is bemutatkozik, de fellép a Magyar Banda, a közösségi ház színpadán pedig a Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskola koncertjét, a Lóca együttes koncertjét és az Állatok farsangja című bábelőadást is megnézhetjük. Nagyon-nagyon hangulatos lesz ez a szombati program, úgyhogy bízom benne, hogy itt is összefutunk, és együtt élvezzük a muzsikát és a jó hangulatot. Tehát persze a zenét most is együtt élvezzük. Szia, érkezik Máris és a Chandelier.

A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: szerettem pénzt.
1: Egy igen-igen erős dal Majkától, ez volt a Csúran Cseppen itt a Sláger FM-en. Előttünk az idei esztendő eddigi legforróbb hétvégéje, úgyhogy legyen önöknél a következő napokban legyező, vigyenek magukkal vizet, és védjék a bőrüket, mert erős lesz az UV-sugárzás is, de hogy pontosan miért is alakul így az időjárásunk, azt már is elmondom önöknek, és azt is, hogy mi a helyzet az utakon, ebben az önök segítségére is támaszkodnék 0630303958, az infoblokk után pedig jön majd Camila Cameo, Don't Go Yet című dala. No, de most nézzük, hogy mi az oka annak, hogy a következő napokban az átlagosnál melegebb időjárást tapasztalhatunk. Hát elérte Európát az első idei hőkupola. Spanyolországban és Portugáliában a következő napokban 35-38 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, de még Londonban is az átlagos májusi hőmérsékleti értékekhez képest 10-15 fokkal melegebb lesz, és itt Magyarországon is a következő napokban a 30 fokot közelíti majd a hőmérséklet. A jelenség hátterében pedig egy Észak-Nyugat-Afrikában felépülő magassági gerinc van, ez hozta létre a hőkupolát Európára, és ez csak az első idei, ki tudja hány lesz még. Ilyen esőre nem számíthatunk, a szél azonban a következő napokban is élénk lehet. Megnézzük azt is, hogy így 5 perccel fél 11 után mi a helyzet az utakon. Veszprémben lezárták a Hérics utca egy szakaszát a Lóczi Lajos utcától, Soroksáron pedig a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. A 8. kerületben a Bérkocsis utcát is lezárták az Aurora utca és a Fecske utca között, mert itt javítják a csatornát. Ez az útzár várhatóan délután 5-ig lesz majd érvényben, ezután pedig útszűkületre kell számítani ezen az útszakaszon, és lezárták a félútpályát a 15. kerületben is a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. Itt a váltakozó irányú áthaladás napközben jelzőőrök segítik, szombatra pedig az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárják majd, ezért készüljenek arra, hogy a 124-es autóbusz is terelve közlekedik majd, és nem érinti a Templom tér és a Sztárai Mihály tér megállót. A Bécsi úton pedig befelé a Vörösvári út előtt a belső sáv van lezárva, mert itt javítják a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Lili Joellel hajóztunk az álmok folyóján itt a Sláger FM-en. Pontosan 3:41 van, és már is a Budapest Bábszínház felé vesszük az irányt. Ugye általában a Bábszínházról az az elképzelésünk, hogy az egy gyerekeknek való műfaj, pedig valójában sokkal több ennél, hiszen rengeteg olyan előadás készül. Az utóbbi években egyre több, ami kimondottan a felnőtteket célozza meg, hiszen a bábok olyan eszközök, amikkel mindenféle varázslat megvalósítható. No de erről most akár mi is megbizonyosodhatunk, hiszen a Budapest Bábszínházban vasárnap kezdődik is egészen május 31-éig tart majd a Stúdió 26 Báb Fesztivál, amely az új generációs bábszínházi alkotóknak biztosít bemutatkozási lehetőséget. 7 fiatal rendező előadásait láthatja majd a közönség a két stúdió színpadon. Lesznek köztük olyan előadások, amelyek a mozgásszínház formanyelvét ötvözik a bábbal, de lesz olyan is, amely a kutatás felől közelít az alkotói folyamatukhoz, és hát természetesen lesznek olyan előadások, amik kimondottan a gyerekeknek szólnak, de lesznek a 16 éven felüliek készült produkciók is a kínálatban, szóval legyenek nyitottak erre a műfajra, csodákat fognak látni. Itt a Sláger FM-en pedig egy csodás dal repít bennünket már is az égig, Nena érkezik, és a 99 Luftballon.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Szerintem a legnagyobb slágerek változatosan a csodálatos Lady Gaga énekelt nekünk, aki nem csak ének tehetségével, de színésznői kvalitásaival is lenyűgöz bennünket. The Dead Dance című dala után pedig hamarosan jönnek a friss információk Zsuposágitól, előtte azonban még Zséda mutatja meg nekünk, hogy hogyan kell stílusosan szakítani.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Négy nap, több száz

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a négy csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi négy csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a négy csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
5: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallotta.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Eloltották a tüzet a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után. Megérkezett az első philadelphiai járat Budapestre, és holnap mossák a Rákóczi hidat. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Felszámolták a kárhelyet a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi üzemében történt robbanás után. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. A végleges adatok alapján Debrecenbe két súlyos sérültet vittek mentőhelikopterrel, egyiküket intubálva, másikukat nem intubálva. Ugyancsak Debrecenben látnak el két könnyebb sérültet, további öt könnyebb sérültet pedig Miskolcra szállítottak. A mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség elegendő volt. A Honvéd kórház készenlétben állt. A katasztrófa védelem szerint mérgező anyag nem került a környezetbe, a lakosság nincs veszélyben. Megérkezett Budapestre az American Airlines első menetrend szerinti járata Philadelphiából. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a gépet a Liszt Ferenc nemzetközi reptéren fogadták a Budapest Airport vezetésével és az amerikai nagykövetséget vezető ügyvivővel együtt. A Magyar Hírlap beszámolója szerint a Boeing érkezése azt jelenti, hogy ismét közvetlen járattal lehet utazni Magyarország és az Egyesült Államok között. Vitézi Dávid azt írta, a cél Magyarország globális kapcsolatainak erősítése, ezért fontos előrelépés, hogy újra menetrend szerinti összeköttetés indult Budapest és Philadelphia között. Burkolatjavítást végeznek a május 26-ától, várhatóan június 21-ig a második kerületi Széher úton, a Szerb Antal utca és a Bognár utca közötti szakaszon. A Budapest közút tájékoztatása szerint a munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedési járatok terelésére kell számítani. Az útfelújítás mintegy 1100 méteres szakaszt érint, a régi burkolatot lemarják, új aszfaltréteg kerül az útra, majd friss burkolati jeleket festenek fel. A munkát több ütemben végzik, időszakosan teljes lezárás mellett. Május 26-ától június 7-ig a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között dolgoznak. A 129-es busz pedig terelt útvonalon jár. Szombaton, holnap mossák a Rákóczi hidat, ezért ideiglenes sávlezárásokra kell számítani. A tisztítást reggel 6 óra 30 perc és este 8 óra között végzik, kézi és gépi erővel, melegvizes technológiával. A munkához környezetkímélő tisztítószert és magas nyomású vizes eljárást használnak. A forgalom akadályozásának csökkentése érdekében a hídmosást két ütemben végzik. Reggel 6 óra 30 perctől délután fél 2-ig a déli, vagyis a Budáról Pestre vezető oldalon dolgoznak. Délután fél 3 és este 8 óra között az északi, Pestről Budára vezető oldal tisztítják. A munkák idején mindig egy forgalmi sávot zárnak le ideiglenesen. Törött rágcsáló írtó dobozt találtak Tatabányán a május 1-e parkban. A kema.hu beszámolója szerint a lakossági jelzés nyomán kiderült, hogy a játszótér közelében egy megrongálódott nyitott méregtartó hevert a földön. Miközben egy videón az is látható, hogy patkányok mozognak a padok és a járdák közelében. Kupcsok Péter önkormányzati képviselő azonnali intézkedést sürgetett, mert szerint a sérült rágcsáló írtó doboz veszélyt jelenthet a gyerekekre, a kutyasétáltatókra és a parkban közlekedőkre is. A Kemma cikke szerint Tatabányán nem új keletű ez a probléma, korábban több város részből is érkeztek bejelentések patkányokról. 17-18 fok van, vételkörzetünkben zavartalan a napsütés, egyelőre Veszprémben és Budapesten is, csapadéknak vagy felhősödésnek nyoma sincs az égen. 22-24 fok lesz ma a maximum, délutánig folyamatos felmelegedés várható. A légmozgás továbbra is élénk. Egyelőre száraz utakra számíthatnak a közlekedők.
8: Köszönjük szépen a híreket, már is szétnézünk az utakon. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás Tatától kezdődően a 70-es kilométertől egészen a 20-as kilométerig tart. A forgalom főleg a csomópontoknál lassul, úgyhogy ennek tudatában tervezzék meg az útjukat. Az M5-ös autópályán pedig Budapest felé Ócsa térségében kátyúznak, a 28-as és 29-es kilométer között lezárták a külső sávot, a munkavégzés mögött pedig feltorlódott a forgalom. 2-3 kilométer jelenleg a lassulás. Az M0-as autót déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül tudnak. Az 5-ös főúton pedig az Alsónémedi és Dabas közötti szakaszon a 31-es és 37-es kilométer között mozgó terelésben dolgoznak útkarbantartók, az aktuális munkaterületnél jelzőőrök segítik a közlekedőket. Figyeljenek oda ezekre az útakadályokra is, vezessenek óvatosan.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Így 5 perccel 11 óra után már is a húrok közé csapunk, érkezik az Aerosmith Crying című dala, de előtte Bonnie Tyler-től szól a Holding Out for a Hero. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást és laza munkaidőt kívánok. Slágerek.

Harry Styles újdonsága forgott itt a Sláger FM-en, aki hamarosan Lenny Kravitz veje lesz, ugyanis elvenni készül Lenny Kravitz lányát, Zoét. Hogy mikor lesz az esküvő, azt még nem lehet tudni, de ha lehet hinni a pletykáknak, az álompár téli esküvőt szeretne, állítólag szűk körű szertartást szerveznek Angliában valamikor karácsony környékén. Hát sok boldogságot nekik. Mi pedig már is megnézzük, hogy milyen programokkal tehetjük boldoggá a hosszú hétvégénket. Nos, pünkösd apropóján az ország kastélyaiban, országszerte különleges programokkal várnak bennünket. Érdemes lesz például ellátogatni Bajnára, a Sándor Metternich kastélyba, hiszen itt gróf Sándor Móric az ördöglovas születésnapjához kapcsolódva, és persze pünkösd apropóján élménnyel telik majd meg az egész kastély és annak parkja. Szerveznek itt rövid vezetett túrát a parkban a gyerekeknek, ahol megismerhetik a parkerdő védett fáit, de ki lehet próbálni a lovaglást, lesz kisállatsimogató, végigjárhatjuk a kastélyt és megismerhetjük annak titkait is, szóval egy igazi családi nap vár itt bennünket, ahol a gyerekek játszhatnak, a felnőttek pedig végre lazíthatnak egy kicsit, szóval a szombatunkat akár egy az egyben Bajnán tölthetjük. Én kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, és már is forgatom Pink dalát, szól a Just Like a Pill.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a 80-as éveket idézte. Stevie Wonder, ez volt az I Just Call to Say I Love You. Ugye szerelmet akarnak vallani valakinek, akkor ennél a dalnál tudni, hogy nincsen jobb választás. Én pedig már is összefoglalom önöknek azokat a híreket, amik az utakról érkeztek, és megnézzük azt is, hogy milyen időjárás vár ránk a következő napokban. De utána jön az a zenész, aki 2 év szünet után tavaly nyáron ismét visszatért a színpadra erősebben, mint valaha, és azóta is folyamatosan koncertezik. Louis Capaldi, Forget Me című dala jön hamarosan. De előtte nézzük, mit hoz időjárás szempontjából az előttünk álló hosszú hétvége. Nos, átlépünk a nyárba, ez már kétségtelen. Igaz, még nem naptárilag, de a hőmérsékleteket tekintve mindenképpen, hiszen szombaton, vasárnap, hétfőn akár 29-30 fok is lehet. Jelenleg is ragyogó napsütés fogad bennünket odakint, és 25 fok. Veszprémben azonban még csak 22 fokot mutatnak a hőmérők, felhő pedig sehol nincs az égen. A délutáni órákban jöhet 1-2 kósza bárány felhő, de azokból esőre nem kell számítani, és nem jön csapadék szombaton, vasárnap és hétfőn sem, szóval egy tökéletes nyárias hétvége áll előttünk. Élvezzék hát ki minden percét, de közben vigyázzanak a bőrükre. Készüljenek arra, hogy történt egy baleset a Vörösmári úton, a Bécsi út felé, a Flórián téri felüljáró után a belső sávban, úgyhogy itt most egy kicsit nehézkesebb a közlekedés, és volt egy baleset korábban a Krisztina körúton is, a Szél Kálmán tér felé, a Városmajor utca után a külső sávban. Információink szerint azonban itt már megszűnt a forgalmi akadály, viszont egy picit lelassult a haladás. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert javítják a burkolatot, a 8. kerületben a Bérkocsis utcát zárták le, az Aurora utca és a Fecske utca között, mert javítják a csatornát. Ez várhatóan 5 óráig lesz így, utána pedig útszűkületre kell számítani ezen az útszakaszon. A 18. kerületben pedig a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt javítják a csatornát, úgyhogy itt is útszűkület van. És ne feledjük, hogy a hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, azt ismét a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja csak. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
2: Hello, it's Luis Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

sahibi.

Egy kis reggae zene így ebéd előtt, ez volt Bob Marley dalán, Could You Be Loved, itt a Sláger FM-en, és 10 perccel járunk 12 óra előtt, már most is nagyon jó idő van odakint, viszont hétvégére is nagyon kellemes időt ígérnek, hát vegyük elő a bicikliket, és tekerjünk egy jót. Az előttünk álló hosszú hétvégén akár azokat a kerékpárútakat is felfedezhetjük, amelyek bekerültek az év kerékpárútja címért folyó küzdelembe. Ugye még május 11-én a közlekedési kultúra napján hirdették meg a versenyt, lehetett küldeni a nevezéseket mostanra, kik kristályosodott, hogy melyik az a 11 legszebb kerékpárút az országban, amely esélyes lehet idén a győzelemre, és hát három olyan kerékpárút is van, ami számunkra érdekes lehet. Egyrészt ott van a jelöltek között a Dunavecse-Dunaújváros kerékpárút, amely a Duna vonalát követi, de lehet szavazni akár a Veszprém-Balaton-Almádi kerékpárútra is, amelynek érdekessége, hogy a vonalvezetése az egykori vasutat követi, így hát olyan meglepetések is várnak bennünket az út mellett, mint egy réges-régi gőzmozdony, és várja a szavazatokat a Rákospatak-menti kerékpárút is, amely Budapest határain belül gyönyörű bringautat jelent zöld környezetben. Az Aktív Kalandor weboldalán lehet leadni a szavazatokat egészen június 2-áig. Az eredményhirdetés pedig rögtön másnap június 3-án a kerékpározás világnapján lesz. Mi pedig tekerünk tovább, már is Miles Smith dala érkezik, a Stargazing, előtte azonban az FLM-től szól, a Ráncok a szemem alatt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Zsófi Krisztián, a hússpecialista hentesbolt társtulajdonosa és szakmai vezetője.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt!
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
4: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a kerthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
5: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. Margit Szigeti Színház.hu.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Fedezze fel a Dunakanyar ékszer dobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
0: Ez a Sláger FM.
9: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Eloltották a tüzet a MOL tiszaújvárosi üzemében. OEP néven működik tovább a NEAK, és Budapest turizmusát is elérheti a hormuzi válság hatása. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Felszámolták a kárhelyet a MOL Petrol Kémia tiszaújvárosi üzemében történt robbanás után. Egy ember meghalt, egy dolgozó súlyos életveszélyes légúti égést, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították kórházba. A tüzet sikerült eloltani, közölte Dojcsák Dávid, a katasztrófa védelem Borsodabaúj Zemplén vármegyei szóvivője.
11: Az esemény felszámolását a létesítményi tűzoltóság egységei kezdték meg, hozzájuk csatlakoztak a tiszaújvárosi és a Miskolci hivatásos tűzoltók. A katasztrófa védelmi mobil labor méréseket végzett környező településeken és a helyszínen. A levegőben határértéket meghaladó veszélyes anyag koncentrációt nem mutattak a mérőműszerek. A tüzet már eloltották, jelenleg a korábbi tűz környezetét hűtik a tűzoltók, és biztosítják a helyszínt.
10: Magyar Péter miniszterelnök, Súlyog Tamás köztársasági elnök és Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak. A sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. OEP néven működik tovább a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt írta, folyamatban van a háttérintézmények átadása, átvétele. Ennek részeként jártak a NEAK-nál is. A tárcavezető közlése szerint az intézmény a jövőben ismét országos egészségbiztosítási pénztárként működik majd. Hangsúlyozta, hogy az OEP nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként dolgozik tovább. Az intézmény szakmai kialakítására és vezetésére Kalóz Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel. Kalóz Zoltán orvos közgazdász, korábban a Semmelweis Egyetem egészségügyi technológiai értékelő és elemzési központjának tanáraként is dolgozott. Budapest turizmusát és vendéglátását is elérheti a hormúzi válság dominó hatása. Az Auctoris friss stratégiai jelentése szerint geopolitikai feszültségek, az emelkedő üzemanyagárak és az utazói bizonytalanság a következő hónapokban átrendezheti a fővárosi turizmust. Az elemzés nem összeomlással, hanem fokozatos változással számol. Későbbi foglalások, drágább repülőjegyek és óvatosabb utazói döntések jöhetnek. A jelentés szerint Budapest esetében a következő 6 hónapban 150-300 ezer elhalasztott vagy kieső látogatóval lehet számolni. Kedvezőtlenebb helyzetben ennél nagyobb veszteség is elképzelhető. Egy átlagos budapesti használt téglalakás árából már könnyű szerkezetes családi ház is építhető a külsőpesti kerületekben, vagy az agglomerációban. A Dunahouse közlése szerint 2026 első negyedévében a fővárosi használt téglalakások átlagára 76 millió forint volt. Ez nagyjából megegyezik egy 90-110 négyzetméteres, korszerű, könnyű szerkezetes családi ház teljes költségével, telekkel együtt. Aszfalt helyett új zöld felületet alakítanak ki a Margit híd mellett, a főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a budapestiek által javasolt és megszavazott közösségi költségvetési projekt részeként a Főkert munkatársai egy forgalomtól elzárt terelőszigeten bontják fel az aszfaltot, amint egy 50 négyzetméteres területen szárazságtűrő cserékből és évelő növényekből álló zöld felületet hoznak létre. A projekt első üteme várhatóan június végére készül el, ezt 2 éves intenzív utógondozási időszak követi. 19-20 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, ragyogóan napos, teljesen száraz időnk van, az északnyugati szél kissé mérséklődik, de a nyíltabb szakaszokon még élénk maradhat. A hőmérséklet maximuma a mai délután folyamán 23-24 fok körül alakul.
12: Köszönjük szépen a híreket, lássuk, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében kátyúznak. A 28-as és a 29-es kilométer között lezárták a külső sávot, továbbra is 2-3 kilométernyi itt a torlódás. A fővárosban pedig erősödik a forgalom a Hegyalja úton mindkét irányban, de a Margit körúton és a Rákóczi úton kifelé egyre többen hajtanak, és figyeljenek arra is, hogy lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat pedig egy irány nyusították a Hősök terétől a Gundál Károly útig. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkület van, mert vízvezetéket javítanak, de tart a csatornajavítás a 6. kerületben a Nagymezi utcában és a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. Csatornajavítás miatt zárták le a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, míg Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert itt is a vízvezetéket javítják. Jó utat!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Jó étvágyat, amiről én álmodozom, az egy nagy adag szilvás gombolt, wow. No, meg a Gyurán Gyurán, akik hamarosan koncertreznek Magyarországon is. Notorious című dalukat hallgatjuk meg bemelegítésként, előtte azonban a Depeche Mode-dal rajtul az óránk. Szóval az Enjoy the Silence.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Teddy Swims dala szólt, ez volt a The Door, amelyről, amikor megjelent, azt mondták a kritikusok, hogy igazi érzelmi robbanás, és hát ez csak ugyanígy van. Az első hangtól az utolsóig magával ragad bennünket ez a dal, és hát az első perctől az utolsóig magával ragad majd bennünket Székesfehérváron a pünkösdi virágálom, amely már ma kezdődik, és egész pünköst hétfőig tart majd. Szemet gyönyörködtető, lelket vidámító hagyományos Székesfehérváron, ugye pünköst közelettével a belváros virágba borul. Az utcák, terek, történelmi környezet mind-mind ünnepi díszbe öltözik. A magyar néphagyomány szerint a pünkösthöz ugye sok szokás kapcsolódik, például amikor zöld ágakat és virágokat tűznek az ablakokba vagy a kerítések közé, hogy megóvják az otthonokat a bajtól és a villámcsapástól. Székesfehérvár ezt eleveníti fel és emeli városi szintűre. A belváros több pontján virágkötőmesterek dolgoznak azon, hogy az ünnepi hétvégén látványos művészi virágkompozíciók és installációk szülessenek, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen kiránduljanak ezen a pünkösdi hosszú hétvégén Székesfehérvárra egyet, mi pedig zenei kirándulásunkat folytatjuk, már is Duffy-t idézzük ide, Mercy című dala szól.

0: turista.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Geszti Péter dala szólt, ez volt a Mindenki legyen rohadt gazdag is, hát erről a dalról most nekem hirtelen az jutott eszembe, hogyha én gazdag lennék, akkor folyton utaznék, és hát valószínű minden második utazásom valahova Görögországba vinne. Egyszerűen rajongója vagyok Görögországnak. A tájak, a tenger, a történelem, azok a hegyek, és hát azok az emberek, barátságosak, kíváncsiak, érdeklődőek, és nagyon jó a humoruk. Erről pedig az jut eszembe, hogy ugye letöltötték már a Sláger FM mobil applikációját a telefonjukra, és időről időre ellenőrizzék, hogy mi rejtőzik a játékok fül alatt, mert hamarosan lehet csomagolni. No de most szétnézünk az utakon, utána pedig szól a One Republic dala, a Run. És azt is megnézzük, hogy hogy alakul az időjárásunk. Itt a fővárosban 25 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, 26-27 fokot ígértek mára. Madridban azonban már 31 fokot mérnek, úgyhogy oda már megérkezett az idei év első hőhulláma, és hát nekünk sem kell rá sokat várni, mert vasárnapra hétfőre itt is 31-32 fok lesz. A következő napokban az egyetlen dolog, ami hűsít majd bennünket, az a megélénkülő légmozgás lesz. Csapadékra nem számíthatunk, és felhő is alig-alig lesz fölöttünk. Nézzük, hogy alakul a közlekedés. Sajnos történt egy baleset a 8. kerületben az Orci úton, az Orci tér felé, a Nagyvárad tér után a belső sávban, és volt egy baleset a 14. kerületben is a Miskolci utcában, a Szugló utcánál. Itt jelenleg is tart a helyszínelés, ami miatt a 77-es trollibusz terelve közlekedik, és nem érinti a Rákosmezei tér és az Egressi út Vezérutca közötti megállókat. A 81-es trollibusz pedig szintén terelve jár, nem érinti a Miskolci utca Szugló utca és a Miskolci utca Csörögi út megállót a Mexikói út felé, illetve a Miskolci utca, Szugló utca és a Komócsi utca megállót az Őrsvezértere felé. Figyeljenek arra is, hogy tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtón a külső sávot, de napközben továbbra is időszakos sávlezárás fogadja az autósokat. És tart a körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál. Itt továbbra is irányonként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autó út felé, illetve le lehet hajtani Ért felé, ez nagy könnyebbség. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Take That Dallas szólt, ez volt a Back for Good, és ahogy ránk tör a nyár, most hogy nagy hirtelen ezen a hétvégén kezdődik a kerti mozizás szezonja is, úgyhogy már lehet készülni, hiszen szerte a fővárosban, sőt szerte az országban nyílnak a kertmozik. Talán az első fecske e tekintetben a Budapest Garden kertmozija, ahol már ezen a hétvégén is élvezhetjük a filmeket, és persze a kellemes chill hangulatot a szabad téren. Ma este az Annie Hall című filmet láthatjuk, de holnap este és egy igazi klasszikus kerül a gyöngyvászonra, az Amerikai Szépség című filmet vetítik. Sam Mendes kultuszfilmjét, ráadásul a belépés a vetítésekre ingyenes, a helyfoglalás pedig érkezési sorrendben történik. Viszont akármilyen jó idő is van, nappal azért az esti órákra készüljünk legalább egy kardigánnal is. Ha már jön az év első hőhulláma Afrika felől, hát akkor idézzük ide Afrikát, Totó Dala forog.

eszméletlen a hangulata ennek a dalnak, amint meghallom, azonnal mosolyra húzódik a szám. Remélem, hogy önök is így vannak ezzel. Bruno Mars énekelt, ez volt I Just Might című újdonsága itt a Sláger FM-en is. Ez továbbra is a Sláger napközben, de már is érkezik a legfrissebb információkkal. Zsupasági a hírek előtt azonban még Sén 54 átdolgozásában szól. Mester Tamás dala, az Altassál.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
4: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése kezd helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
8: Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
9: Székre állok!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Hogy kell megtanítani egy kutyát arra, hogy üljön le, csomagolja ki a cukrot?
12: Ugye, ők imádják az ennivalót. És akkor így vannak ilyen kutyakrokettek.
11: Ilyen jutifali?
12: Igen, és akkor így mondjuk, hogy ha szeretnél pacsit, akkor először megkéred a kutyát, hogy rakja rá a mancsot, és aztán adod oda, hogy jó kutya.
11: Jaj, és ezzel jutalmazod?
12: Igen, ezzel lehet megjutalmazni.
9: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Törvényben rögzítenék az alapítványokba kiszervezett vagyon sorsát. Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlament jövő heti ülése, és hétköznap esténként is autómentes lesz a pesti rakpart. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Törvényben rögzítenék, hogy az alapítványokba kiszervezett értékek továbbra is a magyar nép közös tulajdonát képezik, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A tárcavezető szerint megteremtik annak jogi útját, hogy ezeket a struktúrákat felszámolják, és a teljes vagyon visszakerüljön a magyar államhoz. Gajdos László azt írta, ezzel csökkentenék a hatalmi visszaélések kockázatát. A miniszter hangsúlyozta, hogy a nemzet vagyona elidegedíthetetlen. A bejelentés szerint a cél az, hogy az alapítványi formába kiszervezett közvagyon helyzete egyértelműen törvényi szinten rendeződjön. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdik az országgyűlés jövő heti ülését. A parlament kedden és szerdán tanácskozik, közölte Forsthoffer Ágnes házelnök a házbizottság ülése után. A jövő heti napirenden szerepel az alaptörvény 16. módosítása, amely korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Lépéseket tenne a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése felé, és rögzíteni, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyon a nemzeti vagyon. Tárgyalják a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Kedden több vizsgáló bizottság felállításáról is dönthetnek. Egyebek mellett a gyermekvédelem, a kegyelmi ügy, a Magyar Nemzeti Bank működése és a végrehajtási visszaélések ügyében. Szigorú fellépésre és több sebességmérő kamerára van szükség a gyorshajtókkal szemben Budapesten, mondta Karácsony Gergely főpolgármester egy közlekedésbiztonsági konferencián. A városvezető szerint reális cél, hogy 2050-re ne történjen halálos közúti baleset a fővárosban. Hangsúlyozta, nincs olyan politikai, gazdasági vagy társadalmi érdek, amely fontosabb lenne az emberi életnél. Karácsony Gergely szerint, ha sikerül elérni a célkitűzést, azzal mintegy 1000 ember életét lehet megmenteni. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány pedig arról beszélt, hogy 2025-ben a modernkori statisztikák kezdete óta nem volt ilyen alacsony a halálos balesetek száma Budapesten. Tavaly 22 halálos közúti baleset történt a fővárosban. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifa emelési kezdeményezését terjesztik a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométerdíj 440 forintról 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140 forintra emelkedne. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadás esetén június 30-án léphet hatályba. Ezentúl nem csak hétvégén, hanem hétköznap esténként is lezárják az autósok elől a pesti rakpartot. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a rakpart minden hétköznap este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig autómentes lesz. A Városháza szerint a 6:30-es időpontot forgalmi adatok alapján választották ki, mert ekkora már jelentősen csökken az autós forgalom. Az új rugalmas rendszerrel élhetőbbé tennék a várost, miközben közlekedési szempontokat is figyelembe veszik. 20-21 fok van vételkörzetünkben, Veszprémben és Budapesten is marad a többnyire napos, száraz időjárás, az égen csak néhány ártalmatlan fátyol felhő jelenhet meg. Az északnyugati szél tovább gyengül, 22-23 fok lesz most már a maximum.
15: Ági, köszönjük szépen a híreket. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Az M0-ás autóút déli szektorában az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében történt egy baleset. A 20-as kilométernél a két belső sávot lezárták, a forgalom csak egy sávon tud haladni, a torlódás pedig már több mint 4 kilométeres. Az M5-ösön is torlódik a forgalom Budapest felé, Ócsa térségében ugyanis továbbra is kátyúznak, a 28-as és 29-as kilométer között a külső sávot zárták le, itt 2-3 kilométeres a kocsisor. Az M1-es autó pályán pedig a főváros felé vezető oldalon a külső sávban a kamionok okozta a torlódást Tatától kezdődően, tehát a 70-es kilométertől egészen a 20-as kilométerig tart. A fővárosban a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak, a második kerületben a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkület van vízvezetékjavítás miatt, és tart a csatornajavítás a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében is. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé, Veszprémben pedig lezárták a Hérics utca egy szakaszát a Lóczi Lajos utcától. Erre is figyeljenek és vezessenek óvatosan.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Hogyha túl vannak már az ebéden, akkor váljék kedves egészségükre. Most mondanám, hogy jöhet a szundi, de hát vissza kell térnünk a munkához, úgyhogy jöhet egy nagy adag kávé és egy olyan dal, ami garantáltan felfrissít bennünket, és távol tartja tőlünk a kajakómát, a konga, a Miami Sun Machine-től.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Taylor Swift énekelt nekünk, aki gyönyörű ajándékot kapott a hőlegényétől, azt a fülbevalót, amelyet egykor maga Elizabeth Taylor viselt. Travis Kelce egyébként egy aukción csapott le az ékszerre, 40 millió forintnyi dollárt fizetett érte, de ugye tudjuk azt, hogy a régi mondás szerint a pénz nem boldogít, azonban hogyha egészségünk van, akkor mindenünk van, hát fókuszáljunk ezen a hétvégén az egészségünkre, és látogassunk el a Csili Művelődési Központba, ahol holnap egészségnapot tartanak majd reggeltől egészen délután 2 óráig. Többféle szűrővizsgálaton is részt vehetünk, illetve lesznek előadások, például a gerincterápiáról, a holisztikus gyógymódokról, az illóolajok használatáról, a sóterápiáról, az egészséges táplálkozásról. Emellett lesz játékos meseterápia foglalkozás is gyerekeknek és szülőknek egyaránt, úgyhogy a kicsiket se hagyjuk otthon, hogyha ellátogatunk erre a programra. Tehát mindez a Csili Művelődési Központban holnap. Itt a Sláger FM-en pedig szintén egészségünkre fókuszálunk, hiszen a mindennapos mozgás része kell, hogy legyen az életünknek, úgyhogy táncra fel. Érkezik a Magna Cum Laude és a Színezd újra, előtte pedig az Outkast-től. Hey ya! Yeah.

0: A hétvége hangulatát és ritmusát is megalapoztuk ezzel a dallal. A DNC-től szólt a Cake by the Ocean itt a Sláger FM-en, és már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon és hogy alakul az időjárásunk. Utána pedig jön az a sztár, aki 2018-ban mindössze 20 évesen lépett fel a Szigeten, és hát ezzel ő volt az első tini sztár, aki a Szigeten muzsikált. Tehát mostanra már régen túlnőtt a tini sztárságon, úgyhogy tavaly már kész popsztárként énekelt a magyar közönségnek. Shawn Mendes, When Your Gun című dala érkezik hamarosan. Na most megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Hát indul a májusi nyár, érkezik az első idei hőhullám, egyre melegszik a levegő, bár mára csak 26-27 fokot ígértek a meteorológusok. Jelzem, hogy azt el is értük. Holnap után akár 29-30 fok is lehet, hétfőn kedden pedig 31-32 fokra számíthatunk. Nem hűsít bennünket, eső is alig hoznak árnyékot fellegek, viszont a mérsékelt légmozgás időnként megélénkül, ez hozhat egy kis enyhet. Figyeljenek a következő napokban nagyon a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére és a bőrükre, mert erős lesz az UV-sugárzás. Az utolévőknek hasznos tudni, hogy az M0-ás autóúton a déli szektorban az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében történt egy baleset. A 20-as kilométernél a két belső sávot lezárták, itt a forgalom csak egy sávon tud haladni, és jelenleg mintegy 4-5 kilométeres a torlódás. A fővárosban pedig Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárás van a Rézöntő utca után, mert itt javítják a vízvezetéket, de tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtót. Külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra kell számítani. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál, itt is változott egy kicsit a helyzet, továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-ás autóút felé, illetve le lehet hajtani Érd felé, és csatornajavítás miatt zárták le a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt az Earth, Wind & Fire dala, a Let's Groove. Mi pedig, ha már ilyen jó idő lesz a hétvégén, menjünk és strandoljunk, persze közben vigyázzunk a bőrünkre, mert a következő napokban nem csak nagyon meleg lesz, de az UV-sugárzás is meglehetősen erős lesz, úgyhogy már akár 15-20 perc alatt leéghetünk, hogyha 11 és délután 2-3 óra között a tűzőnapon tartózkodunk. És hát ugye, mivel a strandolás egy szuper családi élmény lehet, ezért egyre többen vannak, akik igénylik, hogy a kutyusuk is velük tarthasson, amikor strandra mennek. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a hivatalos kutyabarát strandok és fürdetőhelyek száma, de még mindig csak 21 helyszínen várják a gazdikat a négylábú társaikkal. Szerencsére azonban itt a főváros és Veszprém környékén is van pár kutyás strand, például Dunakeszin, Gyálon, Délegyházán, Dunavarsányban, vagy éppen a Velencei tónál találhatunk kutyás strandokat. Egyébként örömteli, hogy több helyen már nem csupán fürdetési lehetőséget biztosítanak ezeken a strandokon a kutyusoknak, hanem árnyékos pihenőt, sőt agility pályát és kutyás programokat is. Hát keressük ezeket a lehetőségeket. Még egyszer, Dunakeszin, Gyálon, Délegyházán, Dunavarsányban és Velencén is van a környéken kutyás strand. Itt a Sláger FM-en pedig a legnagyobb slágerek közé csobbanva vissza már is Gala dala érkezik, a Freed from Desire.

0: Ez volt a Kovalszky meg a Vega dala, ha viharban szivárvány, és mivel 7 perccel járunk 2 óra előtt, hamarosan érkeznek a friss információk, azonban a hírek előtt még Gracie Abrams énekel nekünk, aki júliusban adja ki 3. stúdióalbumát, és hát a kritikusok már most ódákat zengenek a Daughter from Hell című albumról. Már most azt mondják róla, hogy ez az énekesnő eddigi legjobb albuma. Alig várom az új dalokat. Addig is itt a tavalyi, a That's a True zárja az óránkat.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden,

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a Mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
3: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
4: Négy nap több százból.

0: www.rozalia.hu.
1: Legjobb, legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Intsünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszóli.hu.
2: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
5: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
6: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
7: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: 5 sérültet vittek a Miskolci kórházba a tisztaújvárosi robbanás után. Folytatódik a ferencvárosi bérházak tetőfelújítása, és új elméleti központ épül a Semmelweis Egyetemen. 14 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Öt könnyebb sérültet szállítottak a Miskolci Kórház traumatológiai ambulanciájára a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás után. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház tájékoztatása szerint az érintettek első és másodfokú égési sérüléseket szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, 4 sérült kórházi ápolásra szorul, egy embert pedig megfigyelés után várhatóan hazaengednek. A robbanás délelőtt történt a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, az Olefin 1 üzem újraindítása során. A balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek, közölte Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője.
9: Az esemény felszámolását a létesítményi tűzoltóság egységei kezdték meg, hozzájuk csatlakoztak a tiszaújvárosi és a miskolci hivatásos tűzoltók. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett a környező településeken és a helyszínen. A levegőben határértéket meghaladó veszélyes anyag koncentrációt nem mutattak a mérőműszerek. A tüzet már eloltották, jelenleg a korábbi tűz környezetét hűtik a tűzoltók, és biztosítják a helyszínt.
8: Sajtóinformációk szerint üzemi baleset történt. A halálos áldozat egy 2 gyermekes édesapa volt. Folytatódik a ferencvárosi önkormányzati bérházak tetőfelújítási programja. Tavaly 5 önkormányzati bérház tetőszerkezetén végeztek részleges vagy teljes felújítást. Idén a Tali Kálmán utca 11 szám alatti épületnél dolgoznak, ahol már javában készül az új tetőhíjazat. A belső udvar felüli oldalon a munka nagy részt elkészült, a következő hetekben pedig az utca felüli oldalon is befejezik a tetőcserét. A tervek szerint nyára új tetőhíjazat kerül az épületre, ami az ott élők lakhatási körülményeit javíthatja. Új módszerrel lépve Kecskemét a közterületeken felhalmozódó galambürülék ellen. A BAON beszámolója szerint a kecskeméti városüzemeltetési non-profit Kft. Kibővített takarítókapacitással dolgozik, és egy új utánputóba épített tisztítógépet is bevet. A berendezés 300 bar nyomású szivattyúval, 1000 literes víztartállyal és akár 120 fokos melegvizet biztosító rendszerrel működik. A tisztítás vegyszerek nélkül nagy nyomással és magas hőfokon történik. A város emellett a galambállomány csökkentésére is lépéseket tett. Május eleje óta élvefogó csapdákat helyeztek ki a frekventált területeken. Új elméleti központ épül a Semmelweis Egyetemen Budapesten, a Tali Kálmán, a tűzoltó, a Viola és a Balázs Béla utca által határolt tömbben. Az egyetem tájékoztatása szerint a mintegy 22.000 négyzetméteres létesítmény egyszerre 4.500 ember befogadására lesz alkalmas. Az új épületben korszerű hallgatóbarát oktatási tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem, valamint egy 1000 főt befogadó nagy előadó is, amely mobilfalakkal több részre osztható. Rendvédelmi napot és kéklámpás felvonulást tartanak ma Dunaújvárosban. A DUL szerint a rendvédelmi hónap záró eseménye főként a gyerekek körében számít népszerű programnak. A rendezvény reggel már megkezdődött a mozi előtti téren, ahol rendvédelmi járműveket lehetett megnézni, emellett kutyás bemutatóval és fegyverkiállítással is várják az érdeklődőket. A szirénázó kéklámpás menet körülbelül 3:45-kor indul. 20-22 fokot mérhetünk az agglomerációban, Budapesten és többek között Veszprémben is gyönyörű, tiszta, napos tavaszi időben telik a délután, csapadék sehol sem várható, a szél mérséklődött, így a hőérzet is kellemesebb. A száraz időjárás egészen késő estig kitart.
0: Köszönjük szépen a híreket. Szétnézünk az utakon, kezd beindulni a délutáni csúcs, ugye pénteken mindig egy kicsit hamarabb kezdődik, így már most lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, de torlódás van a Könyves-Kálmán körúton, a Kőbányai út és az Üllői út között, valamint a 6-os főút kifelé vezető oldalán, az M0-ás autóút előtt. Egyébként az M0-áson történt korábban egy baleset a déli szektorban az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében, a 20-as kilométernél továbbra is le van zárva a két belső sáv, a forgalom csak egy sávban haladhat, és már közel 10 kilométeres itt a torlódás. És hát számíthatunk arra, hogy a hétvégén sokan indulnak a Balatonhoz lazítani, úgyhogy az M7-esen is várhatóan erős lesz majd a forgalom. Vissza a fővárosba, hétvégére ismét lezárják majd a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ezt ne feledjék, és azt sem, hogy a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert javítják a vízvezetéket, a 6. kerületben pedig a Székely Mihály utcát zárták le a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 5 perccel járunk 2 óra után, én Kiskata vagyok, és repülünk tovább a legnagyobb slágerekkel, az ABBA érkezik. Előtte azonban Sam Smith és Normani közösével Dancing with a Stranger-rel indul az óránk, a nyelvem is összegabajodik. Jó rádiózást! Sláger!

világ legkörnyezettudatosabb csapata, Coldplay zenélt nekünk itt a Sláger FM-en. Ez volt a Feels Like I'm Falling in Love, bár környezettudatosság tekintetében Billie Eilish is igyekszik őket utolérni, mi pedig a természetre fókuszálunk. Hoztam önöknek egy izgalmas kis családi programot, de ezt hadd kezdjem onnan, hogy annak idején, amikor még főiskolára jártam, egyébként óvónéniként diplomáztam, akkor megtanultuk, hogy az óvodapedagógusnak soha nem szabad félni a tücsköktől, bogaraktól, mert ezt a félelmet, ezt az irtózást eltanulják a gyerekek, akik egyébként természetüknél fogva mindenre kíváncsiak, így a tücskökre és bogarakra is, de hogyha azt látják, hogy a felnőttek irtóznak ezektől a lényektől, akkor ők is irtózni fognak. Na hát, most vegyünk erőt magunkon, és megyünk el a gyerkőcökkel a Sashegyi Látogatóközpontba, ahol rovarsimogató családi délelőtre várnak bennünket. Holnap délelőtt itt megismerkedhetünk a Sashegy lepkéivel és egyéb rovaraival. A szakértők mesélnek majd a bocsáskákról, a levéllábú sáskákról és egyéb hatlábúakról, sőt ezeket akár közvetlen közelről is lehet tanulmányozni, és hát lesz kézműves foglalkozás is. Szóval szuper kis program lesz ez is, és hát ne feledjük, hogyha az ember ismeri és védi a környezetét, akkor még 100 évesen is olyan fit lesz, mint David Attenborough. Itt a Sláger FM-en pedig fittségünket megőrzendő már is Rag & Bone Man dalával megyünk tovább. Jön a Human! Maybe.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Bagosi Brothers Company dala, ha lámpás, és hogyha valaki szeretné újra élni az MVM Dombéli Bagosi Brothers Company koncertet, hát annak jó hír, hogy kikerült a teljes koncert videója a videó megosztó portálra, úgyhogy otthon is átélhető a koncertélmény, miközben készülünk a Banda Budapest Parkos augusztusi koncertjére, illetve koncertjeire, mert hogy kettő is lesz. No de megyünk tovább itt a Sláger FM-en, hogyha van közlekedési infójuk, akkor 0630 30 30 95 8, ide írják azt meg, hamarosan érkezik Justin Timberlake és a Selfish. So if I get jealous, I can't help it. Na most nézzük, milyen az idő odakint. Lisszabonban 29 fok van, Budapesten 25, Veszprémben pedig 24 jelenleg. Ezen a hétvégén pedig bennünket is elér a hőhullám. Hogyha kinéznek az ablakon, akkor látják, hogy gyönyörűen süt most is odakint a nap. Egy-két felhő pamacs úszik az égen, ezekből esőre nem kell számítani, és egész hétvégén nem jön olyan felhő, ami esőt hozna magával. Száraz, napsütéses időben lesz részünk, és napról napra egyre melegebb lesz. Holnap 27-28, vasárnap 29-30, hétfőn, kedden pedig 31-32 fokot várhatunk. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy az M0-ás autóúton a déli szektorban az M5-ös autópálya felé Szigetszent Miklós térségében történt egy baleset. A 20-as kilométernél a két belső sávot lezárták, itt a forgalom csak egy sávon tud haladni, és jelenleg mintegy 4-5 kilométeres a torlódás. A fővárosban pedig Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárás van a Rézöntő utca után, mert itt javítják a vízvezetéket, de tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtót, külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra kell számítani. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál, itt is változott egy kicsit a helyzet, továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-ás autóút felé, illetve le lehet hajtani Ért felé, és csatornajavítás miatt zárták le a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez volt a Csumba Mamba és a Tap Thumping, itt a Sláger FM-en főiskolás éveim egyik meghatározó slágere, és hát készülünk a hosszú hétvégére, 3 nap pihenés, feltöltődés vár bennünket, és csodálatos programok, hiszen jön piros pünköst. A budai várnegyedbe is érdemes lesz ellátogatni, hiszen mától egészen június 7-ig ünnepi programsorozattal csalogatják ide az érdeklődőket. A Szent Háromság tér és a Margaréta terasz hangulatos helyszínein népművészek, iparművészek és a hagyományos magyar ízek képviselői mutatkoznak be. A rendezvény kiemelt célja, hogy élményszerűen hozza közelebb a népi kultúrát minden korosztályhoz. Pünköst vasárnapján és hétfőn néptánc produkciókkal, táncházakkal, zenei előadásokkal is készülnek az ide látogatóknak, és a zenével mi is készültünk erre a napra is. Jön az a kanadai világsztár, aki visszahozta a köztudatba a szinti popot, The Weeknd-től a Blinding Lights forog, előtte pedig a Johnny Hate Jazz-től szól a Shattered Dreams.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 7 perccel járunk 3 óra előtt, már is érkezik a friss információkkal Zsupaságy, előtte azonban egy születésnapos csapat, aki éppen holnap fogja megünnepelni a Budapest Parkban a kerek 10. évfordulóját. Hát Isten éltesse a Follow the Flow-t, egyik legnagyobb slágerük, a Maradok távol zárja az órát.
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
0: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Nem blöffölünk a Petrányi autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
4: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
5: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése kezd helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
6: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
7: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Mercapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Üzemi baleset volt a MOL tiszaújvárosi robbanása. Felmentették a Till Tamás ügyében nyomozó rendőröket, és buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Üzemi baleset okozta a MOL tiszaújvárosi telephelyén történt robbanást, írja az Infostart. Herrádi Zsolt, a MOL elnökvezérigazgatója a helyszínen azt mondta, semmilyen külső behatást nem történt. Szénhidrogén robbant be váratlanul az Olefin egy üzemben, ahol karbantartás zajlott. A balesetben egy ember, egy kétgyermekes családapa halt meg, 9 megsérültek. A tájékoztatás szerint korábban 2 életveszélyes sérült volt, de már egyikük élete sincs veszélyben. A tüzet eloltották, a tűzoltók elvonultak, a mobillabor pedig nem mért határérték feletti veszélyes anyag koncentrációt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a baleset nincs hatással az ország üzemanyag ellátására. Bűncselekmény hiányában felmentette a kényszervallatás vádja alól a Till Tamás ügyében nyomozó rendőröket a szegedi törvényszék katonai tanácsa. Az eljárást az a férfi kezdeményezte Pót magánváddal, akit a bajai kisfiú meggyilkolásával vádolnak. Azt állította, hogy fenyegetéssel és kényszerítéssel vették rá a beismerő vallomásra. A bíróság szerint azonban nem bizonyosodott be, hogy a nyomozók megfenyegették vagy zsarolták volna. Az indoklásban kiemelték, a férfi jogi képviselője sem számolt be ilyen esetről, és a bizonyítékok sem támasztották alá az állításokat. A férfi és ügyvédje fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. Jelentősen drágulhat a taxizás Budapesten, ha a fővárosi közgyűlés elfogadja a javaslatot. Az Index szerint a városvezetés a taxis érdekképviseletek 27%-os tarifa emelési kezdeményezését terjesztik a képviselők elé. A jelenlegi díjak 2023. márciusa óta nem változtak. Az előterjesztés alapján az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra, a kilométerdíj 440 forintról 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140 forintra emelkedne. Reptéri fuvar esetén további 1000 forintos extra díj épülhetne be az alapdíjba, ha a repülőtér üzemeltetője drágítja a taxibehajtást. A fővárosi közgyűlés május 29-én szavazhat a javaslatról, amely elfogadás esetén június 30-án léphet hatályba. Ma délutántól ismét teljes hosszában használhatják a gyalogosok és kerékpárosok az újpesti vasúti híd északi járdáját, közölte a Budapest Közút. Az elmúlt időszakban az újpesti öböl feletti szakaszon több helyen javították és átépítették a közös gyalogos és kerékpárutat. A munkák a Nagy Dunaág felett átívelő hídrészt nem érintették, ezért a lezárás idején Óbuda felől csak a Népszigeti lehajtóig lehetett közlekedni az északi oldalon. A kivitelezés most befejeződött, így az átkelő teljes útvonala újra zavartalanul és biztonságosan járható. Ideiglenes buszsávot jelölnek ki Kedtől a fővárosi Budafoki úton. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a változásra a kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt van szükség. A Budafoki úton a vasúti híd alatt várhatóan napközben módosul az ideiglenes forgalmi rend. A Dombóvári útig a centrum felé vezető oldalon a középső sávban alakítanak ki buszsávot, hogy a közösségi közlekedés zavartalanabbul haladhasson. Az új munkaterületek miatt mindkét irányban egy-egy sáv maradt használható. A torlódások csökkentése érdekében a Szerémi úton a Rákóczi híd felé megszűnik a híd előtti sávzárás. Magas UV-sugárzás mellett 20-23 fokos csúcsértékeket mérhetünk a fővárosban és Veszprémben. Az égbolt szinte teljesen derült, esőre már nem kell számítani, a szél gyenge észak-nyugati irányú, késő estére 12-15 fokig hűl a levegő.
10: Ági, köszönjük szépen a híreket. Jönnek az utak hírei. Történt egy baleset a Tököli úton, befelé a Baross tér előtt, a Nefelejts utcánál. Itt a forgalom a buszsávban haladhat, és baleset miatt nem járható a külső sáv a Váci úton, befelé a Dráva utca előtt egy rövidebb szakaszon. De helyszínen állnak a 16. kerületben a Bacsányi János úton és a Margit utcánál, minden irányban útszűkületre készüljenek. Városon kívül pedig az M0-áson volt korábban egy baleset, itt továbbra is 10 kilométeres a torlódás Sziget-Szent Miklós térségében, a 20-as kilométernél. Az M5-ös felé haladva, az M3-ason pedig Budapest felé 60 térségében kigyulladt egy jármű, az 54-es kilométernél lezárták az autópályát teljes szélességében, aki teheti, az inkább kerüljön a 3-as számú főút felé. És még egy baleset, ez az M5-ösön történt, a Szeged felé tartó oldalon Inárcs térségében egy személyautó hajtott az árokba, a 34-es kilométernél lezárták a külső sávot, itt már most 5 kilométeres a torlódás. Vezessenek óvatosan!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Üdvözlet, a mikrofon mögül Kiskata kíván kellemes rádiózást, és gyorsan tanul munkaidőt, ha még van hátra a munkaidejükből. Az Ace of Base dalát hallgatjuk meg azonnal, de előtte Madonnával indul az óránk. Szól a Like a Prayer, jó rádiózást!

Ez volt Harry Styles dala, az American Girls itt a Sláger FM-en, és hát a zenész bebizonyította az utóbbi években, hogy szólóban is képes arénákat megtölteni. Ugye annak idején az X-Faktor zsűrije azért állította össze a One Direction-t, mert úgy gondolták, hogy a tagok szólóban nem lennének olyan sikeresek. Jó, persze kellett a banda ahhoz, hogy beinduljon Harry Styles karriere is, de mostanra abszolút mentesínre került. Na hát mi is sírre tesszük már is a hétvégénket, holnap érdemes lesz a Bem moziba is ellátogatni, ahol vetítés és beszélgetés vár bennünket, mégpedig a betiltott animációs filmekről. Megnézhetjük majd azt az animációs filmet, amit Kovásznai György készített még 1964-ben, és amit annak idején dobozba zártak. Ez a Gitáros fiú a régi képtárban című film, és hát mivel a történelem ismétli önmagát, ezért a kovásznai életműből inspirálódó pályakezdő művészek által készített Candid című animációs sorozatot is cenzúrázták 2018-ban. Ezt is megnézhetjük majd, utána pedig részt vehetünk a beszélgetésen, ami a filmek betiltásának és cenzúrázásának körülményeiről és kulturális jelentőségéről szól majd. Na hát ez vár ránk holnap a Bem moziban. Itt a Sláger napközbenben pedig Only Mars, a Floridával készített Troublemaker című dala forog. Yeah,

Culture Club-tól szólt a Calm a Chameleon itt a Sláger FM-en, és hamarosan elmondom önöknek, hogy miért lesz érdemes a hosszú hétvégén a Szentendrei Skanzenbe is ellátogatni, de most megnézzük, hogy alakul az időjárásunk, és hamarosan szól majd Neil Horan dala is, a Heaven.

teljes egészében másodperceken belül, de most nézzük az időjárás alakulását. Gyönyörűen süt odakint a nap, és nagyon kellemes meleg van, 26 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Ennél ma már valószínű nem lesz melegebb, és eső sem érkezik, és a következő napokban is marad a nyárias, száraz idő. Holnap reggel 16-17 fokkal indul majd a napunk, délutánra pedig 27-28 fokot ígérnek a meteorológusok, vasárnapra pedig 29-30 fokot

0: várhatunk még hétfőn és kedden, akár 31-32 fok is lehet, szóval itt az első kánikula, a rohamos melegedésnek pedig majd csak egy szerdán érkező hidegfront vet véget. Most már a volán mögött ülve is figyeljünk arra, hogy az egyre melegebb időben a figyelmünk is könnyebben lankad, és hát arra is, hogy egyre élénkebb a forgalom a fővárosban, ráadásul történt egy baleset a Rákóczi hídon Pest felé a Dombóvári úti felhajtónál a külső sávban, de baleset miatt nem járható ugyancsak a külső sáv a Váci úton befelé a Dráva utca előtt egy rövidebb szakaszon. Városon kívül pedig az M5-ös autópályán Szeged felé Inács térségében egy személyautó hajtott az árokba, itt 5 kilométeres a torlódás, az M3-ason Budapest felé 60 térségében lett egy jármű, az 54-es kilométernél ugyan a belső sávot megnyitották már, de így is 2-3 kilométeres a torlódás. Az M0-áson pedig a déli szektorban volt egy baleset az M5-ös felé, Sziget-Szent Miklós térségében, itt véget ért a helyszínelés, de még mindig 7-8 kilométeres a torlódás, és az M7-es autópályán is élénkül a forgalom a Balaton felé, úgyhogy ott is hasznos a türelem. A fővárosban pedig nehezíti az autósok dolgát, hogy lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt a váltakozó irányú áthaladás. Napközben jelzőrök segítik, holnap pedig teljes szélességében lezárják az érintett útszakaszt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és Liza Stanfield énekelt nekünk, ez volt az All Around the World, mi pedig már is, ahogy korábban is ígértem, átruccanunk a Szentendrei Skanzenbe, ahol a pünkösdi örökség ünnep vár bennünket vasárnap és hétfőn. A látogatók itt élőben találkozhatnak az ország minden részéből érkező szellemi, kulturális örökség közösségekkel és a vidéki tájházak hagyományőrző csoportjaival, de külföldről is érkeznek vendégek. A rendezvény kiemelt szereplői a spanyol szellemi, kulturális örökséget képviselő művészek lesznek. Lesz itt minden, mi szem szájnak ingere, hagyományos ételek kóstolója, kézműves mesterségek bemutatói, tánc és népzene, koncertek, színpompás népviseletek, pünkösdi hagyományok. Két igazán pazar napot tölthetünk el hát a Szentendrei Skanzenben, itt a Sláger FM-en pedig a következő perceket a Backstreet Boys társaságában töltjük. Everybody című daluk forog. Yeah!

Itt a Sláger FM-en Király Viktor dala szólt, ez volt a Zárt Ajtók, és ezzel a dallal én is bezárom már az ajtót magam mögött, és kívánok önöknek nagyon kellemes hosszú hétvégét. Hétfőn találkozunk. Most viszont rögtön a friss hírek után indul a Slágerlista Kisorsi Kisóval és Kovács Áronnal, úgyhogy tartsanak továbbra is a Sláger FM-mel, és töltsék le a mobil applikációnkat, mert hamarosan új játékok várnak majd önökre. Én Kis Kata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Post Malone és Morgan Wallen dalával köszönök el, jön az I Had Some Help. Viszont hallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiojáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
3: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
4: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
5: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
6: 4 nap több

0: vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a négy csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi négy csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a négy csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: 4 súlyos sérültet ápolnak Debrecenben a MOL robbanás után. 3 napos hétvége jön, sok üzlet zárva tart. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a hosszú hétvégén. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. 4 súlyos égési sérültet ápolnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumában a Tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után. Az egyetem tájékoztatása szerint a betegeket ma szállították Debrecenbe. Mindannyian kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedtek, ellátásuk folyamatos. A robbanás ma délelőtt történt a MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén, az Olefin 1 üzem újraindítása során. A balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A tüzet korábban eloltották, a katasztrófavédelem mérései szerint pedig nem került határérték feletti veszélyes anyag a levegőbe. Pünkösd miatt 3 napos hosszú hétvége jön, ezért érdemes előre bevásárolni. Szombaton még a megszokott nyitvatartásra lehet számítani, de nagyobb forgalom várható az üzletekben. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy üzletláncok országszerte zárva tartanak. Kivételt jelenthetnek a benzinkutak, a non-stop üzletek, a családi üzemeltetésű kisboltok, a trafikok, az újságosok, a virágboltok és egyes reptéri üzletek. Az online bevásárlásnál is érdemes figyelni, mert sok helyen csak kedden indul újra kiszállítás. A gyógyszertárak ügyeleti rendszerint működnek, pünköst hétfőn pedig a legtöbb közterületi parkolóban ingyenes lesz a várakozás. Kat Sándor akadémikust kérte fel felsőoktatásért felelős államtitkárnak, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Korábban az ELTE fizikai és csillagászati intézetét vezette. A miniszter szerint Kat Sándor egyszerre érti a tudományos kiválóság és a modern intézmény vezetés szempontjait. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncz Árpád város központ és Zugló vasútállomás között. Pünkösd vasárnap is hétfő reggel, közölte a BKK. A változás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösvári út és a Lehel utca Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába az utasok a H5-ös hévről, illetve a 17-es, 19-es vagy 41-es villamosokról az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára, felidézve a legendás kettős rangadók hangulatát. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futball ikonokkal is találkozhatnak majd.
6: A 4 nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez 4-es torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közölünk szerintem jön a Telekant is, hogy a Bánki Dodi ott lesz, Bojár Lazics az szintén jönni fog, jó magam ott vagyok. Tehát voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlottak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek. Találkozunk a nézőkkel szünetben, megyünk hozzájuk, ott beszélgetés, fotózás, dedikálás, kisebb kis ajándékok kiosztása, mindig ilyenekkel szoktunk készülni. Láteniszpályát adnak át, amelyen szintén részt vesz leszünk, és be lehet hozzánk állni, és akkor vegyes csapatokkal tudunk játszani.
5: A balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki. A napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zenepavilonnál. Közelgő pünkösdi hétvégére való tekintettel biztos vagyok benne, hogy bőven lesz, miről beszélünk a MÁV sajtóügyeletesével, Pejper Károllyal, most őt hallják. Mire számíthatunk?
7: Nem lassítják fennakadásokat a délutáni forgalmat, zavartalanul haladhatnak a vonatok. Arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén, azaz már ma is, jóval többen utaznak vonattal, busszal, ezért érdemes minél előbb megvenni a jegyeket, és az Intercity-kre a helyi jegyeket. Két fontos előrejelzést is hoztam, ugyanis karbantartás miatt 26-ától egy hónapon át a pécsi meccsek és a kaposvári Intercity helyett MÁV buszok, azaz autóbuszok szállítják majd az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig ugyanezen a szakaszon. 30-60 perccel hosszabb eljutási idővel is érdemes számolni. 27-től augusztus végig ugyancsak pályakarbantartás miatt jelentősen módosulni fog a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között, az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között MÁV buszokkal kell utazni. Pejper Károly, MÁV Inform, viszont hallásra!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
8: Los Angeles! Szevasztok! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítése alapján méghozzá 2026-os év 21. adása.
9: Bocsánat, beszéljen hangosabban.
8: Jó, Istenem! És túl vagyunk a születésnapon, köszönöm a felköszöntéseket, nyilván egy darabot sem kaptam, most lehet pótolni.
10: Már csak nem elfelejtettem.
8: Jó, hát lehet így is.
11: Nem akarsz sírni egy kicsit?
8: Itt van Orsi, a múltból az dalokat, a mai műsorunknak pedig van sztárja, méghozzá a hétnek a sztárja. Óriási. Hú, hogy fővezettem. Be kéne jönnöm még egyszer, de fáradt vagyok. Indul az Opel Valli slágerlista, Selena Gomez-zel, ez a Single Soon és a 40.

0: your pum pum girl.
1: Daddy Yankee és Snow Konkamaya a 38. Avamax és a Sweet But Psycho-ja visszatért a 39. A Gyors is visszatért még hozzá egy olyan zenekarral, aki nemrégiben a 30 éves fennállását ünnepelte. Ami 30 évig feláll, az szerintem teljesen tökéletesen ünnepelendő dolog.
2: Ebben nem lennék olyan biztos.
1: Bravo, Orsi, gyere!
3: Visszapillantó.
2: Hihetetlen 59. születésnapját ünnepli Szolnoki Péter. Már 8 évesen fuvolázott, a Bombon zenekar pedig 1995-ben alapította Török Tamással. Slágerek sora fűződik a nevükhöz, most egy igazi 90-es évekbeli kedvencet hozok. 1997-ből szól a Holnaptól.
4: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Holon és a holnaptól nem érdekel. Köszönjük szépen, jöjjön némi info a hét sztárjáról, aki holnaptól nem érdekel, de ma még azért róla beszélgetünk.
1: Jó.
0: Május 20-án ünnepelte 80. születésnapja, tessék.
2: Köszönöm.
0: Egy nappal van lemaradva tőlem, és jó sok évvel vagyok én lemaradva tőle. Az egyetlen előadó, akinek 3 turnéja is szerepel, a 2000-es évek legsikeresebb koncert sorozatait felvonultató listán. Kik írják ezeket a listákat, édes jó Istenem? Ülnek egy ilyen szobába, füstölök valami cigaretta, vagy IQOS, vagy nem tudom, fölszívják a vépet.
3: Milyen listánk nincs még, gondolkozó, megvan. 2000-es évek legsikeresebb hörcsög jelmez.
4: Az már volt.
3: Aha, akkor várja, 2000-es évek legsikeresebb koncert sorozatait felvonultató lista.
4: Ez az!
0: És akkor megcsinálják, de tényleg, tehát hogy hú, na mindegy, de lényeg az, hogy 3 turnéja szerepel ezen a listán. Tehát akárkik is csinálták, 3-szor rajta van. Madonna mellett az egyetlen ő, aki 2000 is Európa vezető énekesének választottak. Ez meg a másik. Mi az, hogy Európa vezető énekese? Vajon lesz bármi értelmesebben a mai műsorban?
5: Igen, de a legnagyobb titokban.
0: Hát ha csak így nem. Dua Lipa és a Levitating a 37. Billboard

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival.
3: E heti vendégünk Zsófi Krisztián, a hússpecialista hentesbolt társtulajdonosa és szakmai vezetője.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyet most a jegyszer1.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
5: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
7: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
10: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Viktor és Ava Max, Alone Part 2-ja visszatért, Orsi egyik kedvence, úgyhogy nyilván benne van a keze, Iman Beck és Bayer Belly Dancer-je pedig a 36. Na, és akkor Orsi, egy újabb lehetőség, hogy beleszólj a műsormenetbe, hozzá valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 20 év telt el azóta, hogy megjelent a Gorillaz második albuma, a Demon Days. A virtuális zenekar teljesen új műfaj teremtett, vizuális világával és eklektikus zenéjével. A lemez egy hét alatt a brit albumlista élére ugrott, és több slágert is adott. Ezek közül az egyik legnagyobb a Feel Good INC, amit most meg is hallgatunk.

0: az is a Feel Good Institute, köszönjük szépen, csodálatos. Hú, de vártam ezt a dalt, hogy tényleg újra meghallgathassam. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Elárulom, hogy ki a hét sztárja. Ennyi, Cher. Legalább rövid neve van. Istenem, bárcsak mindent itt kéne aláírnom, hogy Cher. Ő rendes téven ír alá, ha mondjuk kitölt egy csekket, vagy hogyha elkapják gyors hajtásért, vagy bármikor alá kell írni. Azt írja valójában, hogy Cherilyn Sarkisian Lapierre Bono Alman, mert hogy ez a teljes neve. Vagy csak odaírja, hogy Cher.
1: B.
0: Mert ebből, hogy Cherilyn Sarkisian Lapierre Bono Alman, tehát hogy lehet, hogy azt hiszik, hogy kamuzik.
2: Ne kamuzon, asszonyom, magát én ismerem, maga a Cher. Semmiféle Cherilyn Sarkisian Lapierre... Ne szórakozzon már, fújja meg a szondát. Mert megszívja.
3: Tiltakozom!
0: Na, Cher nem volt annyira ijedős. Mindenesetre május 20-án ünnepelt a 80. születésnapját. Elképesztő zenei eredményei mellett sikeres színésznő is, hiszen nyert Oscart a legjobb női főszereplő kategóriában. Hoppá! És 3 Golden Globe-díjjal is rendelkezik, tehát hogy akkor az csak nem véletlen.
4: Úgy tűnik.
0: Kid Laroi és Justin Bieber viszont teljesen véletlenül visszatért a 34-re. Azt éjjel.

0: Jonas Brothers és a Sucker a 32. Pánik van a diszkóban a 33. High Hopes újra listán. Csodálatos. Na de Orsi jön, és hoz valami ennél is régebbit.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de már 16 éve, hogy Léna megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált Satellite című dalával. Akkoriban rengeteget pörgött nálunk is, és most újra felidézzük ezt a pillanatot. Ráadásul Léna a 35. születésnapját ünnepli. Jöjjön tehát a Satellite

0: Léla és a Szatellit, köszönjük szépen! Kiderült, hogy mennyit kerestek az Ördög Pradát visel kettő főszereplői. Ez a bulvár, gyerekek, sebekbe kutakodunk. Istenem, nem lehetne Underwear-be például? Azt szerintem izgalmasabb lenne. Na de se baj. A háttérsztori legalább olyan érdekes, mint maga a film. Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt egyaránt 12,5 millió dolláros gázsit kaptak.
1: Annyi pénz az sajnos kevés. Is.
0: Ami összesen mennyi?
2: Mit tudom én?
0: 4 milliárd forint fejenként. Forint.
2: Na is.
0: Annyira sok pénz, hogy forintnak ejtik. Tehát ez már 4 milliárd forint. Fejenként, oké? Okay?
2: Viszek neked.
0: Külföldi lapok szerint ez az úgynevezett Favored Nations megállapodást maga Meryl Streep harcolta ki. Bár ő jóval magasabb összeget is kérhetett volna Miranda Priestly szerepéért, mert hogy ezt alakította. 4 milliárd forintje! Inkább ragaszkodott ahhoz, hogy mindhárom színésznő ugyanannyit keressen.
2: Miért?
0: Egyenlőség, testvériség, szabadság. A film ráadásul már most akkora kassza siker, hogy így is a jegybevétel után járó extra bónuszokkal, mert hogy nyilván ez is van a szerződésben, akár további 20 millió dollárt is kereshetnek fejenként.
3: Mennyi? Az annyi?
0: Akkor az 20 millió vagy többet, mint 4 milliárd forint. Mármint, hogy 20 millió dollárral, a magyarul átjegy rámolom.
4: De kis zseni!
0: Hollywoodban mindenki arról beszél, hogy Miranda Priestly a való életben is megmutatta.
2: Nocsak!
0: Ki irányít. És ugye a nők irányítólag sosem volt kérdés, mert itt van velük Ray és a Where is my husband? Négy helyet rontva a 31.

0: 31. volt a Hol a férjem, az a jártok szentségit című dal, de vége az órának, szület hírek, időjárás, közlekedés, remélem, hogy azzakat a most is hallgat. Nem reagált semmit arról, hogy az egész előző hét róla szólt. Nem hívott, nem üzent, úgyhogy ne menjetek Janzakat a koncertre. Meg vagyok sértve. Jó, hülyeskedek, menjetek. Hamarosan folytatjuk az Opel Wallis legelistát, de máshova nem menjetek, jó, mert mindjárt folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
3: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
4: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
5: Joker napok a Petrányi Autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: Négy nap, több száz

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Bevezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
2: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
3: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
4: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit Szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit Szigeti Színház.hu.
5: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: A tiszaújvárosi üzemi robbanás után sincs veszélyben Magyarország üzemanyag ellátása. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik jövő héten az országgyűlés ülése. A gyorsajtók elleni szigorú fellépést sürgeti a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Ortopek Dóra vagyok. Külső beavatkozás jeleit nem találták a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnál, mondta Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A karbantartás alatt álló egységben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A vészleállítást azonnal megkezdték, a sérültek ellátása pedig 3 percen belül elindult. A balesetben egy dolgozó életét vesztette, 9-en megsérültek. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán közölte, hogy a robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból, 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil. A tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet, a hatósági mérések szerint nem került a levegőbe veszélyes mennyiségű káros anyag. Kiemelte, hogy az ország üzemanyag ellátása nincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a helyszínen hangsúlyozta, a kormány minden támogatást megad az elhunyt családjának, és átfogó vizsgálat indul a baleset okainak feltárására. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés. A keddi ülésnapon Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, jelentette be Forstoffer Ágnes házelnök a házbizottság ülése után. Közölte, hogy változik a parlamenti sajtótudósítás menete. A média a kék társalgó mellett a kupolateremben, a Fülip csőházban és a piros társalgó kijelölt területén dolgozhat, fényképeket pedig a plenáris ülésterem kijelölt páholyaiból lehet készíteni. Videófelvétel továbbra sem engedélyezett az ülésteremben. A parlament szerdán az alaptörvény 16. módosítását, amely a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonának státuszáról rendelkezik. A képviselők kedden több vizsgálóbizottság felállításáról is döntenek. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operáz főigazgatója bejelentette, feleségével Máté Zsuzsa KDNP-s országgyűlési képviselővel közösen finanszíroznák a házelnöki szék hiteles másolatának elkészítését. Az opera asztalos műhelye vállalja a replika elkészítését, ha az eredeti széket néhány napra mintavételre átadhatják. A cél, hogy az országház történelmi enteriőrje akkor se változzon, ha az eredeti szék a múzeumba kerül. Forstoffer Ágnes házelnök pár napja jelentette be, hogy az 1902-ben készült ülőalkalmatosságot az Országgyűlés Múzeumába helyezik, ő pedig egy egyszerűbb széket használ majd. A gyorshajtók elleni szigorú fellépést és több sebességmérő kamera kihelyezését sürgette Karácsony Gergely főpolgármester a Budapesti Közlekedési Központ által szervezett közlekedésbiztonsági konferencián. Azt mondta, hogy reális cél, hogy 2050-re megszűnjenek a halálos közúti balesetek Budapesten, 1000 ember életét menthetné meg. A városi sebesség határok betartása kulcsfontosságú, és a jelenlegi 57 fix kamera rendszere bővítésre szorul. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány szerint tavaly soha nem látott mértékben csökkent a halálos balesetek száma, ugyanakkor az elektromos rolleres balesetek száma jelentősen nőtt, és az illegális gyorsulási versenyek továbbra is komoly veszélyt jelentenek. Június 18-án indul a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál, amelyen Oswald Marika és Csere László, a Budapesti Operett Színház művészei is fellépnek. A négy napos rendezvény zenés, lovaskocsis felvonulással kezdődik, majd a játékszín Hippolyta Lakály című előadása nyitja a programot. A Gyerekszigeten Vidám Park és interaktív előadások várják a legkisebbeket. A programban szerepel a Meseautó című musical. A záró napon operettvonat, majd nemzetközi operettgála és karnevál várja a közönséget. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Napos, száraz, igazi nyári idő vár ránk a pünkösdi hosszú hétvégén. Szombaton sok lesz a napsütés, délután 23-28 fokig melegszik a levegő, bár az északi szél több helyen élénk lehet. Pünköst vasárnap még egy fokkal melegebb lesz, 25 és 30 fok közötti csúcsokkal, továbbra is napos, száraz idővel. Pünköst hétfőn is kitart a nyár, 21-31 fok várható, csapadék továbbra sem valószínű. Csak kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, így tökéletes idő lesz szabadtéri programokra, kirándulásra. Baleset miatt nem járható a külső sáv a Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Pestre a Dombóvári úti felhajtónál a külső sávban. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, valamint a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton, az M7-es autópályán a Balaton felé Martonvásárt és Ért között, az M0-es körgyűrű egész szén mindkét irányba, az M1-es autópályán Budapest felé Tatától, az M3-as autópályán mindkét oldalon Budapesttől Gyöngyösig, és az M5-ös autópályán mindkét oldalon a főváros és Inács között, illetve a gyorsforgalmi utakkal párhuzamosan futó főútvonalakon is. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 térségében korábban kigyulladt egy jármű. Az 54-es kilométernél a belső sávot már megnyitották, de így is torlódásra készüljenek.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
7: Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Cher. Folytatjuk az Opelval és slágerlistát Joel Corey-val, Galantis-szel, Izubizu-val. Ezek itt mind, tehát nyugi, egy dalt fognak énekelni, tehát nem egymás után jönnek, hanem itt egyszerre. Ez a Stay a Little Longer és a 30.

0: 28. Dua Lipa és a Fizikális, Sweet Disco és Ella Henderson React-je feltámadt Orsi nagy örömére, és a 29. Na de, ha már Orsi is feltámadt, akkor jöjjön, és hozzon valamit a múlt porából.
1: Visszapillantó.
2: Joe Cocker 1944. május 20-án született, tehát a héten lett volna 82 éves. 2016-ban veszítettük el, de az öröksége örökre velünk marad. Mély reketes hangja máig összetéveszthetetlen. Jöjjön most tőle egy igazi nyári klasszikus, a Summer in the City.

0: Joke akkor is a Summer in the City. Hát, ez se rossz egyébként, de jobban szeretem tőle a vagy a You Can Leave Your Head On, ba-ba-ba-ba-ba, igen, vagy a, melyik az a másik, a Jézusom, szoktam énekelni. Ámolban van.
1: Nem számít.
0: Na mindegy, szóval vannak jó dolog, de ez sem volt rossz, köszönjük szépen. Ez itt még mindig az Opel Wallis Lagerlista, érkezik a héjsztárja, Cher. Most már járókerettel érkezik lassan, de érkezik. A plasztikai műtéteinek hála, mondhatni valóra váltotta az egyik dalát, az If I Could Turn Back Time-ot, és visszatekerte az idő múlását legalábbis az arcán. Nem fél viccet csinálni abból, hogy mit gondolnak róla, amikor a koráról beszél a koncertjein, akkor időnként elárulja, hogy hány éves. Jó, hát egyre nehezebb, mert ugye vissza kéne rá emlékezni, és hát van úgy, hogy mellélő, de akkor például 73 volt 2019-ben a pandémia alatt, és akkor a közönség meg őrületes tapsban tört ki, és lereagált, hogy ez most annak szól, hogy még mindig élek ennyi idősen, na mindegy. Azért csak a mihez tartás véget a ti nagyítok, mit csinál ma este?
2: Nem tudom.
0: Mert biztos nem az arénában szuttyogtatja az embereket. Hát és igen, ebben azért igaza van. Szóval, hogy nagy arc az öreg asszony.
3: Tiltakozom.
0: Jó, hát ez nem volt elegáns, de talán ahogy mondtam, abban volt tisztelet, nem?
2: Sajnos nem.
0: Jó, én úgy éreztem, hogy volt. Benson Boone és a Beautiful Things a 27.
4: Jobb lenne, ha későbbre hagynád a viccelődést, értve?
2: Aha.

0: These beautiful things that I've.
1: Ez a slágerlista, a Sláger FM-en. Ez az Opel Wallis slágerlista 26.

0: Time.
1: Ray Dalton és a Do It Again 10 helyet rontott a 25. Charlie XCX és az Apple pedig 6 helyet rontott. Úgy, de rontanak itt kérem szépen a harmadik negyedben, vagy mi ez? Második negyed, de a listán a harmadik. Nem tudom, értitek-e?
2: Nem.
1: Jó, hát fordítva megyünk. Van ez így. Ez amit a, mint a geometria. Érted, hogyha innen nézem, akkor jobbra van a jobb, balra a bal, de ha megfordulok, akkor minden megfordul.
2: Uh-huh.
1: Egy közönség sose azt látja, mint az előadó. Tök más a jobb meg a bal. A föl meg a le, az még nagyjából stimmel. Legalább egy kis. Volt ennek értelme bármi?
2: Hát majdnem teljesen, igen.
1: Mindegy, jöjjön akkor Orsi, jó? Mert már csak a múlt húzhat ki ebből a helyzetből.
3: Visszapillantó.
4: Visszaugrunk 2013-ba, és megnézzük, kik voltak akkor a magyar slágerlisták élvonalában. A 20. helyen ott volt a Bermuda London című dala, amit most ideje letolni.
1: Fővezek egy Bermudát.
4: Nem, nem Áron, nem a te Bermudádra gondoltam. Na jó, szóval a Bermuda és a London következik.

0: és a London, köszönjük szépen, a hét sztárja pedig Cher! Cher anyukája, Georgia Holt modellkedéssel és színészettel is foglalkozott, és néha lányait is bejuttatta egy-egy tévéshowba háttérszereplőként, tehát gondolom kellett az áramot, a vizet, a gázt fizetni, és akkor néha lányokat betolta, hogy jó lesz az a kislány majd meghozni a postát, és akkor a filmen meghozta a postát. Na, például The Adventure of Ozzy and Harriet-be betolta a gyerekeket. Nem tudom, láttátok-e?
1: Én csak hallottam.
0: Nem baj, ha nem. Bár mindig jó kapcsolata volt Chernek az édesanyjával, voltak nehéz pillanataik is, ugyanis hát Georgianak több házassága is tönkre ment, folyamatosan költözködtek, mondhatni, hogy a pasikkal nem volt annyira a kontinuitásban túl erős.
2: Értem.
0: Gyakran súlyos anyagi gondokkal is küzdöttek. Egyszer az is előfordult, hogy Chernek néhány hétre egy árvaházban kellett maradnia, és bár minden nap találkozott az édesanyjával, gondolom levette pénzzel, traumaként élték meg ezt az időszakot, de mondjuk ezt na. Mi lehetett az a helyzet, amikor azt mondta a lányodnak, hogy hát figyelj, most egy kicsit pár hétre egy árvaházban elleszel, de jövök minden nap, jó? Csak te igazítsd meg a hajad, jó? Légy szíves, legyen, ne hozzá rám szégyent, jó? Szevasz!
3: Te jó Isten!
0: Szóval nem tudom, mi volt ez az élethelyzet, de nem tudom elképzelni, hogy ne a lányommal ültem volna benne az áruházban, vagy nem tudom, aludtam volna küszöbön, vagy nem tudom ezt elképzelni. Minden esetre, aki irigyli Chert, az akkor mostantól egy picit gondolja át.
2: Oké.
0: 24. Szigala, Giacomi, Illen Kidron és a Riptide.

0: 22. Martin Garrix és Jack Stogiusója három helyet javított. 23. az Alex Warren Ordinary-e ott maradt, ahol volt. Orsi pedig sosem maradott, ahol volt, mert a múltból mindig átjön a jelenbe.
1: Visszapillantó.
2: 2000. május 23-án robbant be Eminem harmadik stúdióalbuma, és szó szerint letarolta a világot. 8 hétig vezette a Billboard listát, 25 millió példány fogyott el belőle, és Grammy-díjat is hozott neki. Most erről az albumról jön a The Real Slim Shady. Mindenki figyeljen, mert a valódi Slim Shady megszólal.

0: Slim Shady. Oh yeah. Ez jó. Ami jó, az jó. Folytatjuk az Opelval is legelistát egy kis bulvárral. Jamie Foxx 58 évesen ismét apa lesz. Jelenlegi párjával...
1: Te parancsol?
0: Olyan, mint hogyha Huckleberry Finn egyik mellékszereplője lenne. Alice Huckstepp-el várják a közös gyermekeket. Huckstepp. Milyen fura lehet így bemutatni a csajodat, nem, hogy engedjétek meg, Alice Huckstepp. És akkor... lenyom egy steppet.
2: Tudja, ez szerintem nem olyan vicces.
0: Arra céloztam, hogy Jamie Foxx nyilván szeret steppelni.
3: Tiltakozom!
0: A szó vicc miatt én is egyébként. Maga a dolog nem problémás. Na, szóval a lényeg az, hogy ugye neki már Jamie Foxxnak van két lánya korábbi kapcsolatából, 32 éves már Corinne és 17 éves Annalise.
1: Szép munka.
0: Corinne már producerként és műsorvezetőként is ismert Hollywoodban, tehát ő neki azért már megágyazott, míg Annalise zenei tehetségével hívta fel magára a figyelmet. Már a két. Foxx korábban többször beszélt arról, hogy mennyire büszke az apa szerepre, hogy a lányok jelentik a legfontosabbat számára, és ezt higgyük is el, mert ez általában apáknál így van.
3: Tényleg?
0: A normálisabbjánál. Az elmúlt évek súlyos egészségügyi problémája után most különösen boldog időszak következik számára. A rajongók szerint szép fordulat, hogy újra családi örömök töltik meg az életét.
1: Aha.
0: Szerintem ez jó, minden születendő gyerek jó, aki jó családban nevelkedik és szeretetben születik, az mind jó, aki meg nem, azon meg kötelességünk segíteni. Tegyük is ezt. Ezt most ne hülyeskedjük el, minden esetre Félix Jenő és Sushi Wok mint mi a 21. Ez nem tartozik se, hogy az előtt mondottokhoz, csak hát a műsor is megy tovább.

0: Pixel és Sushi Walk With Me a 21. közülük. Szépen folytatjuk az Opel-val is legerlistát, de csak a hírek időjárás közlekedés után. Azt hittétek most, mi?
1: Igen.
0: De hogy...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
4: Velem Mautner Zsófival. Eheti vendégünk Zsófi Krisztián, a hússpecialista hentesbolt társtulajdonosa és szakmai vezetője.
2: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
7: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidős Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
10: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
2: Sláger FM.
3: A reklám után.
2: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Az MCC alapítója kész együttműködni a kormánnyal. Újra teljes hosszában használható az újpesti vasúti híd gyalogos és kerékpár útja. A legnagyobb hazai labdarúgó klubok mérkőznek meg egymással a balatonszemesi pünkösdi All-Star tornán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Horváth Nándor lesz a Tisza frakciós sajtófőnöke, közölte Bujdosó Andrea a párt frakcióvezetője. Horváth Nándor több évtizedes politikai, újságírói, parlamenti tudósítói és kommunikációs tapasztalattal csatlakozik a frakció munkájához. Kacz Sándort kérte fel felsőoktatásért felelős államtitkárnak Lannert Judit oktatási miniszter, jelentette be a miniszter a Facebookon, ahol azt írta, olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely újra szervesen kapcsolódik az európai tudományos térhez, versenyképes és autonóm. Kacz Sándor nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, több mint 25 év kutatói és oktatói tapasztalattal. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tomborandás közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, hogy az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások szinterévé vált, ezen pedig változtatni kell. Az intézmény jelenleg mintegy 8000 diáknak nyújt képzést Magyarországon és a határon túl. Befejeződött az Újpesti Vasúti Híd északi gyalogos és kerékpárútjának felújítása, ezért az átkelő délutántól ismét teljes hosszában megnyílt a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, közölte a Budapest Közút. A közlemény szerint az elmúlt hetekben az újpesti öböl feletti szakaszon több helyen átépítés zajlott, míg a Nagy-Dunaág fölötti híd rész nem volt érintett, így Óbuda felől a Népszigeti lehajtóig végigjárható maradt az útvonal. A munkák befejezésével a teljes híd ismét zavartalanul és biztonságosan használható. Hat év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járata Budapest és Philadelphia között, így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál. A járat október 5-éig közlekedik. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A Pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára, felidézve a legendás kettős rangadók hangulatát. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futballikonokkal is találkozhatnak majd.
1: A 4 nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez 4-es torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közülünk szerintem jön a Terekant is, hogy a Bánki Dodi ott lesz, Bojállat is, az szintén jönni fog. Jó magam, ott vagyok. Voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek. Találkozunk a nézőkkel szünetben, megyünk hozzájuk, ott beszélgetés, fotózás, dedikálás, kisebb kis ajándékok kiosztása, mindig ilyenekkel szoktunk készülni. Láteniszpályát adnak át, amelyen részt veszünk, és be lehet hozzánk állni, és akkor vegyes csapatokkal tudunk játszani.
11: A balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki, a napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zenepavilonnál. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Napos, száraz, igazi nyári idő vár ránk a pünkösdi hosszú hétvégén. Szombaton sok lesz a napsütés, délután 23-28 fokig melegszik a levegő, bár az északi szél több helyen élénk lehet. Pünköst vasárnap még egy fokkal melegebb lesz, 25 és 30 fok közötti csúcsokkal, továbbra is napos, száraz idővel. Pünköst hétfőn is kitart a nyár, 21-31 fok várható, csapadék továbbra sem valószínű. Csak kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, így tökéletes idő lesz szabadtéri programokra, kirándulásra. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban kamionok okoztak torlódást Tatától kezdődően. A 70-es kilométertől a 20-as kilométerig tart, ez a forgalom főleg a csomópontoknál lelassul. Az M5-ös autópályán Szeged felé Inács térségében korábban egy személygépkocsi járóba hajtott. A 34-es kilométernél újra két sávon halad a forgalom, de továbbra is több mint 10 kilométeres a torlódás. Baleset történt a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé a Barostéri felüljáró mellett. Lassú az előrejutás a Budafoki úton és a Szerémi úton a Galvani utcától befelé, a Dombóvári úton a Rákóczi hídi felhajtó előtt, az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, az Irinyi József utcában, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, valamint a Szélkálmán tér környékén. Hasonló a helyzet az Óbudai temetőtől kifelé a 10-es főúton és a 6-os főút kifelé vezető oldalán az M0-ás autót előtt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi a múltbolos dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Cher, a gyöngyöző serecske. Folytatódik az Opel Wallis slágerlista kígyóval, a One Republic-kal és a Chasing Paradise-szal a 20.

0: Ed Sheeran és a kamerája a 18. Nem tudom, mit sikerült fővenni, mert a 9. helyről zuhant le, tehát ez a kamera már erősen használt állapotba kerülhetett. Tóth Abigail viszont Sugar Daddyvel a 19. tolja. Orsi pedig a múltban tolja, illetve a múltból tolja át nekünk a jelenbe a dalokat, mint például ezt.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 64 éves lett Sandra, a 80-as évek német pop dívája, aki valójában balettáncosnak készült, 10 évig balettozott, mielőtt a mikrofont választotta volna. Hála az égnek. Most 1985-ben repülünk vissza, jöjjön az In the Heat of the Night.

0: és az In the Heat of the Night. Hú, édes Istenem, Szandra, amikor még ilyen posztereken volt, meg kulcstartó, meg volt kacsintós pénztárca, amin Szandra volt.
1: Ne.
0: Kacsintós pénztárca. Megvan az bárkinek?
1: Nincs.
0: Jó, hát miután pénztárcáról beszélünk, nem baj, ha megvan. Mindenkinek mindesetre az elképesztő, hogy Szandra volt rajta. És emberek ezt megvették. Adtak érte pénzt.
1: Te szívadsz engem?
0: Ő ad a közönség sok mindenre ad pénzt.
2: Úgy tűnik.
0: Na jó, ebből induljunk ki. Jöjjön inkább a hét sztárja, Cher. Zenei pályafutását vokalistaként kezdte, több művésznevet is kipróbált. Ez milyen, amikor művészneveket próbálgat ki valaki a tükör előtt, nem?
3: Zsuzsi vagyok, nem az igazi. Juli vagyok, nem. Cher vagyok.
0: Az első dalát 64-ben még Bonnie Joe Masonként adta ki. Oké, tehát nem Jolán, hanem Bonnie Joe Mason. Aj, de jó! Majd ő lett a Sonny és Cher duó egyik fele. Bár először Caesar és Cleo-ként léptek színpadra.
1: Hogy mi van? Ez komoly?
0: Boston Cézárja, már csak ez hiányzott. Na, hát így próbálgatta a neveket. Ez annyira komikusnak tűnik egyébként. Mindenesetre 62-ben találkozott későbbi férjével, Sonny Bonoval, és ő mutatta be zenei producernek, Phil Spectornak. Ez olyan, mint az Inspector Gadget. Phil Spector Gadget.
1: Igen.
0: Ő adta ki az énekes első, azaz Chernek az első dalát. Egy ideig egyébként Cher Sony házvezető nője volt. Aztán összejöttek.
1: Hogy érted ezt?
0: Hát kitakarít itt, kitakarított, a takarító nő mindenhol kitakarított. Valószínűleg.
4: Tiltakozom.
0: Még ki sem mondtam. Annyit mondtam, hogy valószínűleg.
4: A tiltakozásnak helyet adok.
0: Jó, viszont most elfelejtettem, mit akartam mondani. Jó, úgyhogy Sam Felt és Rosalina Hotline Mine-nal a 17. Na, egy jó poén most elment a bíróságon.

0: ez a Sláger FM.
1: Let's get down to business.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pünkösdi hosszú hétvégén igazi nyárias időre készülhetünk, ideális idő lesz minden szabadtéri programhoz. Sok napsütés, száraz levegő és egyre melegebb délutánok várnak ránk. Szombaton még frissebb lesz a reggel, de napközben 23-28 fokig melegszik a levegő. Pünkös vasárnap már kifejezetten meleg, 25-30 fokos csúcsokkal, sok napsütéssel. Pünkösd hétfőn pedig tovább fokozódik a nyári hangulat, 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntó utca után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra kell számítani. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt vasárnap 8 óráig. A 8. kerületben a Birkocsis utcát lezárták, az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért itt is útszűkületre kell készülni. A hosszú hétvégére ismét lezárják a Pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárják szombaton 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, a Toldi Ferenc utca útvonalat, a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: és a Good Life. Tudom, durván indult a dolog, de hát higgyétek el, így hívják, nem intettek róla a 15. David Guetta és a One Republic pedig az I Don't Wanna Wait-tel maradt a 16. Oké, Orsi, gyere, hozz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2013-ban a slágerlista 13. helyén szerepelt a most következő dal. Radics Gigi hangja már akkor is kiemelkedett. Most újra hallhatjuk tőle a Mire Vársz. És tényleg, Áron, mire vársz? Hangosítsd fel!
3: Csak is

0: is, Gigi, és amire vársz?
1: Hát ez meg hogy érted?
0: Hát ezt a kérdést most többen feltették neki, de talán inkább menjünk tovább. Ez a hivatalos magyar slágerlista kereskedelmi rádiók összesítés alapján a hét sztárja Cher. Játékgyártó cég. A 70-es években miket tudunk mi? Tehát, hogy azért érzitek, hogy hallgatod itt a Sláger FM-et, és bemondok egy ilyet, hogy a játékgyártó cég az 1970-es években. Micsoda tudás van itt? Mi miért itt összenállunk, hogy ilyeneket tudunk, hogy Sony és Cher babákat dobott piacra? Egy játékgyártó cég a 70-es években, és mi ezt tudjuk? És most már ti is tudjátok. Azért, na.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Hálózat! Networkölünk!
3: Kiváló!
0: Szóval a Cher-t mintázó darabok, ezekből a babákból egy időben népszerűbbek voltak, még Barbie-nál is. Uh-huh. 1976-ban, networkölünk, értitek, új info érkezik. Ezek voltak a legnagyobb számban eladott babák. Mert mi ezt is tudjuk!
2: Mondd, ezt most találtad ki?
0: Az milyen? 76-ban a Cher babák lenyomták a Barbie babákat. Na, bárhol elmész egy társaságba, és úgy érzed, hogy nem vagy érdekes, hogy szürke egér vagy, és hogy nem igazán érted, miről beszélgetnek az emberek, és nem is nagyon jutsz szóhoz, akkor egy leletnyi pillanatnyi csendben megállsz, és azt mondod, hogy azt tudtátok, hogy 76-ban a Cher babák az Egyesült Államokban még népszerűbbek voltak a Barbie babáknál is. Cher lenyomta Barbie-t 76-ban. És akkor...
4: Igen?
0: Jó, hát nem tudom, mi lesz akkor, de egyszer próbáld ki. Oké?
4: Okay?
0: A legendás zenészpár 74 februárjában elindította a vállópert, jogi esetekben is otthon vagyunk. A hátterében állítólag többek között az állt, hogy az ex-férje egy kicsit ilyen kontrollmániás volt. Magánéletben is, karrierben is. Hát, hogy uralkodni akart Cheren. Cher egyébként ezt kéretlen szolgaságnak nevezte, és a vállási iratokban azzal vádolta Sunnyt, hogy visszatartotta a bevételeit a fellépésekből, tehát hogy nem kapta meg a gázsiát. Hát ez is a pénz miatt megy tönkre, mint minden. Sajnos a második házassága sem volt túl sikeres, mindössze 4 évig tartott, 75 és 79 között Greg Allmannak volt a felesége, így egy évtized alatt két férjet is elhasznált, de legalább hozzájutott a gázsiához.
2: Szép munka.
0: Teddy Streams is rácsapta az ajtót valakire, leginkább ránk. The Door a 14.

0: 12. Extension, ami semmi Left Don't Leave Kylie-ja, Kashmir és a Wild Ride. Ezt tudom még egyszer, Wild Ride. Meg tudom mély hangon is, Wild Ride.
1: Megijesztett.
0: A 13. Orsi jön, és hoz valami misztikusat.
2: Visszapillantó.
3: 45 éves lesz Sue Ellis Nash, a Mystic egyik oszlopos tagja. A brit lánycsapat a 2000-es évek elején tarolt, 2 top 10-es album, 7 top 10-es kislemez. Most jön az egyik legismertebb daluk 2003-ból, a Scandals.

0: Erik és a Skandallus.
1: Köszönjük szépen. És gyerekek, tájékozottságomat fitoktatván mesélek nektek Jennifer Lopezről.
2: Fontolja meg.
1: Újra szerelmi pletykák keringenek körülötte. Látványosan közel került Brad Colston brit színészhez egy ilyen közös forgatáson. A lábszagok és a stábszagok szerint J.Lo stábtagok és Ted Lasso sztárja között nagyon erős a kémia.
3: Ez váratlan ír és nagyon felkavaró.
1: A kamerákon kívül is sok időt töltenek együtt, a történet pedig azért kapott ekkora figyelmet, mert Lopez nemrég zárta le Ben Afflecket, vagy legalábbis a kapcsolatukat. A Benfentesek szerint az énekesnő végre újra felszabadultnak és boldognak tűnik, Ted Lasso sztárjától meg ugyanezt nekem kérdezték meg. Mert állítólag Jennifer Lopez egy ideig, tehát amikor ő boldognak tűnik, akkor ott valamelyik férfinek tényleg eltűnik a félvajona. Ez fantasztikus, van egy ilyen rejtett összefüggés, hogy J.Lo boldog, valakinek a fele meg így eltűnik.
2: Nocsa.
1: Na mindegy, hivatalosan egyikük sem beszélt a kapcsolatról, Hollywood viszont már új sztárpárként emlegeti őket.
2: Na hát, ez gyönyörű.
1: De mi nem vagyunk Hollywood, úgyhogy Lady Gaga-val megyünk tovább, a Dead Dance a 11.

0: és a Dead Dance a 11. helyen, és akkor időjárás, közlekedés, egy-két fontos információ a nagyvilágból, és már csak a legjobbak vannak hátra a top 10, úgyhogy senki ne menjen sehova, a Janza Katika se, itt marad, hallgatja a műsort, mert megígérte. Folytatjuk az Opelval és slágerlistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Folytatja a kormány a Budapest Airport bővítését. Ünnepi misékkel és istentiszteletekkel emlékeznek Pünkösdre országszerte. A nyárias időnek köszönhetően országszerte nyitnak majd a strandok. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány elkötelezett a Budapest Airport fejlesztése és kapacitás bővítése mellett, mert a repülőtér jelenlegi mérete már akadályozhatja a turizmus és a gazdaság további növekedését, jelentette ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. A tárcavezető hozzátette, kiemelt feladat a reptér megközelíthetőségének javítása, és az előző kormány olyan szerződéseket kötött, amelyek biztosítják, hogy a repülőtéri gyorsvasút építése kormányváltás esetén is folytatódjon. Lezárult a Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium projektje, amely 5,6 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatásból valósult meg. A program az öregedéssel összefüggő szív- és érrendszeri betegségek kórélettani mechanizmusait vizsgálta, és ezek alapján új megelőzési, diagnosztikai és terápiás megoldásokat fejlesztett. A budapesti projekt záró Merkeli Béla Semmelweis egyetem rektora kiemelte, program hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem tovább erősítse vezető szerepét a kardiovaszkuláris kutatásokban. Pünkösd ünnepén a katolikus, református és evangélikus egyházak országszerte tartanak ünnepi liturgiákat. A katolikus hívek legnagyobb eseménye a csíksomlyói búcsú, ahol szombaton Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be szentmisét a hegynyerekben, több százezer zarándok részvételére számítva. A református egyház lelkészi elnöke Steinbach József Pünkösd vasárnap Balatonalmádiban szolgál, míg az evangélikus elnök püspök Szemerei János Győrben a nádorvárosi templomban tart ünnepi istentiszteletet. A keresztény felekezetek a Szentlélek eljövetelére emlékeznek. Az ünnep miatt most is változik a boltok nyitvatartása. Pünkösd mindkét napja hivatalos munkaszüneti nap, ezért az általános szabály szerint ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez vonatkozik a nagyobb boltláncokra és a kisebb üzletekre is, valamint a plázák üzleteire is a fővárosban is. Kecskeméten például több piac, köztük a Budai utca és a Széchenyi városi kispiac nyitva lesz Pünkösd vasárnap. Ezzel szemben a Szegedi Árkád bevásárló központ saját közlése szerint vasárnap és hétfőn is zárva tart. 30 Celsius fok körüli nyári idő várható a hosszú hétvégén, ezért országszerte egyre több strand nyit ki. Már közel 50 helyen lehet fürdeni, bár több helyen még nem üzemel minden medence. Budapesten a Palatinus szezonális medencéi közül egyelőre csak néhány használható, a teljes nyitás június közepére várható. A fővárosban az AquaWorld is fogad vendégeket, Mogyoródon pedig hétvégente már nyitva az Aquaréna. A megyeszékhelyek közül Békéscsabán, Miskolcon, Szegeden és Szolnokon is lehet strandolni. A hétvégén Várvár és Harkány strandjai is megnyitják kapuikat. A Paris Saint-Germain és az Arsenal játékosai több helyen is feltűnhetnek Budapesten a következő héten, ugyanis itt rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án, és a szurkolók már a napokban is testközelből találkozhatnak a résztvevő csapatok sztárjaival. A Paris Saint-Germain a Hilton Budapestben száll meg, így a hotel környéke várhatóan a drukkerek egyik fő gyülekező helye lesz. Az Arsenal szállás helyét titokövezi, de információk szerint a csapat a Vasas Ilovszky Rudolf stadionjában tart majd edzéseket. A VL finál iránt is óriási az érdeklődés. A Puskás Aréna szombaton, vagyis május 30-án 18 órától ad otthont Európa legrangosabb klubmérkőzésének. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. A pünkösdi hosszú hétvégén igazi nyárias időre készülhetünk, ideális idő lesz minden szabadtéri programhoz. Sok napsütés, száraz levegő és egyre melegebb délutánok várnak ránk. Szombaton még frissebb lesz a reggel, de napközben 23-28 fokig melegszik a levegő. Pünkösd vasárnap már kifejezetten meleg, 25-30 fokos csúcsokkal, sok napsütéssel. Pünkösd hétfőn pedig tovább fokozódik a nyári hangulat, 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Lezárták a félút pályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladás napközben jelzőrök segítik. Rendezvényt tartanak szombaton 20 órától várhatóan 23 óráig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál. Továbbra is irányunként egy sáv járható, de az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál kell útszükletre készülniük. Lezárták a félút pályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladás napközben jelzőrök segítik. Rendezvényt tartanak szombaton 20 órától várhatóan 23 óráig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, méghozzá a top 10-nél tartunk. Mi szóltok, már 30-at hogy letoltunk? Együtt, mi így networkben. Ez csodálatos.
3: Mit mondott?
0: Érzitek ezt a bizsergető együttlétet?
3: Nem.
0: A hét sztárja a szülinapos Cher. Jó, tudom, fiatalabbat ígértem, de higgyétek el, olyan, mint a jóbor.
3: Drága!
0: Az. 10. Martin Garrix, Matisse, Szatkós, Burst, Butterflies-ja.

0: Cameron a 8., a Be Mine-ot 4 helyet javítva a 8. hallottuk, és Hipaton, Norma Jean és a Harry Outma hegye a 9. volt. Orsi pedig jön, azt hoz még néhány dalt az utolsó korában a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Gauthier 1980. május 21-én született, azaz 46 éves lett a belga születésű ausztrál énekes dalszerző. Tudtátok, hogy 192 cm magas? Most jön 2011-es gigaslágere, ami egy egész generáció fejébe beleégett. Somebody that I used to know.

0: Yay! Somebody that I used to know. Köszönjük szépen! Ez itt az Opelval is Slágerlista, ahol a hét sztárja Cher. Na jó, beszéljünk se erről most már tényleg komolyan.
1: Jó.
0: Az évek során számos hírességgel randizott. Itt van például Gene Simmons, a Kissből, Val Kilmer, Tom Cruise, szóval a félrepülős brigád meg volt neki a Top Gunból. Nyilván kíváncsi volt Cher, hogy ez a Top Gun, ez tényleg takar-e valamit.
2: Tiltakozom.
0: Na, csak szeretné tiltakozni. Na, mindesetre Tom Cruise 16 évvel volt fiatalabb nála, és 5 centivel alacsonyabb, de állítólag ezt megoldották valahogy. A popzene istennője sosem titkolta, hogy plasztikai műtétekkel próbálja megőrizni a fiatalságát, ezt mondjuk eléggé hiába tette volna, és ma is több évet letagadhat a korából, hála az orvostudománynak, de nyilván hozzáállásában is ilyen. Mert például, hogyha valaki otthon köt, miközben néha félrenyúl és megsimogatja a macskáját, akkor minek csinál plasztikai műtéteket, nem? Mert ahhoz, hogy valaki otthon kössön, mint a beton, csak éppen pulóvert és közben macskát simogat, az tök jó ráncosan is.
3: Hogy érted ezt?
0: De Cher nem ilyen életet élt, és itt megértem. Ilyenkor az ember próbál nyilvánvalóan empatikus lenni. Hogy egy picit legyen az a ránc kisebb. Nem, mert ha otthon kötne, akkor, de nem. Na, értető volt ez?
4: Hogyne?
0: Na akkor jó, mert hogy a mai napig annyira aktív, hogy a 80. születésnapi alkalmából május 19-én, na akkor voltam én, nem mondom meg mennyi, megjelent a memoáriának a második része. Többször utalt rá, hogy van benne még egy album és egy turné, mármint hogy mint a Stallone, amikor mondja, hogy van még a pincében. 80 évesen még egy albumban és egy turnéban gondolkodik. A rajongók nagyon várják, meg a plasztikai sebészek is. Ugyanis kellenek ötletek arra, hogy hogy oldják meg, hogy a szemöldöke már a tarkóján van.
2: Tiltakozom!
0: Én is a jó ízlés nevében. Na mindegy, a hésztája Cher volt, és remélem, hogy még jó sokáig tolja a turnékat meg az albumot, mert ő egy örök ifjú asszony. Ahogy Lady Gaga is annak tűnik, az abrakadabra a 7.

Ez a slágerlista. A Sláger FM-en. Ez az Opel Vallis slágerlista. 6. Sláger FM.

0: és a Blood Running, a múltati bronzérmesünk az ötödik, Taylor Swift és a Fade of a Philia két helyet rontva a hatodik. Na, Orsi jön, és hoz még valamit, utolsó előttiként a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2013. május 1-én, tehát éppen 13 évvel ezelőtt a slágerlisták 8. helyén izzott Király Viktor Fire című dala, és most újra fellobban, hiszen jön a Fire a Sláger

Király Viktor, azaz Kiriviri és a Fire. Köszönjük szépen! Na, ez itt mindig az Opel Balis Lagerlista, tehát még mindig azt halljátok, csak tájékozottságomat fitoktatandó,

0: Christiana Miller.
1: Aha.
2: Nem tudom, ki az.
0: 44 évesen ismét anya lett. Ki az a Sienna Miller?
1: Azt mi sem tudjuk.
0: Meg is nézem. Jó, gyerekek, itt most én itt ezt most lebuktattam magam, nem tudom, ki az a Sienna Miller, de azért, hogy legalább én értsem, hogy miről beszélek, már meg is nézem, hogy ki ez. Nem kerültem közelebb.
1: Ez igaz.
0: Várjatok, láttam a képét, egy szőke csaj. Úgy is mondhatnám, egy szőke pingula.
1: Mi?
0: Játszott az amerikai mesterlövészben egy botrány anatómiában, a G.I. Joe a kobra árnyékában. Hát, igen. Igen, igen. Talán ezért került a figyelmemet. Mármint az amerikai mesterlövészt láttam, és szerintem jó film, de valószínűleg nem miatta jó. Lehet, hogy újra nézem. De a lényeg az, nem ezt akartam mondani. Azt akartam mondani.
1: Folytasd.
0: Hogy 44 évesen ismét anya lett. Ez a híres asszony, akit mindannyian jól ismerünk. Megszületett a harmadik gyermeke. A színésztő egy interjúban megerősített az örömhírt, és azt mondta, hogy alig alszik, de teljesen szerelmes az újszülött babájába. Ez már a második közös gyereke, annál a 15 évvel fiatalabb párjától, Oli Greennel, akivel 2021 óta alkotnak párt. Van egy 2023 végén született közös kislányuk, nem tudom, tudjátok-e követni, már elvesztettem a fonalat, de emellett Sienna egy 13 éves lány édesanyja, Tom Sturridge-jal való korábbi kapcsolatukból. Ki ez a Tom Sturridge? Ha megnézem. Na, mert hogy ahogy Sienna Millert is nagyon jól ismerem, így nagyon jól ismerem Tom Sturridge-et is, aki egy brit színész. Hú, de csúnya. Mármint ezen a képen, de lehet, hogy szép egyébként. A filmek Sandman az álmok fejedelme, Távol a világ zajától, Gyilkos szándék, Rokkhajó, szerepelt a Rokkhajóban. Jó, mert azt se láttam. Na mindegy, a lényeg az, hogy csodálatos ez a férfi ember, van egy közös gyerekük, és a mindenki által jól ismert Sienna Miller arról nyilatkozott, hogy 40 felett sokkal nyugodtabban és boldogan éli meg az anyaságot, mint fiatalon.
1: Akkor jó.
0: A rajongók szerint most élete egyik legkiegyensúlyozottabb időszakát éli. Hát ennek mind nagyon örülünk, de tényleg. Miközben Bibi Rexát és a Faithless konferálom a New Religion-nel, amelyik a 24. helyről megérkezett a 4. helyre, tehát 20 helyet javítva, azt hiszem, hogy a 7 nyertese, úgy feltenném a kérdést költőileg, hogy én öregettem meg rohadtul, vagy ezeket a színészteket tényleg nem cikki annyira nem ismerni.
3: Hát, tudod, hogy erre vannak bogyók.
0: Mondom, költőileg tettem fel a kérdést, jó?
3: Persze.
0: Na, New Religion, gyere Bibi.

0: és a Faithless, a New Religion-nal kérem szépen óriási emelkedés után a negyedik helyen végeztek ezen a héten, és akkor jön most Orsi, aki a hétsztárjától hoz valami igazán jót.
1: Visszapillantó.
2: A hétsztárja nem más, mint a popzene élő legendája Cher, aki 80 éves lett. Több mint 100 millió eladott album, Grammy, Oscar és egy sor zenei rekord, és még mindig aktív. 1989-ben érkezett ez a dal, amely nem csak hangzásával, de hadihajón forgatott ikonikus klipjével is történelmet írt. Jöjjön a klasszikus If I Could Turn Back Time, itt a Sláger FM-en.

Sorry if I could turn back time. Köszönjük szépen a 80 éves születésnapos Sertől búcsúztunk ezzel a dallal, és hát búcsúzzunk hamarosan az egész listától, már csak a bronz, ezüst és aranyérem van, meg az a 10, aki nagyon szépen szerepelt ezen a héten. Például Martin Garrix, Martin Szatko és Barb's Butterflies a 10. volt. 9. Norma Jean Martin és Hippaton Out of My Head. 'Kamrád az enyém volt, Be Mine a 8. Lady Gaga a 7. helyen, Abracadabra. Hatodik a héten, Taylor Swift és The Fate of Ophelia. Dalton és a Blood Running az 5. Negyedik helyen pedig nemrég hallottuk a New Religion-t, oké. Harmadik helyen pedig a 7. érkezett Loy és a Get Lucky. Nagy szerencsés testvérem.

0: a Get Lucky és Loy a harmadik helyen, és ha már szerencse, akkor vége Hollywood egyik legőrültebb házasságának. Hát ez vagy szerencse, vagy nem. Itt nézőpont kérdése. 16 év után válik Jason Biggs és Jenny Mollen. Az amerikai Peter sztárja és felesége mindig is híresek voltak arról, hogy elképesztően őszintén és sokszor botrányosan nyíltan beszélnek a kapcsolatukról. Rendszeresen osztottak meg intim, kínos vagy abszurd történeteket a házasságukról.
1: Csak egyet mondj!
0: Olyanok voltak, mint hogyha saját maguk játszanák el, tudjátok, a faluban az ablak előtt ülő néniket a padon. De hát itt most nem volt rá szükség, mert ők ezeket elmondták. Tehát olyan volt, hogy ez a pár ez időnként kiült a padra, elzavart az öregasszonyokat, és elmondták ők egyébként a pletykákat saját magukról. Nagyon kegyetlen. Na bejelentették, hogy külön folytatják.
2: Előre.
0: Közös nyilatkozatok szerint továbbra is jó kapcsolatban maradnak a gyerekek miatt. Hát nem kaptam sokkot a meglepetéstől. A rajongókat pedig sokkolt a szakítást, tessék, hát nem vagyunk egyformák, mert kívülről úgy tűnt, hogy semmi nem tudja szétszedni őket.
1: Dehogy nem.
0: Ez az ördög lakatra igaz, de hát azokat is szét lehet szedni. Úgyhogy szóljon most a Hearst és a Purple Disco Machine idevágó dala, a Wonderful Life 25, a másodikról.
1: Engem meggyőzött.

0: és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a második, és akkor tényleg, hogy ennyire benfentes vagyok a filmművészetben is. Hivatalosan is újraindítják az X-aktákat, de ezúttal teljesen új szereplőkkel és új történettel.
1: Mi van?
0: De nem árulhatom el, hogy miért X-akták, tehát hogy honnan tudnám? Nem, hát ha tudnám, akkor valószínűleg vagy benne lennék, vagy én lennék a gyíkember, vagy megölnének most, ahogy ezt kimondom. Nézzük meg, jó? Hát ha kimondom, és tényleg így elvisz az ördög.
2: Megkísérts.
0: A projektet Ryan Coogler vezeti. Ez is semmi. Jó, aki a Fekete Páduc rendezőjeként lett világhírű. Na, akkor nincs itt veszély gyerekek, hát hiába X-akták, ezt el lehetett mondani. Akkor ez, na, menjünk tovább.
2: Legyen óvatos.
0: Nyilvánosak lesznek az X-akták, ugye? Nem sokára. A készítők szerint az új sorozat, nem tudom, elárulhatom-e, de sötétebb és modernebb lesz, mint az eredeti. Semmi. Oké. Okay. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy baj lenne, ha ezt elmondtam nektek. Mindenesetre David Duchovny, azt hiszem így ejtik, de nem vagyok benne biztos, és Gillian Anderson állandó szereplőként visszatérne.
3: Az biztos, hogy itt valami bűzlik.
0: Lehet, hogy ők visszatérnek. Jó. A cél inkább az, hogy egy új generáció számára építsék újra az X-akták világát. A rajongók egyszerre izgatottak és idegesek a reboot miatt.
4: Ugyan már.
0: Mitől idegesek? Csak nem attól, hogy valami jön be az ajtó alatt. Egy ilyen lapos ember. Ki... jó...
5: Ennyi volt már az Opel-val slágerlista. Egy Csirennel és az Azizammal búcsúzunk. Az életétől, amit az X-aktákról mondott. Felejtsék el!
6: Kus legyen baromarcú!

0: Balli slágerlista. Slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival.
4: Eheti vendégünk Zsófi Krisztián, a hússpecialista hentesbolt társtulajdonosa és szakmai vezetője.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének, Mátra Füreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
6: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Multifunkcionális sporttér, panorámás szaunavilág, hatalmas wellness részleg, kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a Keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
9: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Mondjuk, hogy ha egy madarnak leveszed az összes tollát, az nem fog működni.
13: Akkor nem tud repülni toll nélkül?
12: Nem, mivel az kap bele a levegőbe.
14: Na de várj, Kamilla, segíts nekem, hogy én mondjuk kapok egy csomó madártollat, és én azt fölragaszgatom magamra.
13: Hát akkor elvisznek az elmegyógyintézetbe.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger, Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Költségvetési csalás és ütlenkezelés gyanújával nyomoz a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt. A házelnök arra kéri a távozó képviselőket, hogy ajánlják fel végkielégítésüket jótékony célra. Afrikai sertéspest is jelent meg, is a Szegen és Magyaródon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanújával folytat nyomozást a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai kapcsán, közölte a hatóság, hozzátéve, hogy a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem hozhatnak nyilvánosságra, adta hírül a Telex. A botrány hétfőn éleződött ki, amikor Tar Zoltán miniszter elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését, majd kedden felmentették a támogatás kezelő intézmény főigazgatóját, Krúcsai Néherter Anikót. A háttérben az áll, hogy az elmúlt években mintegy 7 milliárd forintnyi támogatás jutott érdemtelenül, értelmezhetetlen projektekre, részben politikai célokat szolgálva, írja a portál. A botrányban érintett lehet egy ismert hegedű művész is, akinek korábbi támogatásai miatt érdeklődött a Telex a NAV-nál. A kormány és az NKA körül döntéshozók további vizsgálatokat ígérnek. Arra kérte a levélben a távozó országgyűlési képviselőket Forstopfer Ágnes házelnök, hogy a számukra járó három havi pénzbeli ellátást jótékony célra ajánlják fel. Azt írta, a társadalom jogos igénye, hogy a politikusok felelősséget vállaljanak a nehéz gazdasági helyzetben. Külön is megszólította azokat, akik szerinte korábbi szavazataikkal hozzájárultak a mostani állapotokhoz. Visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból a Tisza kormány, erről pénteken jelent meg határozat a magyar közlönyben. A dokumentum szerint a kabinet elkötelezett a nemzetközi jogrend és a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása mellett, ezért visszavonja a tavaly meghozott döntést. Az Orbán kormány 2025 tavaszán kezdeményezte a kilépést, amelyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat júniusban zárult volna le, de Magyar Péter már korábban jelezte, a Tisza kormány célja, hogy Magyarország tagja maradjon az ICC-nek. A kabinet most azt is kezdeményezi, hogy az országgyűlés helyezze hatályon kívül a korábbi kilépési javaslatot. A Moholy Nagyművészeti Egyetem szenátusa nyilatkozatban szólította fel az április végén lemondott kuratóriumot, hogy teljesen transzparens módon számolja el az egyetem pénzügyi forrásainak felhasználásáról, a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveitől kezdve a döntések indoklásáig. A szenátus szerint a választás egyértelmű felhatalmazást adott a felsőoktatási autonómia helyreállítására, ezért a MOME az önrendelkezés újjáépítését tartja feladatának. A testület a lemondott kuratóriumot csak ügyvivőként ismeri el, amely nem vállal új kötelezettségeket az egyetem nevében. Afrikai sertéspest is ütötte fel a fejét Isaszegen és Mogyoródon, erősítette meg a Gödöllői járási főállatorvosi hivatal és a Pest vármegyei járványvédelmi központ. A betegséget vaddisznókban mutatták ki, a Nébik laboratóriuma Mogyoródon két elhullott egyetből is igazolta a vírust. A fertőzés emberre nem veszélyes, de a sertésekre rendkívül ragályos, ezért tilos a házi sertések szabadon engedése, és szigorú szabályok vonatkoznak a takarmányozásra és az állatok mozgatására. A hatóságok arra kérik a vadászokat, állattartókat és a lakosságot, hogy minden elhullott vaddisznót vagy sertést azonnal jelentsenek, és tartsák be a higiéniai előírásokat, hogy megakadályozzák a járvány terjedését. A következő évadban is közvetíti a MÜPA a New Yorki Metropolitan Opera új bemutatóit. A sorozat Mozart Così fan tuttéjával indul, majd többek között a Sámson és Delila, Verdi Otellója és Macbethje, valamint Puccini, a Nyugatlánya című operája is látható lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nágsi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal a 90-es évektől egészen a közelmúltig.
1: Ez a Sláger DJ, a lemezjátszók mögött Nágsi Attila.
2: Őrítő alak, ó, azok a csókok, a testemet ellepik a rúzs, foltok, mikor veled vagyok, megszűnik a világ, csak ölelem forrul, és nem találok hibát. Nézem, mindenhol a külnéjét érzem, mi a legesleges, legjobb

Lassan véget ír az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit a 90-es évektől a 2000-es évek elején át a közelmúltig tartó legjobb zenékkel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Költségvetési csalás és sütlenkezelés gyanújával nyomoz a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt. A házelnök arra kéri a távozó képviselőket, hogy ajánlják fel végkielégítésüket jótékony célra. Afrikai sertéspest is jelent meg, is a Szegen és Magyaródon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanújával folytat nyomozást a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai kapcsán, közölte a hatóság, hozzátéve, hogy a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem hozhatnak nyilvánosságra, adta hírül a Telex. A botrány hétfőn éleződött ki, amikor Tar Zoltán miniszter elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését, majd kedden felmentették a támogatás kezelő intézmény főigazgatóját, Krúcsai Néhert Aranikót. A háttérben az áll, hogy az elmúlt években mintegy 7 milliárd forintnyi támogatás jutott érdemtelenül, értelmezhetetlen projektekre, részben politikai célokat szolgálva, írja a portál. A botrányban érintett lehet egy ismert hegedű művész is, akinek korábbi támogatásai miatt érdeklődött a Telex a NAV-nál. A kormány és az NKA körül döntéshozók további vizsgálatokat ígérnek. Arra kérte a levélben a távozó országgyűlési képviselőket Forstoffer Ágnes házelnök, hogy a számukra járó 3 havi pénzbeli ellátást jótékony célra ajánlják fel. Azt írta, a társadalom jogos igénye, hogy a politikusok felelősséget vállaljanak a nehéz gazdasági helyzetben. Külön is megszólította azokat, akik szerinte korábbi szavazataikkal hozzájárultak a mostani állapotokhoz. Visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból a Tisza kormány, erről pénteken jelent meg határozat a magyar közlönyben. A dokumentum szerint a kabinet elkötelezett a nemzetközi jogrend és a multilaterális intézmények működő képességének fenntartása mellett, ezért visszavonja a tavaly meghozott döntést. Az Orbán kormány 2025 tavaszán kezdeményezte a kilépést, amelyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat júniusban zárult volna le, de Magyar Péter már korábban jelezte, a a kormány célja, hogy Magyarország tagja maradjon az ICC-nek. A kabinet most azt is kezdeményezi, hogy az országgyűlés helyezze hatályon kívül a korábbi kilépési javaslatot. A Moholy Nagyművészeti Egyetem szenátusa nyilatkozatban szólította fel az április végén lemondott kuratóriumot, hogy teljesen transzparens módon számolja el az egyetem pénzügyi forrásainak felhasználásáról, a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveitől kezdve a döntések indoklásáig. A szenátus szerint a választás egyértelmű felhatalmazást adott a felsőoktatási autonómia helyreállítására, ezért a MOME az önrendelkezés újjáépítését tartja feladatának. A testület a lemondott kuratóriumot csak ügyvivőként ismeri el, amely nem vállal új kötelezettségeket az egyetem nevében. Afrikai sertéspest is ütötte fel a fejét is a Szegen és Magyaródon, erősítette meg a Gödöllői járási főállatorvosi hivatal és a Pest vármegyei járványvédelmi központ. A betegséget vaddisznókban mutatták ki, a Nébih laboratóriuma Magyaródon 2 elhullott egyetből is igazolta a vírust. A fertőzés emberre nem veszélyes, de a sertésekre rendkívül ragályos, ezért tilos a házi sertések szabadon engedése, és szigorú szabályok vonatkoznak a takarmányozásra és az állatok mozgatására. A hatóságok arra kérik a vadászokat, állattartókat és a lakosságot, hogy minden elhullott vaddisznót vagy sertést azonnal jelentsenek, és tartsák be a higiéniai előírásokat, hogy megakadályozzák a járvány terjedését. A következő évadban is közvetíti a MÜPA a New Yorki Metropolitan Opera új bemutatóit. A sorozat Mozart Così fan tuttijával indul, majd többek között a Sámson és Delila, a Verdi Otellója és Macbethje, valamint Puccini, a Nyugatlánya című operája is látható lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozás!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nagsi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

péntekesti sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanígy a Sláger FM hullámosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az MCC alapítója kész együttműködni a kormánnyal. Újra teljes hosszában használható az újpesti vasúti híd gyalogos és kerékpárútja. A legnagyobb hazai labdarúgó klubok mérkőznek meg egymással a balatonszemesi Pünkösdi All-Star tornán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Horváth Nándor lesz a Tisza frakciós sajtófőnöke, közölte Bujdosó Andrea a párt frakcióvezetője. Horváth Nándor több évtizedes politikai, újságírói, parlamenti tudósítói és kommunikációs tapasztalattal csatlakozik a frakció munkájához. Kacz Sándor kérte fel felsőoktatásért felelős államtitkárnak Lannert Judit oktatási miniszter, jelentette be a miniszter a Facebookon, ahol azt írta, olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely újra szervesen kapcsolódik az európai tudományos térhez, versenyképes és autonóm. Kacz Sándor nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, több mint 25 év kutatói és oktatói tapasztalattal. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, hogy az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell. Az intézmény jelenleg mintegy 8000 diáknak nyújt képzést Magyarországon és a határon túl. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi gyalogos és kerékpárútjának felújítása, ezért az átkelő délutántól ismét teljes hosszában megnyílt a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, közölte a Budapest közút. A közlemény szerint az elmúlt hetekben az újpesti öböl feletti szakaszon több helyen átépítés zajlott, míg a Nagy-Dunaág fölötti híd rész nem volt érintett, így Óbuda felől a Népszigeti lehajtóig végigjárható maradt az útvonal. A munkák befejezésével a teljes híd ismét zavartalanul és biztonságosan használható. Hat év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járata Budapest és Philadelphia között, így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál. A járat október 5-éig közlekedik. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A Pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára, felidézve a legendás kettős rangadók hangulatát. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futballikonokkal is találkozhatnak majd.
2: A négy nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez négyes torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közülünk szerintem jön a Terek Antics, hogy a Bánki Dodi ott lesz, Bojár Lazics az szintén jönni fog, jó magam ott vagyok. Hát voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek. Találkozunk a nézőkkel szünetben, megyünk hozzájuk, ott beszélgetés, fotózás, dedikálás, kisebb kis ajándékok kiosztása, mindig ilyenekkel szoktunk készülni. Láteniszpályát adnak át, amelyen részt veszünk, és be lehet hozzánk állni, és akkor vegyes csapatokkal tudunk játszani.
1: A balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki, a napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zenepavilonnál. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esméler András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Szulák Andreát nem először, nagyon remélem, hogy nem is utoljára látom vendégül ebben a műsorban, amikor jön, én mindig elmondom, hogy és az a hölgy, akinek a mai napig idézgetik a dalait filmekben, hétköznapokon, lásd, Nem harap a néni és társai, az nagyon is hatással tud lenni a kulturális életre, de már sokkal korábban.
2: De én ezeket csak most fedezem fel. Legalábbis örülök, hogyha így látod, meg. És nem így értem.
1: Örülök
2: meg.
1: Neked.
2: Nem így. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Mindig
2: és
1: jó,
2: nagyon jól esik, hogyha így gondolkodol rólam, vagy így tartod a dolgot rólam.
1: Elcsíptem egy beszélgetést, ne haragudj, bocsánat, szabad ne feled. Somogyi Zolival, a kollégámmal beszélgettetek, és te azt mondtad, hogy ajándék például a szülői szerep.
2: Igen.
1: Ennek az országnak meg az az ajándék, hogy Szulák Andra van neki.
2: Jaj, Andris, ne hozzá.
1: Ez jutott eszembe.
2: Zavarba jövök. Figyelj, én nem tudom, én valahogy ilyen szorgos hangyaként tekintek magamra, aki soha nem ilyen kivételezett dolgokra gyúrt, tudod? Tehát nem kitüntetésekre, meg óriási nagy arénás detonációkra gyúrtam, hanem a mai napig tele van a naptáram, és egészen pici településekre is elmegyek, hogyha hívnak. És természetesen...
1: És hívnak,
2: és én nagyon nagy szeretettel megyek, mert nem tudom, valahogy én egy kicsit ilyen misszióként tekintek a hivatásomra, nem. Ahogy te mondtad az előbb itt a beszélgetés, ez nem munka.
1: Igen.
2: Ez egy küldetés, tudod, és lehet, hogy ilyen túlságosan szerénynek, meg ilyen nyálasnak tűnik, amit mondok, de valahogy így vagyok, tehát így vagyok bekötve. 19 éves korom óta csinálom ezt, és azóta ebben én soha nem méricskéltem, hogy mit szabad nekem, és mit nem.
1: Meg akkor eszedbe sem jutott 19 évesen, hogy ez hova fejlődhet?
2: Álmaim voltak, de soha nem tevékenyen nem gyúrtam rá ezekre az álmokra, tehát hogy ezek mindenképpen az én hatáskörömön belül megvalósuljanak. Mindig úgy gondoltam, hogy van egy felettem álló hatalom, amit nevezhetünk Jóistennek, nevezhetünk Sorsnak, aki pontosan tudja, hogy milyen ösvényekre kell engem ráterelnie. És mivel elég kalandvágyó lány vagyok, és voltam, és leszek is, ezért soha nem ugrottam élen ezek elől a feladatok elől.
1: Hanem inkább beleugrottam.
2: Bele! Nyakig, persze. És ma is ezt csinálom, hogy egy csomó olyan érvényesülési lehetőség, ami ugye az ember előtt, mint ilyen kísértés megjelenik, azokat én gyönyörűen kikerültem. Tehát nem, nekem van egy saját belső értékrendem, egy óramű, ami szerint működöm, és egyelőre még lekopogom, még működik, tehát nem kellett soha sehova.
1: Az ösztöneid nem hagytak cserben.
2: Nem kellett betagozódnom, nem kellett olyan barátságokat kötnöm, amihez nem volt gyomrom, nem kellett olyan emberekkel kapcsolatban maradnom, akik leszerepeltek előttem, és csinálom tovább a dolgomat. Nem mutogatok senkire, nem kérek számon senkin semmit, csak a saját dolgommal foglalkozom.
1: Beleültetted a bogarat az előbb a fülembe, azt mondtad, voltak álmaid, de azokhoz az álmokhoz képest megélni az összes évtizedet milyen volt?
2: Hát figyelj, lubickolok benne. Egyrészt az abban, hogy még élek. Másrészt abban, hogy úgy tudok élni, hogy jól érzem magam benne. És attól érzem jól magam benne, hogy van egy generáció, sok generáció, mint például a tiéd is, akik szeretettel gondolnak rám. Tehát a munkásságomra, a jelenlétemre, a lényemre nem undorodva, vagy felháborodottan. Tehát én nem akartam soha megosztó lenni.
1: Mert nem adtál rá okot.
2: Mert nem akartam megosztó lenni, pedig biztos, hogy azt mondta nekem a Friderikus Sándor, hogy maga sokkal többre vihette volna, hogyha nem ennyire eszes. És mondom, tudom, de nekem ez így
1: de jó. Mi van még ennél több egyébként?
2: Mi? Andris. Hát azért néz körül. Itt azért nagyon sok minden lehetett volna az elmúlt évtizedek alatt. Ha belegondolsz, tulajdonképpen az én generációm, az úgynevezett rendszerváltó generáció, vagy legalábbis mi azt hittük magunkról, szerintem ez nem pontosan van így, nekünk egyebet sem kellett csinálni itt az elmúlt évtizedek alatt, mint alkalmazkodni az éppen adott lehetőségekhez. Volt, aki nagyon ügyesen, sikeresen tudott alkalmazkodni, volt, aki kihullott ebből az úgymond versenyből, és volt, aki ott szépen a közép mezőnybe eltotyorog, ez vagyok én, tehát jöhet eső, jöhet szél, én megyek a saját tempómban tovább.
1: Megint akkor egy picit vissza kell, hogy utaljak a Somogy is elcsípett beszélgetésre, akinél a Zolinak mondtad, hogy miért nem szólt arról, amikor például meg kellett élni a Nem harap a néni is, meg a Szelavis korszakot, hogy az egy korszakalkotó valami volt, mert hogy te nem így élted meg.
2: Egyáltalán nem így éltem meg. Én azt hiszem, hogy az idő igazolja vissza az én kis munkásságomat, vagy az én letéteményeimet. Abban a pillanatban nem éreztem azt, hogy engem sztárolnának, vagy hogy olyan kiváltságos helyzetet teremtenének körülöttem. Nem is nagyon játszották a lemezeimet, mert azt mondták, hogy hát ez nem rádióbarát. Nem nagyon hype-oltak engem. Mindig voltak olyanok, akiket előrébb tettek a sorban. És én ebben megtanultam együtt élni. Talán ez nevelte engem arra a bizonyos attitűdre, amit itt az előbb vázoltam, hogy ha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor úgy akarom, ahogy lehet.
1: De közben ők lehet, hogy nem kaptak legendás szerepeket színpadon, lehet, hogy nem volt prime time-os műsoruk televízióban, tehát hogy arra vagyok kíváncsi, hogy az élet az mégis valahol egységre játszik? Egyensúlyra?
2: Arra jöttem rá, hogy én nagyon szeretek dolgozni. Tehát engem mindig akkor kerülök balancba, ha dolgozhatok. És ez alatt nem csak az előadó művészetet értem, hanem akár a hétköznapjaimat, amikor női, anyai, háziasszonyi feladataimat látom el. Tehát, hogyha én képtelen vagyok csak úgy ülni és nézni ki a fejemből, mindig kell valamit csinálnom.
1: Hát és csinálsz is valamit. Azért jöttél egyébként, mert a millió elfoglaltságod mellett egyébként vállaltál egy nagy koncertet, és nem is akárhol.
2: Igen, mindig az unszolásnak engedek, akármilyen bizarról is hangzik, mert szerintem nagyon sokan azt gondolják rólam, hogy én egy ilyen tudatos csaj vagyok, tudod, aki taposom magam előtt az aknákat, és megyek át egy ilyen bozóton keresztül egy macsetével. Nem így van, hanem szerencsére körülvesz egy olyan masszív, nagyon megbízható és nagyon értékes baráti kör, akik ötletelnek körülöttem, csak úgy. Ám én nem adott ki a receptjeidet könyvformájában. Én, de hogy adott? Kiadtuk. Miért nem csinálsz egy ilyen, meg egy olyan lemezt? Csináltunk. Miért nem csinálsz egy ilyen, meg egy olyan koncert? Csináltunk. És akkor most ez a koncert, amiről beszélsz, ez is egy ilyen baráti unszolással jön létre, mert az az én vágyam volt, hogy tudom, másfél évvel ezelőtt legyen egy nagy összefoglaló olyan jubileumi koncertem, ami a pályámon eltöltött, 40 évet öleli fel.
1: Azért mertem a múltról beszélni, mert ha már összefoglaló, akkor abszolút. Miért ne ugrálhatnánk az időben?
2: Abszolút. És a várakozásaimat messze felülmúlta az a bizonyos 2004. december 6-ai Erkel színházbeli koncert, ahol már egy hónappal nem lehetett az előadás előtt jegyet kapni, full telt ház volt, és rettetesen megható volt az egész, és akkor én úgy éreztem, hogy ezt a sok évet, ezért az egy koncertért érdemes volt végigcsinálni. És a barátaim is úgy ítélték meg, hogy ez egy jól sikerült dolog, és azóta is folyamatosan szívták a véremet, hogy miért nem csinálunk még egyet, és mondtam, gyerekek, nekem még ez sem sikerült teljes mértékig feldolgoznom lelkileg, de végül is aztán nem engedtem a nyomásnak, hanem azt mondtam, hogy jó, legyen egy jó buli, csináljunk egyet, és ehhez adódott ez a Margit-szigeti lehetőség, ami nekem ugye érzelmileg sok apró szálon kötődöm oda. Nagyon izgulok, hogy jól sikerüljön ez is.
1: Mesélsz az érzelmi szálakról?
2: Te figyelj, gyerekkoromban én már ott statisztáltam opera előadásokban. Még anyukám is volt ott velem együtt, ezeket ilyen kalandként éltük meg. Aztán az évtizedek alatt volt egy csomó olyan projekt, ami ott a szigeten valós musical előadás, nagy színházi programok, rengeteg koncert, tévéfelvétel, mit tudom én, még mi minden, és ezeknek a lenyomata mind ott van az emlékeim között, és És úgy gondoltam, hogy zárt térben már sikerült valami olyasmit adnom, amitől én is gazdagodtam. És tudod, én egy kalandvágyó lány vagyok, ezt már sokszor elmondtam, most 19-re lapot húzok, hasszoljon, legyen szabad téren. Most az elemekkel kell majd megküzdeni.
1: No, tehát kedves hallgatóink, Margit-szigeti szabadtéri színház, vagy színpad, kinek hogy tetszik, de hát színházról van szó. A dátumot még nem mondtuk el.
2: Június 6. Ez egy ilyen szinte kabbalisztikus szám, hogy 2026-06-06, de én nem félek.
1: Nem is kell.
2: A számoktól. És talán még csak annyit mondanék el, hogy ha már említettük ezeket az intim szálakat, hogy olyan vendégeket hívtam el a barátaim közül, akiket nagyon szeretek, nagyon közel állunk egymáshoz. Wolf Kati, Verép Tomi és Molnár Ferenc Karamell lesznek a vendégeim, illetve évtizedek óta a hű, harcos és tettes társaim a Stúdió 11 fog kísérni.
1: Szeretjük mindannyiukat. Előre elnézést a kérdésért, ezt egyszer Deák Billnek föltettem.
2: Hogy hány kiló vagyok, nem mondom.
1: Azt meg én sem, hogy én mennyi. Hogy majdnem rám borította az asztalt a Bill, hogy merek ilyet kérdezni, de őszintén érdekel, egy Szulák Andreának miért kell vendégeket hívni egy koncertre?
2: Nem kell.
1: Te magad elviszed a sót.
2: Nem kell.
1: Igazán, egy gesztus feléjük?
2: Egyrészt egy gesztus feléjük.
1: Vagy a közönségnek is egy gesztus?
2: A közönség felé én nem gondolnám, hogy különösebben még turboznom kellene az adni vágyásomat, mert hiszen az egész koncert arról szól, hogy örömet okozzak nekik. Van és volt közös dolgunk ezekkel a vendégeimmel. Tehát a Verép Tomival egy olyan duettet fogunk énekelni, amit az Operett Színházban énekeltünk már a Szépség és a Szörnyetek című musicalben. A Karamell néhány évvel ezelőtt szintén írt egy musicalt, amelyben én kaptam egy kis szerepet, amit nagyon-nagyon a szívembe zártam és őrzöm. Ezt a dalt is el fogjuk énekelni. A Wolf Katihoz szinte kislánykora óta a barátság fűz, még az apukájával is dolgoztam együtt. Vele pedig egy igazi nagy, ikonikus Barbra Streisand duettet fogunk előadni, tehát ezek nem véletlenszerű összekapcsolódások, hanem nem egy hakni, hanem valamiért visszaemlékszünk néhány régmúlt közös pillanatra is.
1: Ha már egyébként is egy összegzésről van szó. A másik, amivel felszoktam idegesíteni a művészeket ebben a műsorban, hogy nekem az a fejlővésem minden egyes koncertnél, hogy mi az első dal. Ha van intro, akkor az intro utáni első. Lehet spoilerezni? Azt te már tudod, hogy mi lesz?
2: Igen. De hát a koncert címe is ez. Az élet az úr.
1: És azzal kezded? Ezzel a nagyívű dallal?
2: Hát igen.
1: Na, akkor megalapozod.
2: Az egész tulajdonképpen egy kicsit ott, tudod, valaki megkérdezte, hogy az én pályafutásom, tehát én hogy dolgozom fel a sikert és a sikertelenséget, és akkor mindig el szoktam mesélni, hogy én nekem volt időm hozzászokni mind a kettőhöz. Mert nem tegnapról holnapra lettem ismert, hanem nagyon-nagyon sok kis építőkőből rakódik össze ez a felépítmény, amit most Szulák Andreának hívunk. Ebben annyiféle mérföldkő volt, Oroszlán király, Xenia Láz, Nem Harapa néni, sorolhatnám, aztán jöttek a színházi szerepek, tehát, hogy nem az volt, hogy tegnap megnyertem egy tehetségkutatót, és holnaptól kezdve az egész világ a lábaim előtt hever. Én a mai napig nulláról kezdem el a koncertjeimet. Nagyon izgulok mindegyik előtt, tök mindegy, hogy az egy fél órás fellépés, vagy másfél órás önálló koncert, és mindig úgy megyek be, mintha soha senki sehol engem még nem hallott volna énekelni. Nem tudok másképp.
1: Tehát bizonyítani kell. A tegnap sikere az nem számít?
2: Nem. És megtapasztaltam azt is, hogy az a fajta túlzó magabiztosság, ami már arroganciába hajlik, azután mindig elbukik. Tehát inkább legyen az ember visszafogottabb, inkább legyen egy kicsit bizonytalanabb, és akarjon bizonyítani, mert valahogy az mindig jobb energiákkal működik a közönség felé, szerintem.
1: No, egy-két kulisszatitkot és szakmai kulisszatitkot árulj el, kérlek. Nem vagyok zenész, műkedvelő vagyok, fogalmam nincs ez, hogy működik. Tehát amikor te egy ilyen nagyon nagyívű dal, ahol persze valamennyi dalodban nagyot kell énekelni, de ebben talán még nagyobbat, nem? Vagy csak én gondolom azt?
2: Mi a kérdés?
1: Az élet az úrban, hogy ez hogy van ilyenkor? Persze, be vagy énekelve, ugye úgy kezded el, de hogy ez nálatok énekeseknél nem úgy van, hogy fel van építve, hogy majd itt tudom, hogy az ötödik dalnál jön, ahol nagyon meg kell erőltetnem magam. Egyáltalán neked meg kell, na ez a kérdés lényeg, hogy meg kell erőltetned a hangszálaidat. Hát tehát
2: persze.
1: Az nem úgy van, hogy te kaptál egy tehetséget, és akkor bármikor kiénekelsz bármilyen magasságot.
2: Egyfelől így van, másfelől azért ezzel kell dolgozni. Tehát azért ez egy izom, köteg, a hangszalag, ezzel kell foglalkozni, erre vigyázni kell, de nem úgy, hogy nem iszol hideg vizet, meg nem eszel fagyit, meg hát, nyilván vannak, akik érzékenyebbek, nekik ez probléma. Én egy strapakanca vagyok, tehát én lovon és trapézon, napra kötve, víz nélkül, mindenhogyan bírom az éneklést, de gondolkodnom kell abban, hogy bírjam. Az Erkel Színházi koncertemen 2:20 énekeltem végig úgy, hogy egy korty vizet nem ittam. Kínált a takarásban a munkatársam, aki azt mondta, hogy figyelj, te nem vagy normális. De ne arra, hogy nem értem rá. Aha. Tehát én ott kitöltöttem az időt. Nyilván van egy íve egy ilyen koncertnek, de az én esetemben pontosan ezek miatt, a lépcsők miatt, amit már az előbb elmondtam, nem lehet válogatni. Tehát nem lehet, majd mire beéneklem magam az 5.-6. számba, addig eléneklek valami sablonosat. Ugyanis nekem mindegyikbe ki kell vágnom a rezet. Ezt szokták meg tőlem, és én erre lettem idomítva, hogy egy szerepnél, hogyha mondjuk egy nagyívű dallal kezdődik egy előadás, akkor egy nagyívű dallal kezdődik. Tehát ott nem mondhatom, hogy kicsit várjatok még, mert még nem vagyok ott. Ott kell, hogy legyek.
1: Jó, és CD minőséget kap.
2: Megpróbáljuk.
1: A kedves közönség.
0: Ez a Slágerkult. Láttam.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez továbbra is a Sláger FM, amit hallgatnak, és a Slágerkult című magazinműsor. Örülök, hogy itt vannak, Szulák Andrának még inkább örülök, hogy megtisztelt itt a stúdióban, és beszélgethetünk hát olyanokról, amiről minden nap nem tudunk beszélgetni, de milyen jó, hogy most ezt így elővehetjük a teljes életpályát. Nézve, én mindig mondom neked, szerettem a könyvedet, ami rólad szólt, azzal is egy úttörő dolgot vittetek végbe, ugye.
2: Az is egy baráti unszolása történt egyébként.
1: Na, de hogy minden, ami történik, még ha baráti unszolása is, és akkor itt az átok vagy áldás kérdése, hogy úttörőnek lenni. Melyik? Mert te azért sokszor voltál az.
2: Sose gondolkodom. Figyelj, én tényleg a vakrepülők magabiztosságával futok neki úgy az ablaküvegnek, hogy csak úgy csattan. Nem szoktam én ilyeneken gondolkodni. Én a kalandokban gondolkodom, Andris. És ha visszamegyünk erre a Somogyi Zoli féle beszélgetésre, aki ugye az anyaság témájában kérdezgetett pár dolgot tőlem, én az anyaságomra is egy őrületes, élethosszig tartó kalandként tekintek. Nem vagyok egy ilyen nehézkes ember, és ezért sokan nem is kedvelnek engem, mert sajnos itt kis hazánkban az a divat, hogy mindenbe úgy bele kell, úgy nehézkes.

0: ülök, és beszélgetek. Ja, úgy van, ott kamera, és egyébként meg nem tudom hány millió ember nézi. Ja, hát az az ő dolguk. Aha. Hát ha nem akarja, majd elkapcsol onnan. És ugyanígy vagyok a koncertekkel is, hogy nem erőltetem ezt a mindenáron való... elmondok egy példát. Rábeszéltek arra, hogy januárban legyen az Arénában egy nagy koncertem. Féltem tőle, mert én nem gondolnám magamról, hogy én rám 15 ezer ember egyszerre kíváncsi. Nagyon sokat filóztam rajta, hogy ez szabad-e, és aztán úgy döntöttem, hogy nem szabad. És lemondtam. És akkor jöttek a jó indulatok, hogy hát úristen, biztos azért, mert nem, azért, mert én úgy döntöttem, hogy nem kockáztatom, hogy kinevettessem magam, hogy ellézeng ott mondjuk 4000 ember, ami akkor is egy irgalmatlan nagy szám, de egy 15 ezeres torna terembe az gáz. Uh-huh. Tehát az a helyes én pozícionálás, hogy meddig terjedek én, és honnantól kezdve ciki a bevállalás, az azért mindig itt van hátul a fejemben. Nem fogsz tudni rám osztani Júliát, csak Dajkát. Érted? Uh-huh. Mert látom magam, van egy belső, meg egy külső tükröm, és nagyjából...
1: Ön önálltatás sosem volt.
0: Nem.
1: Jó, hát szerintem sok mindentől megkímélted magad.
0: Remélem.
1: Pont ezzel a hozzáállással.
0: Talán ez az egyetlen önvédelmi fegyverem, az összes többi az már az önsorsrontásig visz, mert ennyire nem vagyok ilyen uh-huh. kimódolt mesterkért valaki.
1: No, 2026. 6. 6. Senki ne felejts el, kedves hallgatóink, Margit-szigeti szabadtéri színpad, egy nagyon komoly összegzés. Az összegzésben a Neoton is beletartozik?
0: Nem, most nem. A Neotonban igazándiból egy gondolatnyi szünet van csupán, hiszen nem én vagyok a Neoton. Ő Csepregi Évának hívják. És ezt én mindig is tiszteletben tartom.
1: Akkor is volt az a lemez, és volt, tök jó lemez volt.
0: Tök jó lemez volt, és nagyon-nagyon hálás is vagyok azokért a pillanatokért is.
1: Szalada külváros az volt?
0: Szalada külváros, meg volt ott még más is, megszületett a trónörök, és volt ott egy-két jó nót. Igen. De akkor is úgy gondolom, hogy ezzel a, úgy mondjuk szakmailag, hogy goodwill-lel én nem haknizom. Tehát a Neoton az igenis, az Neoton és az Csepregi Éva, akit én nagyon-nagyon kedvelek, és nagyon jó barátok vagyunk.
1: Megértettük, Bardóczi Gyuszi járt itt, és azt mondta, hogy élet egyik legjobb lemeze, amin dobolt.
0: Édesem, szeretem őt is.
1: Annak idején. No, de minden más meg lesz.
0: Nagyon sok
1: korszakokra
0: minden lesz.
1: Korszakokra bontva, vagy hogy képzeljük el?
0: Igen, tehát gyakorlatilag egy ilyen időrendi kronológiában megyünk végig az elmúlt évtizedeken, és legfőképpen azokon a slágereken, amik rajtam számon kérhetőek. Tehát amikre tényleg emlékszik a rádióhallgató, a koncertközönség, vagy akár a színházba járó emberek.
1: A Szelavi az melyik le? Hol lesz a műsorban?
0: A Szelavi a saját helyén lesz, egy olyan vákumban született meg az a dal, illetve az én életemnek egy olyan epizódja, amikor pont az átmenet volt a lakmertartó és a bőrsort, valamint a színházi bordófüggöny között. Egy nagyon érdekes...
1: Egy elegáns átmenet, vagy nem feltétlenül?
0: Átmenet nincs, nem az, hogy elegáns, vagy nem elegáns. Én akkoriban pont rájöttem arra, hogy ma-holnap ez a pop karrier, meg a pop színpadokon való kamaszlányként való létezés nem biztos, hogy jól fog állni. Tehát akkor már elmúltam azért 30, és akkor még egészen más volt a zenei környezet. Tehát voltak az MTV-ben működő nagyon fiatal előadó művészek, és volt a nagy generáció, tehát az igazi nagyok. És én valahol a kettő között voltam, már kifelé menet ebből a úgymond fiatal kodásból, de még nem érkezett, tehát nem voltak látható nyomai, hogy ez hova fog vezetni, hogy akkor majd más műfajban, akár jazzben, vagy akár valami más alternatív válfajában a popzenének fogok működni. És nem is nagyon sok felkérésem volt akkoriban pont. Hát ennek is megvannak a maga háttérinformációja, amit most hosszasan nem szeretnék elemezni, és ebbe telefonált.
1: Meg fogom.
0: És ebbe telefonált bele Dés Laci a következő mondatával, hogy azt mondták a stúdióban, hogy tavaly jól énekelsz, csak szerintem mindig olyan szarokat. Ebben kvázi felajánlott, hogy énekeljek el igazán nagyszerű dalt, meg is bátorodtam nyilván ettől a segéd

0: mondattól, és ez lett a Szelavi. Ez lett a Szelavi, és tulajdonképpen szinte ahogy megjelent a film, teljesen váratlan helyekről érkeztek telefonok, hogy színházi feladatokkal elkezdtek engem megkeresni.
1: És akkor elindult egy új.
0: Elbizony.
1: Irány.
0: El.
1: De ha már film, ugye a Belédestem
0: című. Igen.
1: Cameo szerep számodra, de hát tele van Szulák Andi dalokkal.
0: Hát figyelj, ez nagyon...
1: Úgyhogy most az a generációs megismerheti, aki eddig nem?
0: És akkor itt döbbentem arra rá, hogy most már én egy öregasszony vagyok tulajdonképpen. Figyelj, nagyon jó dolog, hogy a világ tükröt tart az ember elé. Szerintem egyetlen egy dologtól tartok, és mindig is nagyon szem előtt tartottam, hogy ne váljon az ember időskorára saját maga karikatúrájává. Tehát nem hiszek abban, hogy a kort le lehet tagadni, ráadásul a Wikipédia nem felejt, pontosan tudja
1: de
0: mindenki.
1: Nézi azt bárki?
0: Hogyne, hát az embereket érdekel. Figyelj, hány éves is még mindig neked, él?
1: Na, figyelj, akkor most tök őszintén, ezek fogalmam nincs hány éves, hogy soha meg nem néztem a Wikipédiát. Te mondtad, 22 éve találkoztunk először.
0: Tippelj, szerinted
1: mennyi? Tudom, nem is érdekel, ugyanannyi vagy. Tehát nekem 22 éve a Szulák Andri ilyen. És most nem puncsolásból.
0: Köszönöm.
1: Már úgyis itt ülsz. Hanem ezt csak mondom, hogy ilyen örök fiatal, tehát kortalan.
0: Anyukám is ilyen volt. Tehát mi fiatalosan öregszünk, és én ezt nem szeretem, vagy nem félek kimondani. Nem félek kimondani azt, hogy igen, én már egy javakorabeli előadó művész vagyok, akikre szerencsés esetben generációk emlékeznek. Egyszer egy kiadóban elmentünk egy lemeztervünkkel a barátaimmal, aki visszadobta a lemezt, és közölte, hát ez nem tetszik neki, mert az emberek, akik lemezeket vesznek, életérzést akarnak a pénzükért kapni. Na ez a lemezem lett életem második aranylemeze, ami ráadásul egy jazz lemez volt. Valószínű, hogy nem volt a kiadónak ebben akkor igaza, mondjuk ő már nincs is a pályán, én meg még mindig.
1: Na, hát ez a lényeg.
0: Tehát, hogy azt gondolom, hogy azok, akiknek fontos vagyok, azok az életük bizonyos szakaszában valamilyen olyan impressziót kaphattak a dalaim, vagy a jelenlétem által, amire örömmel emlékeznek. És akkor nekem már megérte az egészet végigcsinálni.
1: Na, erről a lemezről például mennyi dal lesz?
0: Lesz egy.
1: Ott hatodikán.
0: Lesz, erről is egy. Tehát tulajdonképpen mindenből lesz egy kicsike. Jó,
1: kicsi szemezget. És a Máté Péter lemez?
0: Arról is természetesen, persze. Hát ezt a mai napig énekli velem a közönség. Ezek örök klasszikusok. Ahogy a Cserháti dalt is fogok énekelni, a Zsuzsára emlékező, aki nekem nagyon fontos.
1: De Cserháti miért volt neked fontos? Ezt akartam kérdezni.
0: Barátok voltunk.
1: Aha.
0: Egy helyen dolgoztunk egy időben, a Hotel Béke Orfeumában, és nagyon sok közös nyelvet beszéltünk együtt. Zeneit is, emberit is, asszonyit is, mindenfélét. Nagyon szerettem őt, és nagy fájdalmam volt, amikor egy időben teljesen tudatosan eltűnt mindenkinek az életéből, majd aztán nagyon tudatosan visszajött, és ugyanott tudtuk folytatni, ahol abba hagytuk. És nagyon fontos mondatai vannak még most is a fülemben.
1: Ja, amik úgy viszel magaddal. Igen, nekem egyszer adatott meg, hogy a konyhájában ülhettem, és egy levest főzött. Nekem ott az Akácfa utcában. Aztán végén én írtam az életéről szóló könyvet.
0: Komolyan, ezt nem is tudtam.
1: Majd a végén mondok.
0: Jó.
1: Még egy-két dolgot, de hogy például az ő tőle mit énekelsz? A Cserhátitól.
0: Mindent nem fogok elszpoilerezni.
1: Na, akkor már az derüljön ki ott a Margit-szigeten.
0: Így.
1: Mert tudom, hogy benne vagy Cserháti műsorokban is, tehát sok olyat láttam, ahol cserhátisztok. Nehezek az ő dalai? Vagy neked, a te hangoddal nem nehezek?
0: Szerintem nehéz dalok ezek, bárkinek a hangjával nehéz dalok, ezek mutatvány dalok, hiszen a Zsuzsának a képességei abszolút nem átlagos, nem hétköznapi képességek. Látom, hallom, hogy mostanában sok fiatal felfedezi az ő munkásságát, aminek
1: hát igen, boldog-boldogtalan énekli, csak szerintem igen, ahhoz csak azért kell hang.
0: Én megértem, hogy nagyon sok fiatal is szeretne láthatóvá válni, és ez egy olyan farvíz, amiben jó dolog evezni. Ha valaki nem ismerte a Zsuzsát, meg valaki ismerte, annak meg azért jó, mert például én missziómnak tekintem azt is, hogy az ő emlékét ápoljam, és bizonyos álságos dolgokat levegyek az ő emlékéről. Uh-huh. Ő egy klassz csaj volt, nagyon jól énekelt, a szíveméjén ő mindig is szerintem egy session énekesnő volt. Ő nem igazán élvezte a nyilvánosságot. Ő a zenét imádta, a zenében létezett, az volt neki az oxigén, az volt a vérkeringése. Az, hogy ezt még esetleg emberek nézik vagy hallgatják, hát jó, hát ha nagyon muszáj. De igazándiból ő csak a zene működtette.
1: Ugye az ember érik idővel mindannyian. De az, hogy egy dalt milyen érzésekkel énekelsz, nagyon másként nézel ma már egy évtizedekkel ezelőtti dalodra? Tehát más érzelemmel nyúlsz hozzá?
0: Nem.
1: Mondjuk, ha nem Harap a nénihez?
0: Nem, ugyanis én még az a generáció vagyok, aki közvetítek. Tehát mi nem hangszerművészek vagyunk, akik a különféle díszítésekkel, virgázásokkal térdekényszerítjük a hallgatóságot, hanem én még azt tanultam, hogy a dalok arra jók, hogy érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat közvetítsen. Éppen ezért én nem mindig szeretem túl díszítgetni a dalokat, hanem szeretem, ez olyan dolog, én ki vagyok például az újra gondolt ételektől. Tehát egy paprikás csirkét nem kell újra gondolni, az csak marha jól meg kell tudni csinálni, szerintem. Okay. Tehát egy dalban nem kell mindenféle virgát belevinni azért, hogy azt higgyék, hogy fú, most ez mekkora mutatvány. Önmagában tartalommal megtölteni és úgy átadni, már az is mutatvány. Tehát én ebben hiszek, és én erre törekedtem kis csikókoromtól kezdve, engem a Magyar Rádióban tanítottak meg magyarul énekelni, óriási nagy klasszikus hangmesterek, akik például a Cserháti Zsuzsával is rengeteget dolgoztak együtt, és ők a sallangokat, meg a manírokat, meg a felesleges cirkalmakat, azokat mind lecsiszolták rólam, rólunk. Inkább a közlendő volt a fontos.
1: Ha innen jut eszembe a Stúdió 11-el, nagyon jó a kémia, ha már ennyi éve?
0: Igen, én őket nagyszerű zenészeknek tartom, és csodálatos az a törekvés, hogy ugyan már nincs meg az ő bázisuk, a klasszikus magyar rádió, ennek ellenére ilyen alapítványi formában életben tartják ezt a formációt, és hát jobbnál jobb zenészeket tömörít ez az együttes, úgyhogy rájuk mindig számíthatok, ahogyan ők is rám bármikor.
1: Mert azért te jössz-mész, ugye a előadóként, kérdeztem, amikor megérkeztünk, hogy milyen volt a legutóbbi fellépés, és ott is másokkal játszottál, ott nem ők voltak.
0: Igen.
1: De nyilván nem mindegy, hogy az ember kivel lép fel. Van olyan, amikor nagyon mellé megy? Mert nem tudnak követni, vagy mi kell egy énekesnőnek igazán, hogy működni tudjon a színpadon?
0: Hát, hogy más énekesnőnek mi kell, arról nem
1: neked,
0: tudom.
1: Neked.
0: Nekem mi kell? Ugye rólam mindig azt mondják, hogy mert én határozott vagyok, meg olyan kemény vagyok. Meg... Nem. Én csak tudom a dolgomat, ami által megkönnyítem a mások dolgát is. Tehát például egy vadidegen zenekarral elkezdeni dolgozni, az egy őrült nagy kihívás, mert a zene, már bocsánat a párhuzam, olyan, mint a szex. Tehát, hogyha nem érzed a másikat, akkor az nem lesz jó. De mire egy zenekar ezt megtanulja, az meg időbe telik. Tehát nekem úgy kell oda mennem egy fellépés előtt a zenekarhoz, hogy tudom, hogy mit énekelek, hogyan szeretném, hogy, és viszem magammal őket. Az se baj, hogyha egy picit rontanak benne,
1: na,
0: vagy valami.
1: Na, kíváncsi, hogy a tiéd rajtad múlik inkább?
0: Szerintem igen. Nem is szeretem azokat az előadó művészeket, akik cicegnek, hogy jaj, mellé nyúltál meg, jaj, nem úgy szólt az adóbe, jaj, nem. Én vagyok elől, én viszem el a balhét a hátamon, ti csak segítsetek. Segítünk egymásnak oda-vissza.
1: Ez a Stúdió 11-eseknek meg kellett tanulni, vagy ráéreztek hamar?
0: Együtt nőttünk fel, együtt nőttünk ki. Szerintem már a hajam lobbanásából tudják, hogy éppen most milyen állapotban vagyok, mennyire kell velem jönniük. És fordítva, hogy én is próbálom őket húzni magammal, amikor úgy érzem, hogy most arra van szükség.
1: Akkor egy jó buli lesz.
0: Hát nagyon remélem.
1: Kedves hallgatóink, június 6-a Margit Szigeti Szabadtéri Színház, Szulák Andrea. Az élet az úr?
0: Az élet az úr.
1: Legyen az.
0: Köszönöm.
1: Hát én azt kívánom, hogy sok ilyen jó élményed legyen. Mert akkor az a mi járunk a legjobban.
0: Hát én nagyon hálás vagyok már ezekért is, amik voltak. Ha még a jó Isten ad egy 30-40 évet, akkor utána
1: nagyon megérdemlet.
0: Jöhet a reptér.
1: Igen, az. Sok csillogó szempárt. Ott a Margit szigeten is, meg mindenhol, ahol köszönöm csak fellépsz. Szépen. Kedves hallgatóink, Szulák Andreát szeressék, kövessék azt a sok-sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák szerintem a legtöbb, amit adhatnak. Anditól most elköszönök önöktől, még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás elejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szulák Andreának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Folytatja a kormány a Budapest Airport bővítését. Ünnepi misékkel és istentiszteletekkel emlékeznek Pünkösdre országszerte. A nyárias időnek köszönhetően országszerte nyitnak majd a strandok. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány elkötelezett a Budapest Airport fejlesztése és kapacitás bővítése mellett, mert a repülőtér jelenlegi mérete már akadályozhatja a turizmus és a gazdaság további növekedését, jelentette ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. A tárcavezető hozzátette, kiemelt feladat a reptér megközelíthetőségének javítása, és az előző kormány olyan szerződéseket kötött, amelyek biztosítják, hogy a repülőtéri gyorsvasút építése kormányváltás esetén is folytatódjon. Lezárult a Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium projektje, amely 5,6 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatásból valósult meg. A program az öregedéssel összefüggő szív- és érrendszeri betegségek kórélettani mechanizmusait vizsgálta, és ezek alapján új megelőzési, diagnosztikai és terápiás megoldásokat fejlesztett. A budapesti projekt záró Merkeli Béla Semmelweis egyetem rektora kiemelte, program hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem tovább erősítse vezető szerepét a kardiovaszkuláris kutatásokban. Pünkösd ünnepén a katolikus, református és evangélikus egyházak országszerte tartanak ünnepi liturgiákat. A katolikus hívek legnagyobb eseménye a csíksomlyói búcsú, ahol szombaton Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be szentmisét a hegynyerekben, több százezer zarándok részvételére számítva. A református egyház lelkészi elnöke Steinbach József Pünkösd vasárnap Balatonalmádiban szolgál, míg az evangélikus elnök püspök Szemerei János Győrben a nádorvárosi templomban tart ünnepi istentiszteletet. A keresztény felekezetek a Szentlélek eljövetelére emlékeznek. Az ünnep miatt most is változik a boltok nyitvatartása. Pünkösd mindkét napja hivatalos munkaszüneti nap, ezért az általános szabály szerint ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez vonatkozik a nagyobb boltláncokra és a kisebb üzletekre is, valamint a plázák üzleteire is a fővárosban is. Kecskeméten például több piac, köztük a Budai utca és a Széchenyi városi kispiac nyitva lesz Pünkösd vasárnap. Ezzel szemben a Szegedi Árkád bevásárló központ saját közlése szerint vasárnap és hétfőn is zárva tart. 30 Celsius fok körüli nyári idő várható a hosszú hétvégén, ezért országszerte egyre több strand nyit ki. Már közel 50 helyen lehet fürdeni, bár több helyen még nem üzemel minden medence. Budapesten a Palatinus szezonális medencéi közül egyelőre csak néhány használható, a teljes nyitás június közepére várható. A fővárosban az Aqua World is fogad vendégeket, Mogyoródon pedig hétvégén te már nyitva az akvaréna. A megyeszékhelyek közül Békéscsabán, Miskolcon, Szegeden és Szolnokon is lehet strandolni. A hétvégén Várvár és Harkány strandjai is megnyitják kapuikat. A Paris Saint-Germain és az Arsenal játékosai több helyen is feltűnhetnek Budapesten a következő héten, ugyanis itt rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án, és a szurkolók már a napokban is testközelből találkozhatnak a résztvevő csapatok sztárjaival. A Paris Saint-Germain a Hilton Budapestben száll meg, így a hotel környéke várhatóan a drukkerek egyik fő gyülekező helye lesz. Az Arsenal szálláshelyét titokövezi, de információk szerint a csapat a Vasas Ilovszky Rudolf stadionjában tart majd edzéseket. A VL finál iránt is óriási az érdeklődés. A Puskás Aréna szombaton, vagyis május 30-án 18 órától ad otthont Európa legrangosabb klubmérkőzésének. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: FM. A legnagyobb slágerek változatosan, éjjel-nappal.
1: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Halottam volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
2: Nekem itt a legjobb a zene, és jó arcok a műsorvezetők.
1: Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Folytatja a kormány a Budapest Airport bővítését. Ünnepi misékkel és istentiszteletekkel emlékeznek Pünkösdre országszerte. A nyárias időnek köszönhetően országszerte nyitnak majd a strandok. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány elkötelezett a Budapest Airport fejlesztése és kapacitás bővítése mellett, mert a repülőtér jelenlegi mérete már akadályozhatja a turizmus és a gazdaság további növekedését, jelentette ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. A tárcavezető hozzátette, kiemelt feladat a reptér megközelíthetőségének javítása, és az előző kormány olyan szerződéseket kötött, amelyek biztosítják, hogy a repülőtéri gyorsvasút építése kormányváltás esetén is folytatódjon. Lezárult a Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium projektje, amely 5,6 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatásból valósult meg. A program az öregedéssel összefüggő szív- és érrendszeri betegségek kórélettani mechanizmusait vizsgálta, és ezek alapján új megelőzési, diagnosztikai és terápiás megoldásokat fejlesztett. A budapesti projekt záró Merkeli Béla Semmelweis egyetem rektora kiemelte, program hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem tovább erősítse vezető szerepét a kardiovaszkuláris kutatásokban. Pünkösd ünnepén a katolikus, református és evangélikus egyházak országszerte tartanak ünnepi liturgiákat. A katolikus hívek legnagyobb eseménye a csíksomlyói búcsú, ahol szombaton Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be szentmisét a Hegynyerekben, több százezer zarándok részvételére számítva. A református egyház lelkészi elnöke Steinbach József Pünkösd vasárnap Balatonalmádiban szolgál, míg az evangélikus elnök püspök Szemerei János Győrben a nádorvárosi templomban tart ünnepi istentiszteletet. A keresztény felekezetek a Szentlélek eljövetelére emlékeznek. Az ünnep miatt most is változik a boltok nyitvatartása. Pünkösd mindkét napja hivatalos munkaszüneti nap, ezért az általános szabály szerint ünnepi bolt zár lesz érvényben. Ez vonatkozik a nagyobb boltláncokra és a kisebb üzletekre is, valamint a plázák üzleteire is a fővárosban is. Kecskeméten például több piac, köztük a Budai utca és a Széchenyi városi kispiac nyitva lesz Pünkösd vasárnap. Ezzel szemben a Szegedi Árkád bevásárló központ saját közlése szerint vasárnap és hétfőn is zárva tart. 30 Celsius fok körüli nyári idő várható a hosszú hétvégén, ezért országszerte egyre több strand nyit ki. Már közel 50 helyen lehet fürdeni, bár több helyen még nem üzemel minden medence. Budapesten a Palatinus szezonális medencéi közül egyelőre csak néhány használható, a teljes nyitás június közepére várható. A fővárosban az Aqua World is fogad vendégeket, Mogyoródon pedig hétvégente már nyitva az akvaréna. A megyeszékhelyek közül Békéscsabán, Miskolcon, Szegeden és Szolnokon is lehet strandolni. A hétvégén Várvár és Harkány strandjai is megnyitják kapuikat. A Paris Saint-Germain és az Arsenal játékosai több helyen is feltűnhetnek Budapesten a következő héten, ugyanis itt rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án, és a szurkolók már a napokban is testközelből találkozhatnak a résztvevő csapatok sztárjaival. A Paris Saint-Germain a Hilton Budapestben száll meg, így a hotel környéke várhatóan a drukkerek egyik fő gyülekező helye lesz. Az Arsenal szálláshelyét titokövezi, de információk szerint a csapat a Vasas Ilovszky Rudolf stadionjában tart majd edzéseket. A finálé iránt is óriási az érdeklődés. A Puskás Aréna szombaton, vagyis május 30-án 18 órától ad otthont Európa legrangosabb klubmérkőzésének. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 2-án, kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében jön az opera Életre, Halálra, Szubjektív Batta András sorozatának harmadik epizódja, amely bolygó opera, vagy inkább opera bolygó. Mindkettő igaz, mert az opera hatalmas világ mondja, és szüntelenül mozgásban van. Bolyong, időben és térben egyaránt, kisugárzása felmérhetetlen, még Freddie Mercury-t is megperzselte, aki vágyott nagyon is az operás éneklésre, és alkalmas is volt rá, tett is kirándulást a csodás opera énekesnő Montserrat Cavalli oldalán az opera színpadon Barcelonában. Persze sokaknak Freddie és a Queen leghíresebb albuma a United Opera jut eszébe. Ez a cím egyébként nem valódi operaesre utal, hanem a híres film A botrány az operában parodisztikus idézete. De az opera eszme az ott lebeg az album fölött. A tavaszi Szubjektív sorozat ötlete a Zeneháza Freddie időszaki kiállításából ered, de nem csak a körül forog, mert hogy remek művek között bolyonganak a szervezők és a látogatók is természetesen, és tükröket keresnek, amelyekben más-más arcok mellett a sajátunk is föltűnhet egy-egy pillanatra. Hát tudom, kis és szürreális, de igaz, hogy a tükrön átlépve egyben átlépünk a magunk határain is. Nézzük tehát, hogy mi van oda át. Opera Életre, Halálra? Mikor? Amikor az opera fontosabb volt, mint a politika. Amikor a politika témája maga volt az opera. Amikor létkérdés volt, hogy kikkel azonosuljon az opera színpadon a kor embere. Vegyünk tehát egy 40 évre szóló bérletet Párizs operaházaiba, a 18. század közepétől hihetetlen ismeretterjesztés egyébként szórakoztató köntösben. Június 2-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A tiszaújvárosi üzemi robbanás után sincs veszélyben Magyarország üzemanyag ellátása. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik jövő héten az országgyűlés ülése. A gyorssajtók elleni szigorú fellépést sürgeti a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Ortuteg Dóra vagyok. Külső beavatkozás jeleit nem találták a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnál, mondta Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A karbantartás alatt álló egységben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A vészleállítást azonnal megkezdték, a sérültek ellátása pedig 3 percen belül elindult. A balesetben egy dolgozó életét vesztette, 9-en megsérültek. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán közölte, hogy a robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból, 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil. A tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet, a hatósági mérések szerint nem került a levegőbe veszélyes mennyiségű károsanyag. Kiemelte, hogy az ország üzemanyag ellátása nincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a helyszínen hangsúlyozta, a kormány minden támogatást megad az elhunyt családjának, és átfogó vizsgálat indul a baleset okainak feltárására. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik az országgyűlés. A keddi ülésnapon Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, jelentette be Forstoffer Ágnes házelnök a házbizottság ülése után. Közölte, hogy változik a parlamenti sajtótudósítás menete. A média a kék társalgó mellett a kupolateremben, a Főlipcsőházban és a piros társalgó kijelölt területén dolgozhat. Fényképeket pedig a plenáris ülésterem kijelölt páholyaiból lehet készíteni. Videófelvétel továbbra sem engedélyezett az ülésteremben. A parlament szerdán tárgyalja az alaptörvény 16. módosítását, amely a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonának státuszáról rendelkezik. A képviselők kedden több vizsgálóbizottság felállításáról is döntenek. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója bejelentette, feleségével Máté Zsuzsa KDNP-s országgyűlési képviselővel közösen finanszíroznák a házelnöki szék hiteles másolatának elkészítését. Az opera asztalos műhelye vállalja a replika elkészítését, ha az eredeti széket néhány napra mintavételre átadhatják. A cél, hogy az országház történelmi enteriőrje akkor se változzon, ha az eredeti szék a múzeumba kerül. Forstoffer Ágnes házelnök pár napja jelentette be, hogy az 1902-ben készült ülőalkalmatosságot az Országgyűlés Múzeumába helyezik, ő pedig egy egyszerűbb széket használ majd. A gyorshajtók elleni szigorú fellépést és több sebességmérő kamera kihelyezését sürgette Karácsony Gergely főpolgármester a Budapesti Közlekedési Központ által szervezett közlekedésbiztonsági konferencián. Azt mondta, hogy reális cél, hogy 2050-re megszűnjenek a halálos közúti balesetek Budapesten, 1000 ember életét menthetné meg. A városi sebesség határok betartása kulcsfontosságú, és a jelenlegi 57 fix kamera rendszere bővítésre szorul. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány szerint tavaly soha nem látott mértékben csökkent a halálos balesetek száma, ugyanakkor az elektromos rolleres balesetek száma jelentősen nőtt, és az illegális gyorsulási versenyek továbbra is komoly veszélyt jelentenek. Június 18-án indul a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál, amelyen Oswald Marika és Csere László, a Budapesti Operett Színház művészei is fellépnek. A négy napos rendezvény zenés, lovaskocsis felvonulással kezdődik, majd a játékszín Hippolyta Lakály című előadása nyitja a programot. A Gyerekszigeten Vidám Park és interaktív előadások várják a legkisebbeket. A programban szerepel a Meseautó című musical. A záró napon operettvonat, majd nemzetközi operettgála és karnevál várja a közönséget. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

legnagyobb slágerek változatosan. Napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Szólista. Schlager FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 3-án, szerda este 7:30-kor a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében egy jótékonysági koncert veszi kezdetét a Bagás Közhasznú Egyesület javára, a Párnográszt és a Hamkohám közreműködésével. Mert ugye a Zeneháza társadalmi felelősségvállalásának részeként jótékonysági koncerteket szervez, és a következő esemény valóban a Párnográszt és a Hamkohám koncert lesz, ami valószínűleg hihetetlen érdeklődésre tart majd számot. A Bagás Közhasznú Egyesület egy hosszú távú komplex programot dolgoz ki, és valósít meg egyébként a roma telepen élő felnőttekkel, gyerekekkel, hogy esélyük legyen a céljaik elérésére. A koncert bevétele tehát ezt az egyesületet támogatja. Nem gondolom, hogy a Párnográsztot vagy a Hamkohámot be kellene mutatni, de pár szót azért engedjenek meg róluk. A Párnográszt az egyik legeredetibb, legnépszerűbb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsőprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az USA-ban és Mexikóban is, a sikerélmény pedig mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda a kezdetektől fogva slágereket hozott létre, a zenekar pedig folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárját. A Hamkohám jelentése vagyunk, akik vagyunk. Az együttes 4 tagból áll, Ábri Csaba gitár, Balázs Levente főének, Balázs Sándor kajon és ének, Réthalmi Salamon pedig basszus gitáron játszik. Így állnak ők össze, és szintén autentikus cigánzenét helyezik előtérbe. Hitvallásuk, hogy együtt lélegezzenek a zenével. Mély őszinteség, szívjóság és dinamizmus árad a zenéjükből, amelyet most, ott június 3-án, szerdán este meg is hallhatnak és tapasztalhatnak a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az MCC alapítója kész együttműködni a kormánnyal. Újra teljes hosszában használható az újpesti vasúti híd gyalogos és kerékpárútja. A legnagyobb hazai labdarúgó klubok mérkőznek meg egymással a balatonszemesi pünkösdi All-Star tornán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Horváth Nándor lesz a Tisza frakciós sajtófőnöke, közölte Bujdosó Andrea, a párt frakcióvezetője. Horváth Nándor több évtizedes politikai, újságírói, parlamenti tudósítói és kommunikációs tapasztalattal csatlakozik a frakció munkájához. Kacz Sándort kérte fel felsőoktatásért felelős államtitkárnak Lannert Judit oktatási miniszter, jelentette be a miniszter a Facebookon, ahol azt írta, olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely újra szervesen kapcsolódik az európai tudományos térhez, versenyképes és autonóm. Kacz Sándor nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, több mint 25 év kutatói és oktatói tapasztalattal. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tomborandás közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, hogy az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell. Az intézmény jelenleg mintegy 8000 diáknak nyújt képzést Magyarországon és a határon túl. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi gyalogos és kerékpárútjának felújítása, ezért az átkelő délutántól ismét teljes hosszában megnyílt a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, közölte a Budapest Közút. A közlemény szerint az elmúlt hetekben az újpesti öböl feletti szakaszon több helyen átépítés zajlott, míg a Nagy-Dunaág fölötti híd rész nem volt érintett, így Óbuda felől a Népszigeti lehajtóig végigjárható maradt az útvonal. A munkák befejezésével a teljes híd ismét zavartalanul és biztonságosan használható. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot.